0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 9. rész. A régi szövetségben sok parancs volt az Isten tiszteletről és annak helyéről, a Szent Sátorról, amelyet emberek építettek. Ennek első részében ott volt a hétágú mécses tartó, és az Istennek fölajánlott szent kenyerek asztala. Ezt a helyet szentélynek nevezték. A második, a függöny mögött, ott volt a szentek szentje. Ebben volt az arany füstölő oltár és a szövetség ládája, amelyet mindenhol arany borított. A ládában volt egy aranykorsó, ebben manna, meg áronbottya, amely egyszer leveleket hajtott, és a szövetség kőtáblái is. A láda fölött pedig dicsőséges kerubok, akik beárnyékolták a kegyelem helyét. De most nincs idő arra, hogy ezekről részletesen beszéljünk. A Szent Sátorban úgy volt minden elrendezve, ahogy az előbb elmondtam. A papok naponta bementek az első sátorba, hogy ott imádják Istent, és papi szolgálatukat végezzék. A második sátorba azonban egyedül a főpap mehetett be, ő is csak évente egyszer. Akkor is csak úgy, ha vért vitt magával. Ezt a vért a saját bűneiért és a nép bűneiért kellett bevinnie, hogy fölajánlja Istennek. Ezzel pedig azt mutatja a Szent Szellem, hogy amíg az első sátor áll, addig nem lehet a szentek szentjébe bemenni. Ez a példa, ami korunkra is vonatkozik, azt jelenti, hogy az Istennek fölajánlott ajándékok és áldozatok nem tudták szellemileg tökéletessé tenni azt az embert, aki az áldozatot bemutatta. Hiszen ezekben a szertartásokban csak ételek, italok, különböző mosakodások, meg más külső dolgok szerepeltek. Ezek csak kívülről érintik az ember testét, de nem változtatnak a szívén, lelkén. Isten arra az időre adta ezeket az embereknek, amíg el nem jött a helyreállítás ideje. Ez az idő pedig most van, hiszen Krisztus, a mi főpapunk, már eljött. Ő azoknak a jó dolgoknak a főpapja, amik már elérkeztek hozzánk, és amelyek még csak ezután fognak eljönni. De nem földi sátorban végzi a papi szolgálatát,

Áldozatot bemutatta. Hiszen ezekben a szertartásokban csak ételek, italok, különböző mosakodások, meg más külső dolgok szerepeltek. Ezek csak kívülről érintik az ember testét, de nem változtatnak a szívén, lelkén. Isten arra az időre adta ezeket az embereknek, amíg el nem jött a helyreállítás ideje. Ez az idő pedig most van, hiszen Krisztus, a mi főpapunk, már eljött. Ő azoknak a jó dolgoknak a főpapja, amik már elérkeztek hozzánk, és amelyek még csak ezután fognak eljönni. De nem földi sátorban végzi a papi szolgálatát, mint azok a régi papok, hanem jobb és tökéletesebb sátorban szolgál, amit nem emberek építettek, és nem tartozik a teremtett világhoz. Krisztus nem a kecskék vagy a borjak vérét vitte, hanem a saját vérét, amikor a mennyben bement a szentek szentjébe. Csak egyszer ment be, de örökre bement, és ezzel örökre biztosította számunkra a megmenekülést. A régi időkben a kecskék és a borjak vérét és a tehén hamuját szétszórták az emberekre. Így tették őket, úgymond tisztává, de csak külsőreg. Krisztus vére azonban sokkal-sokkal többre képes. Megtisztítja a lelkiismeretünket a halott dolgoktól, hogy azután az élő Isten szolgálhassuk. Hiszen Jézus Krisztus tökéletes áldozatként ajánlotta föl magát Istennek az örökkévaló szellem által. Krisztus új szövetséget kötött velünk, mert azért halt meg, hogy az embereket megszabadítsa a bűnöktől, amiket a régi szövetség idején elkövettek. És azért is, hogy azok, akiket Isten elhívott, megkapják örökkévaló örökségüket, amit Isten ígért nekik. Mielőtt valaki meghal, végrendeletet készít, amely csak akkor érvényes, ha ez az ember már meghalt. Ha még él, akkor nem ér semmit a végrendelet. Ezért meg kell bizonyosodni arról, hogy az illető valóban meghalt-e. Hasonló a helyzet itt is. Ezért nem volt érvényes a régi szövetség sem a vér, vagyis a halál nélkül. Mózes előbb az egész népnek elmondta a törvény minden rendelkezését. Azután vette a borjak és a kecskék vérét, meg vizet, vörös gyapjút és az izsópot, és ráhintette a vért a törvény könyvére és az egész népre, is azt mondta, ez a vér teszi érvényessé a szövetséget, amit Isten parancsolt nektek. Ugyanígy vérrel hintette be a szent sátrat, és azokat a dolgokat is, amelyeket a papok használtak. A törvény parancsai szerint szinte mindent vérrel kell megtisztítani, és a vér használata nélkül nincs lehetőség a bűnök megbocsátására sem. A szent sátor és a régi szertartások csupán hasonlítanak azokra a valódi dolgokra, amelyek a mennyben vannak. A földön olyan áldozatokra volt szükség, amilyenekről az előbb beszéltünk, hogy megtisztítsák a földi dolgokat. De a valóságos mennyei dolgok ennél különb áldozatot kívánnak. Ezért Krisztus nem a földi, emberek által készített szent sátorba ment be, hanem egyenesen a mennybe. A földi szent sátor ugyanis csak a másolata az igazinak, amely a mennyben van. Jézus Krisztus azért ment föl a mennybe, hogy ott most a mi érdekünkben megjelenjen Isten előtt. De nem azért ment be, hogy újra és újra föláldozza magát. A földi főpapnak valóban minden évben újra és újra be kellett vinnie a vért a szentek szentjébe. Nem a saját vérét vitte, hanem az áldozati állatokét. Ha Krisztus is földi főpap lenne, neki is már sokszor föl kellett volna magát áldozni a világ teremtése óta. De csak egyetlen egyszer jelent meg, amikor az idő már a vége fele közeledett, hogy önmagát föláldozza. Ez az egyetlen áldozat egyszer és mindenkorra elegendő. Azzal, hogy Jézus Krisztus föláldozta saját magát, véglegesen leszámolt a bűnnel. Minden embernek meg kell halnia egyszer, azután pedig ítéletre kerül. Ez egészen biztos.
Ugyanígy egészen biztos, hogy Jézus Krisztus is csak egyszer áldozta föl magát.

0: át, hogy sok ember bűnét elvegye. Amikor pedig majd másodszor is megjelenik, akkor már nem azért jön, hogy a bűnnel elbánjon, hanem hogy szabadulást hozzon azoknak, akik várva várják őt.
1: Pál zsidókhoz írt levelének 9. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 10. rész. A törvényben csak az árnyéka van meg azoknak a jó dolgoknak, amik majd el fognak jönni. Ezért a törvény nem is adhat tiszta képet ezekről a valóságos dolgokról. Így vannak azok az áldozatok is, amiket a törvény szerint évről évre újra be kell mutatni Istennek. Ezek az áldozatok soha nem tudják tökéletessé tenni azokat, akik ilyen módon közelednek Istenhez. Hiszen ha a törvény tökéletessé tette volna őket, már régen abba hagyták volna az áldozatokat. Akkor ugyanis, akik az áldozatokat bemutatták, egyszer s mindenkorra megtisztultak volna, és nem lenne többé bűntudatuk. De nem ez a helyzet. Az áldozatokat minden évben be kell mutatni, és ezek állandóan a bűnre emlékeztetnek. Mert a borjak és a kecskék vére nem képes végérvényesen eltörölni a bűnöket. Ezért mondta Krisztus, amikor bejött a világba, Istenem, nem kívántad a bűnért való áldozatokat, sem a hála áldozatokat, hanem testet alkottál nekem. Nem leheted örömödet a teljes elégetett áldozatokban és a vétekért való áldozatokban sem. Ezért azt mondtam, itt vagyok én, Istenem. Azért jöttem, hogy véghez vigyem, amit te akarsz. Pontosan úgy, ahogy a könyvtekercsben megvan írva rólam. Tehát először azt mondja, nem akarod a bűnért való áldozatokat, a hála áldozatokat, a teljesen elégetett és a vétekért való áldozatokat, pedig ezek olyan áldozatok, amiket a törvény szerint kell bemutatni. Azután pedig így mondja, itt vagyok, jöttem, hogy teljesítsem az akaratodat. Ez tehát azt jelenti, hogy Isten megszünteti az áldozatok régi rendjét, és ugyanakkor új rendet vezet be. Jézus Krisztus valóban véghez vitte mindazt, amit az Atya akart. Bennünket pedig Istennek ez az akarata tett az ő számára külön választott néppé. Igen, ez Jézus testének egyetlen föláldozása által történt meg, amely mindörökké érvényes. A régi időkben az izraeli papok minden nap szolgálatban álltak és elvégezték a törvény által előírt kötelességüket. Újra és újra bemutatták ugyanazokat az áldozatokat, amelyek soha nem tudták eltörölni a bűnöket. Ezzel ellentétben Krisztus csak egyetlen egy áldozatot mutatott be a bűnökért. Az az egy viszont örökre érvényes. Miután Krisztus ezt befejezte, leült Isten jobb oldalán. Most már csak arra vár, hogy Isten minden ellenségét Krisztus hatalma alá kényszerítse. Mert Krisztus ezzel az egyetlen egy áldozatával örök időkre tökéletessé tette azokat az embereket, akiket Isten számára külön választ és szolgálatára fölkészít. Ugyanezt mondja nekünk a Szent Szellem is, ezt mondja először is, ilyen szövetséget fogok velük kötni, azok után a napok után, mondja az Úr, törvényeimet a szívükbe vésem, és beírom az értelmükbe. Majd később ezt mondja, és nem fogok soha visszaemlékezni bűneikre és gonoszságaikra. Ha pedig Isten megbocsátja a bűnöket, akkor többé nincs szükség a bűnért való áldozatra. Ezért testvéreim, félelem nélkül, bizalommal és teljesen szabadon bemehetünk a mennyei szentek szentjébe. Ez Jézus vére miatt lehetséges, hiszen megnyitotta az utat, amely oda vezet. Ez új és élő út, amely bevezet a függönyön keresztül a szentek szentjébe. A függöny pedig nem más, mint Jézus teste. Hatalmas főpapunk van, aki Isten családját kormányozza. Ezért őszinte szívvel és a hit bizonyosságával közeledjünk Istenhez, hiszen a szívünket Jézus vére megtisztította a rossz lelkiismerettől, ahhoz hasonlóan, ahogy a tiszta víz lemossa a testünkről a piszkot. ragaszkodjunk és kapaszkodjunk bele erősen a reménységbe, és bátran beszéljünk az embereknek arról, amit remélünk, mert Isten, akitől az ígéreteket kaptuk, meg is fogja adni, amit megígért nekünk. Figyeljünk oda egymásra is, azon gondolkozzunk, hogyan tudnánk egymást segíteni és bátorítani, hogy jobban szeressük egymást, és jó dolgokat tegyünk. Ne hagyjuk abba ezt a törekvésünket, hogy egyre inkább összegyűjjünk, bár vannak olyanok, akik elhanyagolják ezt. Bátorítsuk egymást, és folytassuk az összegyülekezést, mert látjuk, hogy közeledik az a bizonyos nap. Mert ha szándékosan továbbra is vétkezünk, miután megismertük az igazságot, akkor nincs többé bűnért való áldozat, amely eltörölhetné bűneinket. Nem marad akkor más hátra, mint rettegve várni Isten ítéletére és haragjának pusztító tüzére, amely mindenkit elpusztít, aki ellenkezik vele. Ha valaki Mózes törvények nem engedelmeskedett, és ezt két vagy három ember bizonyította, akkor a bűnöst meg kellett ölni. Nem volt szabad megkönnyörülni rajta. Akkor vajon mit érdemel az az ember, aki az Isten fiát tapossa meg? Bizony, az ilyen ember még sokkal súlyosabb büntetést kap. Igen, mert nem tisztelte Jézus vérét, amellyel az új szövetséget megkötötte. Pedig ez az a vér, amely azt az embert egyszer már megtisztította. Az ilyen ember súlyos büntetést érdemel, mert a kegyelem szellemét bántotta meg. Mert ismerjük azt, aki ezt mondta, enyém a bosszú állás, én megfizetek. És ezt is mondta, az Úr fogja megítélni népét. Bizony rettenetes dolog az élő Isten kezébe kerülni. Emlékezzetek azokra az időkre, amikor először megismertétek az igazságot. Milyen sok szenvedést kellett elviselnetek, mégis kitartottatok. Volt, hogy sok ember előtt megszégyenítettek, és gonoszul bántok veletek. Ti pedig segítettétek azokat, akik így szenvedtek. Igen, segítettétek azokat, akiket börtönbe zártak, és együtt szenvedtetek velük. Még azt is jókedvel viseltétek, amikor a vagyonotokat erőszakkal elvették tőletek. Hiszen tudtátok, hogy sokkal értékesebb és örökkévaló kincsetek van. Ezért hát őrizzétek meg ezt a bátorságot és hitet, mert nagy jutalom vár rátok. Legyetek türelmesek és kitartóak. Miután mindent véghez vittetek, amit Isten akar, meg fogjátok tőle kapni, amit ő ígért. Hiszen ő mondja, hamarosan megérkezik, akit várunk, nem fog elkésni. Az igaz pedig hitből él. Aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az én szellemem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hit emberei vagyunk, hogy életet nyerjünk, és megmentsük a lelkünket.
4: Pál zsidókhoz írt levelének 10. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben Darko Kreiner az üdvösség című tanítását hall.
3: First section was not included in prior schools that have been taught.
4: Az első alkalommal szó lesz, ez nem volt bent a korábbi iskoláknak, nem volt ez része.
3: And we've added it in this school because we believe it's so important and so foundational.
4: És azért tettük be a mostani iskola programjába, mert nagyon alapvető fontosságúnak tartjuk.
3: In fact, the lack of or the confusion concerning salvation has led to a lot of bad doctrine and even heresy over the thousands of years, last 2000 years.
4: Az elmúlt két évezredben az üdvösség nem megfelelő módon történő megértése sok alkalommal vezetett félreértésekhez, vagy akár még eretnekségekhez is.
3: As with all doctrine, we must look at all that the Bible has to say before we begin to lay foundational truths or doctrine.
4: Mint minden alapvető igazsággal kapcsolatban itt is először azt kell megnéznünk, hogy az illető, a szóban forgó igazságról mit mond a Biblia.
3: And the word salvation is something that is very broad and it is used in a number of different ways throughout the scriptures.
4: És maga az üdvösség szó egy nagyon széles értelemben használt az írásokban, többféle jelentés tartalommal bír.
3: In most languages when we use the word salvation, we most of us are referring to being born again.
4: A legtöbb nyelvben, amikor az üdvösség szóról beszélünk, akkor az újjászületéssel hozzuk összefüggésbe.
3: Yet that is only one dimension of the biblical or the Greek word salvation.
4: De a görög üdvösség szónak nem csak egy dimenziója van.
3: So what I want to do in this session is to break down some of these Greek words and very practically lay them out so that we can all understand them.
4: Tehát ebben a mostani alkalommal szeretném megnézni ezt ennek a görög szónak a jelentését, és ezen keresztül lefektetni az üdvösséggel kapcsolatos alapigazságnak a lényegét.
3: Now I'm going to reference a number of Greek words, but do not worry about writing them down.
4: Sok utalást fogok tenni ezzel a görög szóval kapcsolatban, de ne aggodalmaskodjatok afölött, hogy minden egyes jelentést részletesen írjatok le.
3: In this session I will reference a couple hundred of scriptures. Don't try to write them down all.
4: Nagyon sok íráshelyet is fogok mondani nektek, de nem szükséges minden egyes igehelyet leírnotok.
3: But they will be provided to you in the notes once the notes are released.
4: Mert amikor majd megkapjátok a jegyzeteteket, akkor a jegyzetekben ezek benne lesznek, le lesznek írva.
3: It's more important that you listen with the ears of your spirit and understand what we're saying.
4: Sokkal fontosabb az, hogy nyissátok meg a szellemeteknek a füleit, és értsétek meg azt, amiről beszélünk, amiről szó lesz.
3: So let's begin with the Greek word for salvation, typically translated salvation.
4: Kezdjük el azzal a görög szóval, amit jellemző módon és legtöbbször üdvösségnek fordítanak.
3: The Greek word is soteria.
4: Ez a görög szó a szotéria.
3: And it means to be saved.
4: Azt jelenti, hogy megmentetnek, megmentve lenni.
3: It is used in other passages, is translated as delivered.
4: Vagy egy másik helyen megszületve lenni.
3: The same word.
4: Megszabadítva lenni.
3: Bocsánat. Same word is used for healing in other passages.
4: Ugyanezt a szót más helyeken a gyógyításra használják.
3: It refers to health and even prosperity.
4: És az egészségre és a prosperitásra, jólétre utal.
3: So this salvation is a very comprehensive word in the Bible.
4: Tehát a Bibliában ez az üdvösség szó, ez egy nagyon széles körben használt szó.
3: It is speaking of much more than just being born again.
4: Sokkal többet jelent annál, mint egyszerűen csak újjászülettetnek lenni.
3: And as we study this, we see that the word is actually used in the past tense, the present tense, and also in the future tense.
4: És ahogyan ezt meg fogjuk vizsgálni, látni fogjuk, hogy ezt a kifejezést, ezt a szót használják múlt időben is, jelen időben is, jövő idei értelemben is.
3: As believers, we were saved.
4: Hívőként mi üdvösségre jutottunk.
3: We are also being saved.
4: És az üdvösségnek az állapotában vagyunk jelenleg.
3: Paul says to the Philippians, work out your salvation with fear and trembling.
4: Pál azt mondja a Filippiekhez írott levélben, hogy munkáljátok ki a ti üdvösségeteket félelemmel és rettegés közepette.
3: That word is in the present tense, not the past.
4: És itt ez a szó jelen időben szerepel, nem múltban.
3: And yet we find many other passages that refer to salvation yet to come or in the future.
4: És sok olyan bibliahely van, ahol az üdvösség szót a jövő időbe helyezve, jövő idejű értelmezésben találjuk meg.
3: Scriptures that say that if we endure until the end, we shall be saved.
4: Olyan értelemben például, hogyha kitartunk a végig, akkor üdvösséget nyerünk.
3: So I think you can see how easy it is for a lot of confusion to be generated if we don't understand this relationship.
4: Ebből megérthetitek, hogy miért olyan könnyű félreértelmezni ennek a kifejezésnek a különböző helyen való megjelenéseit.
3: Let me read to you 2 Corinthians chapter 1 verse 10.
4: Hadd olvassam el nektek a
3: 1 Corinthians chapter 1 verse 10.
4: 2 Korintus első fejezetének a 10. versét.
3: Says who the Lord who delivered us. You can just translate it as I read it. For the Lord, because different versions will be a little different. Okay? But the Lord who delivered us, past tense,
4: múlt időben az Úr, aki megszabadított bennünket,
3: from so great a death,
4: abból a nagy halálból,
3: and who also delivers us in the present,
4: és aztán jelen időben, aki meg is szabadít minket,
3: in whom if we trust, he will yet deliver us.
4: Akiben bízunk is, és aki meg fog szabadítani bennünket jövő időben, tehát egy versen belül.
3: So I'm not sure how that verse translates exactly in Hungarian.
4: Nem tudom biztosan, hogy pontosan hogyan van fordítva ez a vers magyarra.
3: But in the Greek, salvation is put in all three tense in the same verse.
4: De a görög eredetiben egy versen belül ez a szó háromféle igeidőben szerepel, múltban, jelenben és jövőben.
3: We were delivered from death.
4: Megszabadultunk a halálból.
3: We are now being delivered.
4: Most éppen a megmentettség állapotában
3: there,
4: vagyunk.
3: There is a deliverance still yet to come.
4: És van egyfajta megmenekülés, üdvösség, ami még majd ezután jön.
3: Does that make sense?
4: Értitek ezt?
3: Now let's look at some of these different verses, and I will group them into different categories: past, present, and future.
4: Most meg fogunk nézni még több igehelyet, ahol ugyancsak múlt időben, jelen időben és jövő időben is megtaláljuk ezt a szót.
3: And these can be grouped a little differently depending on the situation.
4: És ezek az adott szituációtól függően különféle módon lesznek csoportosítva.
3: And I'll explain that, but generally this is how they group.
4: És el fogom magyarázni ezt, és meglátjátok, hogy általánosságban mi szerint hogyan van ez csoportosítva.
3: In the past tense we have regeneration.
4: Múlt időben helyreállítottunk.
3: In the past tense we have justification.
4: Múlt idei értelemben megigazítottunk.
3: And passages referring to adoption or the adoption of the believer.
4: És a múlt idei értelemben használják úgy is, hogy örökbefogadtatott az adott hívő, tehát örökbefogadott bennünket az Úr.
3: In the present tense we have the Greek word for sanctification, to be set apart.
4: Jelen idei értelmezésben a megszentelődést fejezheti ki.
3: In the future tense, the Bible is speaking of perfection.
4: A jövő időben pedig a Biblia a tökéletességről beszél.
3: And a glorification yet to come.
4: És az elkövetkező, eljövő megszentelődéstől. Dicsős.
3: Okay. All of this falls under the umbrella of salvation.
4: Mind ezek együtt az üdvösségnek az esernyője alatt vannak így együtt egy csoportban.
3: So let's look at the past now and look at these three words very quickly.
4: Menjünk át most azon a három szón, amit a múlt idejű értelmezéssel kapcsolatban említettem.
3: This is now salvation in the past. We were saved or delivered or healed.
4: Tehát ez a múlt idő, hogy megszabadultunk, meggyógyultunk és szabadságot nyertünk.
3: And in your notes I will provide you a great many scriptures to go along with this.
4: És a jegyzetben majd sok igehelyet fogok ezekre például adni.
3: So first we have regeneration.
4: Tehát először is újjászülettünk,
3: which speaks of new life.
4: Ami az új életről szól.
3: We have justification.
4: Másodszorban megigazultunk,
3: which speaks of our new standing in Christ.
4: amely a Krisztusban elfoglalt új állapotunkra, új helyzetünkre utal.
3: And then we have adoption, which speaks of our new position in Christ.
4: És harmadszor pedig örökbefogadtattunk, ami a Krisztusban való, szintén a Krisztusban elfoglalt helyzetünket írja le.
3: So the first, regeneration.
4: Először tehát az újjászületés.
3: This is generally what most people mean when they say salvation. They think of regeneration.
4: Általában a legtöbb ember, amikor az újjászületésről, az üdvösségről hall, akkor az újjászületést jut rögtön eszébe.
3: But regeneration is a very specific event.
4: De az újjászületés az egy nagyon speciális alkalom, esemény.
3: It happens when we pass from death to life.
4: Ez akkor történik, amikor a halálból az életbe megyünk át, az
3: Jesus
4: életbe.
3: Speaking to Nicodemus,
4: Jézus azt mondta Nikodémusnak,
3: said you must be born again, born of the Spirit to enter the kingdom of God.
4: Hogy újjá kell születnetek a szellemtől ahhoz, hogy Isten királyságába be tudjatok menni.
3: This is the Greek word for regeneration, to be literally born again.
4: Itt is ez az újjászületés szó van, ami szó szerint az újjászületést jelenti.
3: Paul says, goes on to say that we are in Christ, we have become a new creation.
4: Pál is hasonlóképpen azt mondja, hogy ahogy Krisztusban vagyunk, új teremtések vagyunk.
3: All things have passed away, all things have become new.
4: Minden régi dolgok elmúltak, és minden újjá lett.
3: In the Greek it literally means a creation of a new species that did not exist before.
4: A görögben ez azt jelenti, hogy egy új faj jött létre, ami korábban nem is létezett.
3: When we experienced regeneration,
4: amikor megtapasztaljuk az újjászületést,
3: God did not just fix up the old person,
4: akkor Isten nem csak úgy megjavítgatja a régi személyiségünket.
3: He didn't just clean up our old, hard, crusty hearts.
4: Nem csak próbálja javítgatni a kemény szívünket.
3: He created an absolutely new creation that never existed prior to that.
4: Hanem egy tökéletesen új teremtést hoz létre, ami korábban nem létezett.
3: We see this again revealed in nature as God reveals his wonderful truths.
4: Ezt látjuk a természetben is.
3: The caterpillar literally transforms to become a butterfly.
4: Amikor például egy bebábozódott hernyóból lepke lesz, pillangó.
3: There is no similarity between the two. They are completely different.
4: Nincsen a hernyóban és a lepkében semmi azonos, teljesen különböző.
3: Now let me just very quickly try to contrast the old heart before Christ and the new creation in Christ.
4: Hadd mondjam el gyorsan a leglényegesebb döntő különbséget a régi szív, mielőtt Krisztus beleköltözött volna, annak az állapotát és az újjászületett szívnek az állapotát.
3: If you can picture in your mind now two hearts representing our hearts.
4: Az segít, hogyha a gondolataitokban, az elmétekben elképzeltek két szívet.
3: The Bible contrasts flesh with spirit.
4: A Biblia ugye ellentétbe állítja a testet és a szellemet, vagy a testi és a szellemi szívet.
3: It references the carnal mind and the spiritual mind. Contrasts.
4: Ellentétbe állítja a testi elmét és a szellemi elmét.
3: And as we study carefully scripture, we see the difference between these two creations.
4: És ahogyan tanulmányozzuk a Szentírást, megláthatjuk a különbségeket ezek között.
3: The fallen man is full of selfishness and pride.
4: A bukott ember az tele van önzőséggel és büszkeséggel.
3: The new man, the new creation is full of love and humility.
4: Az új teremtés, az újjászületett ember az tele van szeretettel és alázatossággal.
3: The old you and me was full of rebellion.
4: Megszületésünk előtt te és én, a régi énünk, az tele volt lázadással.
3: The new creation is full of submission, a heart of submission.
4: Az újjáteremtett személyiség pedig tele van az alávetettségnek a hozzáállásával.
3: The old man was full of unbelief.
4: Az ótermészet az tele volt hitetlenséggel.
3: The new man is full of faith.
4: Az új ember pedig tele van hittel.
3: The old man was full of disobedience.
4: Az ó természet az tele volt engedetlenséggel.
3: And the new man is full of obedience.
4: Az újjászületett személy pedig tele van engedelmességgel.
3: This is what took place in a moment of time, if you're a believer, in the past, regeneration. The miracle of regeneration.
4: Mindez abban a pillanatban végbe megy, amikor a múltban az újjászületésnek az eseményén átmentél, keresztül mentél.
3: You pass from death to life.
4: Átmentél a halálból az életre.
3: God removes the old heart and gives us a new heart.
4: Elhagytad a régi szívet, és egy új szívet kaptál.
3: And in that sense, you cannot get any more saved than you were at that moment.
4: És ilyen értelemben te nem üdvözülhetsz újra, nem születhetsz újjá újra, csak abban az egy alkalomban.
3: More specifically, you can't get any more regenerated. You can't be born again more than once.
4: Vagy hogy úgy mondjam, csak egy alkalommal születhetsz újjá.
3: But there are other dimensions of salvation that continue to work in our lives.
4: De vannak az üdvösségnek mégis olyan részei, amiket ki kell munkálnunk az életünk folyamán.
3: So the first is regeneration. The second is justification.
4: Tehát az első az újjászületés, a második a megigazulás.
3: Justification simply defined means just as if I never sinned.
4: A megigazultságnak az állapota az egyszerűen azt jelenti, hogy mintha soha nem követtem volna el semmi bűnt.
3: In the Greek it literally means to be absolved and declared innocent in a court of law.
4: A görögben ez szó szerint azt jelenti, hogy a törvény szerint teljesen bűntelennek nyilvánított valaki.
3: The accusations are removed, their records are wiped clean.
4: Mindenféle vádlás és károsztatás eltávolítatott, és teljesen tisztának vagy nyilvánítva.
3: Also what happens is that righteousness is imputed.
4: Ez azt is jelenti, hogy az igazságosság belénk helyeztetett, a részünké vált.
3: Again, this has happened in the past if we were a Christian, if you were a born again believer.
4: Tehát ismét, hogyha mi újjászülettünk, akkor ez már a múltban, amikor az újjászületésünk pillanata volt, akkor megtörtént.
3: God has credited to us his righteousness.
4: Isten odaadta nekünk, megajándékozott bennünket az igazságossággal.
3: So we are regenerated and we are justified.
4: Tehát újjászülettünk és megigazultunk.
3: And the third, another dimension that the Bible speaks of is adoption.
4: És a következő dimenziója pedig ennek a fogalomnak az elfogadottság, örökbefogadottság állapota.
3: Now adoption, I think we generally understand is a change of legal change of families.
4: Általában nyilván értitek, hogy mit jelent az örökbefogadás. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy jogszerű megváltozása a családi hovatartozásnak.
3: I've personally adopted two children.
4: Én személy szerint két gyermeket fogadtam örökbe.
3: And when I completed this process, which took many months, 6 months.
4: És amikor a végére jutottunk ennek a folyamatnak, ami elég hosszú ideig, 6 hónapig tartott.
3: And the legal actions were complete.
4: És a jogi folyamat le volt zárva.
3: The birth certificates of my children were resent to me with my name and my wife's name on the birth certificate.
4: Akkor az örökbefogadó gyermekeimnek a születési anyakönyvi kivonatát, amit elküldtek nekünk, akkor az ő személyi adataiknál az én nevem és a feleségem személyi adatai voltak ott a szülők rovatában.
3: I thought to myself, what a powerful revelation of what the Bible is speaking of.
4: És arra gondoltam akkor, hogy mennyire erőteljes az a kijelentés, amit a Biblia ezzel kapcsolatosan is.
3: There is no indication in the legal records or the birth certificates that these children were not born to me.
4: Hogy ezek a dokumentumok, azokon az van, hogy mi vagyunk a szülei, pedig hát nem tőlünk születtek valójában.
3: We've birthed two other children, older.
4: Két már saját gyermekünk született, akik valóban tőlünk születtek.
3: And there's absolutely no distinction between my first two born children and my second two adopted children.
4: És abszolút semmi különbség nincs az első két saját gyermekünk és a vérszerinti gyermekünk és a két örökbefogadott gyermekünk között jogi értelemben.
3: Not in my love for them, nor in their legal status.
4: Sem az én feléjük való szeretetemben, sem jogi értelemben nincs különbség köztük.
3: So when we were accepted Christ into our lives and surrendered our lives to him,
4: tehát amikor befogadtuk Krisztust az életünkbe és az életünket alávetettük az ő fennhatósága alá,
3: we were not only regenerated,
4: akkor nem csak újjászülettünk,
3: not only were we justified just as if we never sinned,
4: nem csak megigazítottunk egy olyan módon, mintha soha nem vétkeztünk volna,
3: but we were adopted as sons and daughters into the family of God,
4: hanem örökbe is fogadtattunk úgy, mint Isten családjának a fiai és lányai.
3: And heaven reissued the birth certificates.
4: És újjá lett írva a születési anyakönyvi kivonatunk.
3: And Satan and the world is nowhere on there. Satan in the world system is nowhere on those birth certificates.
4: És a sátán az semmilyen módon nem szerepel már többé a születési anyakönyvi kivonatunkon.
3: Now there's another dimension to biblical adoption that I want to also emphasize.
4: Van egy másik vonatkozása is a bibliai örökbefogadásnak, amit szintén szeretnék elmagyarázni.
3: And this could be past tense for some, and it may be future tense for others in this room.
4: És itt a teremben jelenlévők számára ez elképzelhető, hogy többeknek a múlt idejű dolog, de lehetnek olyan személyek is, akiknek majd még a jövőben fog bekövetkezni.
3: This concept, this scriptural concept of adoption is more than just the adopting into the family legally.
4: Az írásban az örökbefogadásnak ez a koncepciója, ez nem csak jogi értelemben értelmezhető,
3: but also a release of a position, of authority and of status when we come to a maturity.
4: Hanem olyan értelemben is, hogy az a folyamat, ahogyan az érettségre eljutunk.
3: And this was common custom as it is around the world today, it was in the time of the Romans.
4: És ez egy olyan dolog, ami a rómaiak idejében is megvolt igazából.
3: Paul understood this well, and it was a part of his teaching to the churches.
4: Pál nagyon jól értette ezt, mert az ő tanította erről a gyülekezeteket.
3: When a son was brought into full adoption,
4: amikor egy fiút teljesen örökbe fogadtak,
3: when he came of age,
4: amikor eljött annak az ideje az ő kora szerint,
3: there was usually a ceremony, public ceremony that took place.
4: Akkor általában volt egy ilyen nyilvános ceremónia, egy nyilvános szertartás, amit végrehajtottak.
3: We would refer to it like a coming of age type of a ceremony in many of our cultures.
4: A jelenlévők számára ez elképzelhető, hogy többeknek a múlt idejű dolog, de lehetnek olyan személyek is, akiknek majd még a jövőben fog bekövetkezni.
3: This concept, this scriptural concept of adoption is more than just the adopting into the family legally.
4: Az írásban az örökbefogadásnak ez a koncepciója, ez nem csak jogi értelemben értelmezhető,
3: but also a release of a position, of authority and of status when we come to a maturity.
4: Hanem olyan értelemben is, hogy az a folyamat, ahogyan az érettségre eljutunk.
3: And this was common custom as it is around the world today, it was in the time of the Romans.
4: És ez egy olyan dolog, ami a rómaiak idejében is megvolt igazából.
3: Paul understood this well, and it was a part of his teaching to the churches.
4: Pál nagyon jól értette ezt, mert az ő tanította erről a gyülekezeteket.
3: When a son was brought into full adoption,
4: amikor egy fiút teljesen örökbe fogadtak,
3: when he came of age,
4: amikor eljött annak az ideje az ő kora szerint,
3: there was usually a ceremony, public ceremony that took place.
4: Akkor általában volt egy ilyen nyilvános ceremónia, egy nyilvános szertartás, amit végrehajtottak.
3: We would refer to it like a coming of age type of a ceremony.

0: was common custom as it is around the world today, it was in the time of the Romans.
1: És ez egy olyan dolog, ami a rómaiak idejében is megvolt igazából.
0: Paul understood this well, and it was a part of his teaching to the churches.
1: Pál nagyon jól értette ezt, mert az ő tanította erről a gyülekezeteket.
0: When a son was brought into full adoption,
1: amikor egy fiút teljesen örökbe fogadtak,
0: when he came of age,
1: amikor eljött annak az ideje az ő kora szerint,
0: there was usually a ceremony, public ceremony that took place.
1: Akkor általában volt egy ilyen nyilvános ceremónia, egy nyilvános szertartás, amit végrehajtottak.
0: We would refer to it like a coming of age type of a ceremony in many of our cultures. Coming of age.
1: Ez több kultúrában volt, amikor eljutott az illető arra a korra.
0: And normally in this ceremony, all of the families and friends and everyone would be invited.
1: És általában erre az alkalomra, az ünnepségre az egész családot összehívták.
0: And the son would then be released into his fullness of his inheritance.
1: És ez volt az alkalom, ami után a fiú belépett a teljes örökségébe.
0: He would normally be given the family's ring.
1: Ilyenkor általában odaadták a család, megkapta a családnak a gyűrűjét.
0: And from that point on, he had the family checkbook.
1: És onnantól kezdve ez azt jelentette, hogy a rendelkezésére állt a családnak a csekkfüzete, tehát a teljes anyagi bázisa.
0: He had the family name.
1: Ugyanaz volt a családi neve.
0: He can't become any more part of the family than he already is.
1: De nem volt már szükségszerűen kötelező neki annak a családnak a részének maradnia.
0: But the difference is that he's now been released with power and authority that he was not released to prior.
1: De a lényegi változás az az volt, hogy egy olyan hatalmat kapott abban a pillanatban, amivel korábban nem rendelkezett.
0: From that point on, he was able to stamp legal documents.
1: Onnantól kezdve lehetőséges joga volt arra, hogy jogi folyamatokat igazoljon a családi gyűrűvel.
0: So that's important to understand, because Jesus, that ceremony took place at his baptism at 30 years old.
1: Fontos ezt megértenünk. Jézus, amikor 30 éves korában bemerítkezett, akkor jött el az életében ez a pont.
0: And we know the Gospels as we've read them, as Jesus came up out of the water.
1: És tudjuk azt, hogy az evangéliumokat olvassuk, hogy amikor Jézus feljött a vízből,
0: the Holy Spirit descended in the form of a dove.
1: A Szent Szellem leszállt rá egy galamb képében.
0: And the Father spoke from heaven, "This is my beloved Son. This day have I begotten thee."
1: És az Atya azt mondta a mennyből, hogy ez az én szeretett fiam.
0: What, this day was Jesus not his son for the last 30 years?
1: Ez az én szeretett fiam, ma nemzettem őt. Miért addig nem volt az ő fia 30 évig?
0: He was his son all along.
1: Végig
0: but
1: something
0: volt. Different, something new has just occurred.
1: De mégis valami új dolog történt ott.
0: The Holy Spirit, the anointing came upon him, and God the Father put the ring on his son's finger.
1: Ahogy a Szent Szellem leszállt rá és felkente őt, ezáltal az Atya az ujjára tette a hatalomnak ezt a gyűrűjét.
0: Prior to that, the Bible says there's actually no recorded miracles of Jesus at all. For 30 years.
1: Azt megelőzően Jézus életének első 30 évében a Biblia semmilyen csodáról nem számol be. Tett volna valamit.
0: But now they was released into his full sonship.
1: Ez az alkalom volt az, ami bevitte őt az ő teljes fiúságába.
0: He's now operating in the authority and the power of the Father.
1: És a birtokosává vált az Atyának az erejének és a hatalmának.
0: That's why I say for some of us this may have already happened in the past.
1: Ezért mondtam azt, hogy lehetnek itt olyanok, akik már ezt megkapták korábban.
0: And for others that is something that has not yet happened but will.
1: Mások számára pedig ez valami olyan dolog, ami majd meg fog történni a jövőben.
0: So I could put this in the past or I could move it into the future depending on who's in the room.
1: Tehát itt akik a teremben vagyunk, van akinek ez már megvan és van akinek majd a jövőben fog eljönni.
0: In Romans in chapter 8 Paul is speaking on the subject.
1: Róma 8-ban Pál beszél erről a témáról.
0: And he says that all of creation is travailing as a woman in birth.
1: Azt mondja, hogy az egész teremtés vajúdik, mint az asszony, amikor szül.
0: Waiting for God's sons to come into this fullness that I'm speaking of.
1: És azt várja, hogy Isten fiai megjelenjenek, azok az Isten fiai, akik abban az állapotban vannak, amiről az imént beszéltem.
0: God desires his sons and daughters to come into this level of maturity and release so that we can bring the kingdom of God and his power to the earth.
1: Istennek az a vágya, hogy az ő

0: fiai és lányai eljussanak erre a fajta érettségre, hogy elhozhassuk a világba a Istennek a királyságát.
1: So, you see now as we look at salvation, we see very clearly salvation in past terms.
0: Tehát látjátok, amiről eddig beszéltünk, hogy az üdvösségről múlt idejű értelemben ilyen vonatkozásokban beszél a Szentírás.
1: When we were born again, that happened in the past and it doesn't happen again.
0: Amikor újjászülettünk, akkor ez egy múltbeli alkalom, ami már megtörtént és többé nem fog megtörténni.
1: There's a lot of churches and denominations who are trying to get saved every weekend, every Sunday.
0: Több olyan gyülekezet van, ahol megtérnek emberek, újjászületnek emberek minden vasárnap hétről hétre.
1: Major religious Christian religious movements who do not have the security of salvation, do not have never experienced.
0: Vannak olyan nagy felekezetek, ahol nincs meg a meggyőződésük az üdvösségükről, és ott gyakorolják ezt.
1: And we can rest in that assurance.
0: Nekünk pedig meg kell nyugodnunk ebben a meggyőződésben, hogy üdvösségünk van.
1: We've been born again.
0: Újjászülettünk.
1: We've been justified.
0: Megigazultunk.
1: And then we've also been adopted.
0: És örökbefogadtattunk. Isten örökbefogadott minket.
1: All of those legal actions have taken place in the courtrooms of God's kingdom.
0: Mindezek a jogi folyamatok Isten bíróságán megtörténtek már.
1: But yet as we look on to other passages of scripture, we see salvation referred to in the present tense.
0: A Szentírásban több más helyen az üdvösség fogalmával jelen idei értelemben találkozunk.
1: Though God changed our hearts completely when we were received him and we were born again.
0: És bár Isten megváltoztatta teljes mértékben a szívünket akkor, amikor befogadtuk őt és újjászülettünk.
1: There was very little if anything that was done with our minds.
0: Abban a pillanatban nagyon kevés dolog történt meg még az elménkben.
1: Most of all of the bad thinking remained.
0: A rossz gondolkodásmódunknak a legnagyobb része ott maradt még.
1: All of the lies that we've been fed, that the enemy has fed us over our lifetimes, they're still there.
0: Az elménkben azok a hazugságok, amiket a korábbi életünkben az ördög elhelyezett, azok ott vannak még.
1: A lifetime of bad habits still seem to be there.
0: A korábbi életünknek a rossz szokásai még mindig ott vannak.
1: We are still reaping the consequences of things that we've sown over the years.
0: Még mindig aratjuk azoknak a helytelen cselekedeteinknek a gyümölcseiket, amiket a korábbi életünkben elvetettünk.
1: So there is need for ongoing healing and deliverance and salvation.
0: Tehát szükségünk van a továbbiakban egy folyamatos szabadulásra, gyógyulásra és gondolkodásmód változásra.
1: The biblical word is sanctification.
0: A bibliai fogalom a szó az a megszentelődés.
1: And the actual Greek word is used, it literally means to be made holy.
0: A görög szó eredeti jelentése az a szenté létel, szenté válás.
1: And Christians were referred to as holy ones.
0: És a keresztényekre úgy utal a Biblia, mint szentekre.
1: It doesn't mean that we were without sin, it means that we were set apart for God's purposes.
0: Ez nem arra utal, hogy nem követtünk el bűnöket, hanem azt jelenti, hogy elválasztottunk Isten céljaira.
1: In the scriptures and doctrinally it means God setting apart a believer for himself.
0: Az írásban szó szerint ez azt jelenti, hogy Isten elválasztott bennünket a maga céljára.
1: We are set aside from all evil use to be wholly used by the Lord for his service.
0: Elválasztott bennünket az ördögnek a dolgaitól, a maga számára, hogy az ő céljaira használjon bennünket.
1: In fact, many scriptures say that without this holiness we will not see God.
0: Nagyon sok bibliavers van, ami azt mondja, hogy enélkül, a megszentelődés nélkül nem tudjuk meglátni Istent.
1: And we see examples of this throughout the scriptures in the Old Testament preparing us to understand the New Testament.
0: És látjuk ennek a példáit végig az Ószövetségen is, ahogyan felkészítenek erre a gondolatra bennünket az újszövetségi időkre.
1: In the Old Testament days and seasons were sanctified.
0: Az Ószövetségben napok és időszakok voltak a megszentelődésre.
1: The tabernacle was sanctified.
0: Megszentelték a sátrat, a szent sátrat.
1: The instruments and things that were in the temple were sanctified.
0: Amik a templomban voltak, azokat a hangszereket és egyéb tárgyakat megszentelték.
1: Which means that these things could no longer be used for anything other than the purposes of the Lord.
0: Ez azt jelenti, és azt értették ez alatt, hogy azokat a tárgyakat, azokat a dolgokat többé semmi másra nem volt szabad használni, csak és kizárólag az Úr céljaira.
1: And that is practically what it means to be holy.
0: És gyakorlatilag ez az, amit a szentség szó jelent.
1: So when the Bible is speaking to believers as being sanctified or holy,
0: tehát amikor a Biblia a hívőkről úgy beszél, mint szentek,
1: means that we are set aside for the Lord's use and for the use by no one else or nothing else.
0: Az azt jelenti, hogy félretétettünk az Úr céljaira, és semmiféle más célra nem vagyunk használhatóak.
1: For example, 1 Corinthians chapter 5 verse 23.
0: Például az 1 Korintus 5. részének 23. verse
1: says, may God himself, the God of peace,
0: azt mondja, hogy maga pedig a békesség Istene
1: sanctify you through and out, throughout, through and through.
0: Szenteljen meg benneteket,
1: may your whole spirit,
0: hogy az egész szellemetek
1: and soul,
0: lelketek
1: and body,
0: és testetek
1: be kept blameless until the coming of the Lord.
0: Tartassék meg az Úrnak az eljövetelére.
1: So this is now sanctification. It is being set apart.
0: Tehát ez a megszentelődés azt jelenti, hogy elkülönítve lenni.
1: This is also something that started in the past.
0: Ez is egy olyan dolog, ami valamikor a múltban kezdődött.
1: But is also operating very much in the present.
0: De nagyon nagy mértékben történik most a jelenben is.
1: Hence Paul tells the Philippians to work out your salvation.
0: Visszautalnék a Filippi levélbe, ahol az áll, hogy munkáljátok ki a ti üdvösséget, a megszentelődéseteket.
1: You see, now, hopefully that makes a lot more sense to you.
0: Ez biztosan jól értitek ezt, hogy ez mit
1: jelent. Work out your regeneration.
0: Nem azt mondja Pál, hogy munkálkodjatok az újjászületéseteken.
1: You can't work out your regeneration.
0: Nem tudjátok kimunkálni magatok az újjászületéseteket.
1: That happened as a miracle of God.
0: Ez Istennek a csodájaként történik meg.
1: In a moment of time when we came to faith.
0: És abban a pillanatban zajlik le, amikor hitre jutunk.
1: But working out our sanctification is a process that we are very much involved in.
0: De a megszentelődésünknek a kimunkálása az egy olyan folyamat, amiben nagyon nagy mértékben részt kell, hogy vegyünk.
1: And it is something that we work together with the Lord.
0: És ez egy olyan dolog, amiben együtt munkálkodunk az Úrral.
1: So a sanctification is a separation.
0: A megszentelődés tehát egy különválasztás.
1: As we study the scriptures, sanctification is a dedication.
0: Amikor tanulmányozzuk az írásokat, azt látjuk benne, hogy a megszenteltség az egy elkötelezettséget, egy odaszánást jelent.
1: Just as an offering was dedicated to the Lord, it then became holy.
0: Ahogyan például annak idején az áldozatokat odaszánták, odaadták az Úrnak, azáltal megszentelődött az.
1: As our lives have been dedicated to the Lord as a living sacrifice, our lives become holy.
0: És ahogyan mi az életeinket odaszánjuk az Úrnak szent áldozatul, úgy az életünk megszentelődik ezáltal.
1: Sanctification is also a consecration. That's a hard word to translate. It brings a singleness of mind and purpose.
0: A megszentelődés az azt jelenti, hogy az elme céljainak a megtisztítása.
1: Jesus said you cannot serve two masters.
0: Jézus azt mondta, hogy nem szolgálhattok két urat.
1: James says, don't be double-minded.
0: Jakab azt mondja, ne legyetek két szívűek.
1: So as we go through this process of sanctification, we are becoming focused in a singleness of mind and purpose.
0: Tehát amikor megyünk a megszentelődésnek a folyamatában, akkor a figyelmünket összeszedjük és egy célra összpontosítjuk.
1: We do not have one world, one foot in the world and one foot in the kingdom.
0: Nem tudtok úgy járni, hogy az egyik lábatok a világban van, a másik lábatok pedig Isten királyságában.
1: And that is a part of renewing of our minds.
0: És ez az elménk megújításának egy része.
1: God has already dealt with our hearts.
0: Isten elbánik a szívünk dolgaival.
1: Now God also wants to save our minds, deliver our minds, heal our minds, our emotions, our memories.
0: Tehát Isten nem csak a szívünk dolgaival akar foglalkozni, hanem az elménknek a gondolataival, az emlékeivel, és az egész elménket meg akarja újítani.
1: And a part of that process is very much salvation.
0: És ennek a folyamatnak a része, az nagy, tehát ez a folyamat nagyon nagy mértékben ez is az üdvösségnek a részébe tartozik.
1: Now I believe salvation sometimes could be instant. Instant healing, instant deliverance.
0: Az üdvösségnek több vonatkozása azonnali eseményként valósul meg, például egy azonnali gyógyulás vagy egy azonnali szabadulás.
1: But I also more times believe that they are a progress or progressive, not instant.
0: De úgy gondolom, hogy gyakrabban egy folyamatról van szó.
1: I've seen many people that have been healed in their bodies in a prayer.
0: Sok embert láttam, akik testi gyógyulást nyertek egy imádság alkalmával.
1: I've seen others that were healed in their bodies over a period of months and sometimes even years.
0: És sok más szemét is láttam, akik pedig hónapok folyamata alatt vagy akár évek folyamatában gyógyultak meg.
1: Amen.
0: Amen.
1: And there will even be some who will not be completely saved or delivered or healed until they pass into the kingdom yet to come.
0: És vannak olyanok is, akik még eddig nem nyertek teljes üdvösséget, vagy teljes gyógyulást, vagy teljes szabadulást, hanem majd egy elkövetkezendő időszakában a királyságnak fog ez bekövetkezni az életükben.
1: The book of Hebrews writer in Hebrews chapter 11.
0: A zsidó levélnek a 11. részében
1: contrasts two groups of believers that are worthy of a good report.
0: A hívőket két kategóriára ossza a levél írója.
1: And he goes on to list so many of the names that we have read so many times in the Bible.
0: Olyan neveket találunk ott, akiket nagyon sok helyen sokszor találkoztunk a Szentírásban.
1: Many of them saw the fulfillment of God's promise in this life.
0: Sokan közülük meglátták Isten ígéreteinek a beteljesedését itt a földi életükben.
1: Yet many others did not.
0: De viszont vannak sokan mások, akik nem látták meg ezt így a földi életükben.
1: Abraham was looking for a city made by God and not by the hands of man. He never saw it in this life.
0: Abraham, aki az Isten által elkészített városnak az eljövetelét várta, soha nem látta meg ezt a földi életében beteljesedni.
1: The Bible says he was looking for something that he never did find in this world.
0: A Biblia azt mondja, hogy ő valami olyasmit várt, amit soha nem látott meg a szemeivel ebben a világban.
1: Then the Hebrew writer goes on to speak of all of the saints who have died, who were martyred.
0: Aztán a zsidó levélben beszél azokról a szentekről is, akik meghaltak, akik mártírságot szenvedtek.
1: Believers who were devoured by lions and were sawn in half.
0: Olyan hívőkről, akiket félbevágtak, vagy oroszlánok vermébe vetették őket.
1: The Bible says that all of them also died in faith.
0: És azt mondja a Biblia velük kapcsolatosan, hogy ők is mindannyian hitben haltak meg.
1: And were no less greater than the ones who saw some of those promises fulfilled in this world.
0: És semmivel sem voltak kevesebbek azoknál, akik látták Isten ígéreteinek a beteljesedését az életükben.
1: And then we go into chapter 12, speaking of both of those groups of believers.
0: És ahogyan tovább megyünk a 12. fejezetre, ott is látjuk ezt a két csoportot.
1: The believers who prayed fire down from heaven.
0: Azokat a hívőket, akik imádkoztak és tűz jött le a mennyből a földre,
1: who uprooted kingdoms,
0: akik
1: who changed the course of history,
0: akik megváltoztatták a történelem folyását,
1: and those who died a martyr's death and saw none of the great promises fulfilled in this life.
0: A másik csoport pedig, akik mártírságot szenvedtek el és nem látták meg az ígéretek beteljesedését az életükben.
1: Yet it goes on to chapter 12 and it says that all of these believers are now gone forth and they are now become a great cloud of witnesses waiting for you and I to finish our race.
0: És a 12. fejezetben azt mondja, hogy mindezek a hívők együtt vannak a mennyekben és a bizonyságoknak a felhőiben ott együtt vannak.
1: They are in the grandstands waiting for us to finish our run, our race. They've already completed.
0: Tehát hogy ők megfutották a futásukat itt ebben a földi valóságban, és hogy mi is ezt tegyük meg.
1: Why am I saying this?
0: Miért mondom ezt?
1: Because we will experience in our own lives.
0: Mert amit tapasztalunk a saját életünkben.
1: As we will experience in the greater body of Christ, we will see these things. We will see these things.
0: Meg fogjuk látni az életünkben ezeket a dolgokat.
1: We will see some who will apprehend things and promises in this life.
0: meg fogunk látni olyan személyeket, akik megragadnak és átvesznek dolgokat itt a földi életben.
1: Sometimes instantly or quickly.
0: Időnként gyorsan vagy azonnal.
1: Sometimes over a long period of time.
0: Mások pedig vagy más alkalommal pedig hosszú idő telik el.
1: And we will also experience things and see people who will not experience the healing, the complete healing in this life.
0: És fogunk találkozni, fogunk látni olyan személyeket is, akik a teljes gyógyulást a földi életük teljes időtartama alatt sem fogják meglátni és
1: But that healing, that deliverance, that salvation.
0: De az a gyógyulás, az a szabadulás, az az üdvösség
1: is promised by God. It's just in the future tense.
0: Ezt Isten megígérte és valahol a jövő időben van.
1: I assure you, there is no one cripple in the kingdom of God in heaven.
0: Arról biztosítani tudlak benneteket, hogy egyetlen egy nyomorék sincsen Isten királyságában a mennyben.
1: There is no blind eyes.
0: Nincsenek vak szemek.
1: There's no dysfunctional people.
0: Nincsenek testi hiányosságokkal küszködő emberek.
1: There's no insane asylums. An insane asylums. Crazy houses.
0: Nincsenek, igen, nincsen elmegyógyintézet a mennyben.
1: There's no high blood pressure, no heart problems.
0: Nincs magas vérnyomás, nincsenek szívbetegségek.
1: Every single purpose person will be completely and totally delivered.
0: Same. Minden egyes személy teljesen és tökéletes mértékben meg lesz, szabad lesz.
1: But we must look at salvation past, present and future. See it in its full scope.
0: Tehát ezért kell úgy tekintenünk az üdvösségre, mint múlt, jelen és jövő idejű fogalomra is egyszerre.
1: We must open the aperture of our cameras, of our understanding, and open them to see something much bigger.
0: Meg kell nyitnunk a kameránknak, vagy a látásmódunknak a látásszögét, hogy egy szélesebb módon lássuk ezt a dolgot.
1: Amen?
0: Amen.
1: And it will lead to a lot better doctrine as well too.
0: És akkor egy
1: sounder doctrine.
0: És akkor egy jobb módon fogjuk megérteni ezt az alapelvet.
1: So let me just go on now and finish with these last two that I've placed in the future tense.
0: Menjünk akkor tovább arra a két jelentés értelmezésmódra, ami a jövő időre vonatkozik.
1: Again, I will give you these in the notes, many passages that refer to salvation, we shall yet be saved.
0: Ismét mondom, hogy a jegyzetben majd fogtok biblia verseket, hivatkozásokat találni mindezekre az értelmekre, a jövő idejű dolgokra is.
1: These passages of scripture are not referring to regeneration.
0: Ezek a jövő időben kapcsolatos értelmezés, ez nem az újjászületésre vonatkozik.
1: And many of these other things that we've just spoken of. Many of the things we've just spoken of, they're not referring to that.
0: Tehát nem arra vonatkoznak, amiről eddig beszéltünk.
1: They're speaking of something that is yet to come.
0: Hanem valami olyanról beszél, ami majd ezután fog bekövetkezni.
1: Primarily two.
0: Alapvetően két ilyen dolog van.
1: The Bible speaks of maturity, or excuse me, of perfection, coming into perfection.
0: A Biblia beszél a tökéletességre jutásról.
1: The Greek word is the word telios.
0: A görög szó, ami ezt jelenti, a telios.
1: And it's translated in English and in many of the languages of our in our Bibles as the word perfection. Be perfect.
0: Ezt angolra is és sok más nyelvben is a tökéletesség fordítják.
1: And the word telios, the Greek word, means to be made whole or complete.
0: A görög telios szó az a teljességválás, beteljesedést értelemben.
1: It means simply means to be made mature, to be brought into maturity.
0: Azt jelenti, hogy érettségre jutni.
1: So what Jesus said in the Sermon on the Mount, be perfect as my Father in heaven is perfect. This is the Greek word telios.
0: Amikor Jézus a hegyi beszédben arról beszélt, hogy legyetek szentek, tökéletesek, ahogy a mennyei atyátok tökéletes, ott is ez a telios szó van.
1: If I was to ask normally ask a crowd of believers, do you believe that you can be perfect?
0: Hogyha megkérdezem egy csapat hívőtől, hogy szerintetek lehetséges-e tökéletességre eljutnunk?
1: Very few would say yes, I believe I can.
0: Akkor nagyon kevesen szokták azt mondani, hogy igen, én hiszem, hogy ez lehetséges.
1: But now that I've explained what the word means,
0: de amikor elmagyarázom, hogy mit jelent a szó,
1: how many people here believe that Christ can bring you into maturity?
0: Hogyha úgy teszem fel a kérdést, hogy hány ember hiszi itt azt, hogy Krisztus érettségre tud juttatni téged?
1: If you don't believe that, then probably you just need to go home.
0: Hogyha nem hiszed ezt, akkor lehet, hogy jobb, hogyha hazamész.
1: That's why we gather together.
0: Ezért jövünk össze.
1: The Bible says this is the reason in Ephesians chapter 4.
0: A Biblia azt mondja az Efezus 4-ben.
1: This is the reason the apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers were given to the body of Christ.
0: Hogy ez az oka annak, hogy az apostolok, proféták, tanítók, evangelisták, pásztorok adott a Krisztus testének.
1: And that is to bring the body of Christ into maturity, into teleos, into perfection.
0: Az az ő céljuk, hogy Krisztusnak a testét érettségre vagy tökéletességre juttassák.
1: Did not Jesus say that he would come for a bride without spot or blemish?
0: Jézus azt mondja, hogy ő nem egy olyan mennyasszonyért fog eljönni, akin szeplő vagy sömörgőzés van.
1: Paul prays in Philippians chapter 1 verse 6, he says, Lord, finish that which you started in me until the day of Christ Jesus.
0: Pál úgy imádkozik a Filippi levélben, hogy juttass el engem, Uram, a tökéletességre.
1: So these passages and these verses that we read are speaking about our salvation in the future tense.
0: Tehát ezek azok a szentírás helyek, amik az üdvösséget egy jövő idejű helyzetbe teszik.
1: A part of that being us coming into a maturity as a believer in Christ.
0: Hogy Krisztusban hívő személyekként érettségre jussunk el.
1: And I think for some this is also applicable to that coming into maturity, into that dimension of adoption.
0: És úgy gondolom, hogy többünk számára ez a tökéletességre jutás, ez az örökbefogadottsággal vagy az örökbefogadással is összefüggésbe hozható.
1: You see, this is all about faith.
0: És igazából látjátok, hogy ez is a hittel is összefügg.
1: If we don't know these things and if we don't believe these things,
0: hogyha nem tudjuk ezeket az igazságokat és nem hiszünk bennük,
1: we will never see these things.
0: Akkor soha nem fogjuk meglátni ezeket.
1: Because the kingdom of God and the things of God are apprehended by faith.
0: Mert Isten királysága és Istennek a dolgai azok hitáltal ragadhatóak meg.
1: Those who exercise that new heart that's been given to them.
0: Azok, akik gyakorolják magukat tudatosan az új szív működésében, amit kaptak.
1: A heart of obedience and faith and submission to the Holy Spirit.
0: A szeretetnek, a hitnek és a Szent Szellemnek való alávetettségnek a szívbeli hozzáállását gyakorolják.
1: Stories are told every day around the world.
0: Történeteket mesélnek naponta a világban mindenhol.
1: Of people who die in absolute poverty.
0: Olyan személyekről, akik teljes szegénységben haltak meg,
1: who had some relative who passed on their inheritance,
0: akiknek meghalt olyan hozzátartozójuk, aki nagy örökséget hagyott rájuk,
1: but because they never knew, they never inherited and experienced it.
0: De mivel nem tudták azt, hogy egy ilyen örökségnek a birtokosai, ezért soha nem tudták megtapasztalni annak a valóságát.
1: I'll never forget the story of one pastor sharing as he went to minister to a woman dying in her home.
0: Soha nem felejtem el ezt a történetet, amit egy pásztor osztott meg velem egy hölgyről, aki az otthonában haldoklott.
1: And as he was ministering to her and talking to her, he noticed something that she had framed and put on her wall.
0: Ahogyan ott szolgált felé és imádkozott érte az otthonába, megakadt a szeme a falon valami dolgon, ami ott be volt keretezve.
1: And as he began to look closer, read closer, he took it and opened it and looked at it, and it was legal documents that had been sent to her.
0: Ahogyan közelebb ment és megnézte, kiderült, hogy az valami jogi dokumentum volt, amit ez a hölgy kapott.
1: She was declared the sole heir of a great inheritance.
0: Ami arról szólt. Egy nagy örökségről szólt ez a jogi dokumentum.
1: And when the minister asked her, do you not understand what this is?
0: És az, amikor ez a szolgáló megkérdezte tőle, hogy nem érted, hogy miről szól, mit jelent ez a dokumentum?
1: He found out that she was illiterate and didn't know how to read.
0: Akkor kiderült, hogy nem volt képes elolvasni ez a hölgy ezt a dokumentumot.
1: And tragically that picture shows us where much of the body of Christ is today.
0: És ő megértette abban a pillanatban, hogy ez a képe annak, amilyen állapotban Krisztus teste sok helyütt ma van.
1: Weak,
0: gyenge,
1: sick,
0: beteg,
1: on a deathbed,
0: a halálos ágyában,
1: no threat to the enemy,
0: nem jelent fenyegetést az ellenség számára.
1: Yet we are the legal inheritors of God's, of the kingdom of God.
0: Pedig miközben Isten királyságának a jogos örökösei vagyunk.
1: But because we don't either know that,
0: de mivel még csak nem is tudjuk ezt,
1: or we don't believe that,
0: vagy nem is hisszük ezt,
1: the Father's ring stays on the cabinet, and we never put it on, much less use it.
0: Ezért az atyának a gyűrűje az ott marad valahol a polcon, és soha nem veszük fel a kezünkre, hogy használjuk azt.
1: Amen.
0: Amen.
1: The final dimension or the final aspect of salvation that I want to touch on before we close.
0: Az utolsó aspektusa az üdvösségnek, amit a befejezés előtt érinteni szeretnék.
1: What is typically translated in English as glorification, to be glorified.
0: Ami az általában az angol fordításban a megdicsőülésként van fordítva.
1: This Greek word literally means to be honorable, to majestic. It means glorious or lit up, full of light.
0: Az angolra, tehát ez a szó azt jelenti, hogy tiszteletre méltó, fenséges, dicső.
1: And this glory of God we see throughout the scriptures.
0: És Istennek a dicsőségei is így van megfogalmazva az írásokban végig.
1: We see this glory on the burning bush as God speaks to Moses.
0: Ezt a dicsőséget lehetett látni az égő csipkebokorban is, amikor Isten szólt onnan Mózeshez.
1: This glory literally lit the entire camp of Israel in the desert for 40 years.
0: Ez a dicsőség volt az a dicsőségnek a fénye, ami vezette Izraelt 40 évig a pusztában.
1: This glory came down on the tabernacle of Moses when it was consecrated.
0: Ez a dicsőség jött le Mózesnek a sátorára, amikor ott megnyilvánult.
1: The same glory or presence of God came down on the temple of Solomon when it was dedicated.
0: Ugyanez a dicsőség szállt le és nyilvánult meg Salamon templomán is, amikor ezt Istennek felajánlották.
1: And this glory is the absolute radiant presence of God himself.
0: És ez a dicsőség Istennek magának a sugárzó jelenléte.
1: And Paul expounds upon this extensively in his epistles. He writes on this.
0: És Pál is az ő leveleiben ír erről és beszél erről.
1: Speaking about this glory that is yet to be revealed in God's people.
0: Úgy beszél erről, mint az a dicsőség, ami majd el fog jönni és megnyilvánul Isten népén.
1: That it's a glory that we need to look for, anticipate.
0: Az a dicsőség, amit keresnünk kell és előre kell vetítenünk.
1: He says, for right now we live, this glory is contained in earthen vessels.
0: Tehát most, ahogy mi élünk, ez földi edényekben van ez a dicsőség helyezve.
1: But one day these earthen vessels will be replaced with something far better.
0: De egy napon majd ezek a földi edények valami sokkal jobban lesznek helyettesítve.
1: Glorified bodies such as Christ Jesus himself possesses.
0: Olyan megszentelt testekkel, amit az Úr Jézus Krisztusnak magának is van, amiben ő most él.
1: And that glory is something that we will then experience for the rest of eternity.
0: És ez a dicsőség az, amit majd az örökké valóságban tapasztalni fogunk.
1: It's obviously not present tense, it's speaking of future tense.
0: Ez nyilvánvalóan nem egy jelen időben meglévő dolog, hanem jövő időben fog majd beteljesedni.
1: When God's salvation is complete.
0: Amikor Istennek az üdvössége be fog teljesedni,
1: even these bodies will be replaced.
0: Akkor majd a testünk is meg fog újulni, újjá lesz.
1: And those glorified bodies,
0: és azok a megdicsőült testek,
1: will radiate the glory and the light and the presence of God for all eternity.
0: Az örökkévalóságban fogják sugározni Isten jelenlétének a dicsőségét.
1: Now we have this glimpses of these things that are going to happen.
0: Most is láthatunk már egy-egy villanást ebből a dicsőségből, ami el fog majd jönni.
1: But it is a salvation that we must continue to work towards to one day experience.
0: De az üdvösségnek ez egy olyan vonatkozása, amin folyamatosan munkálkodnunk kell, hogy egyszer majd megtapasztalhassuk.
1: One day Jesus took three of his disciples to show them what I'm explaining to you now.
0: Egy nap Jézus elvitte magával két tanítványát, hogy megmutassa azt nekik, amiről most beszélek, amit most magyarázok nektek.
1: And he took Peter, James and John up to a mountaintop.
0: Három tanítványát, Pétert, Jakabot és Jánost elvitte a megdicsőülés hegyére.
1: And there he peeled back the veil of flesh for just a little brief time.
0: És ott csak egy rövid időre megnyitotta a testi valójának a leplét.
1: And they saw Jesus for who he really was.
0: És akkor ők megláthatták azt, aki Jézus valójában volt.
1: Not as he was, his physical frame, his physical body, but who he really was.
0: Nem az, aki az ő fizikai testében valóban volt abban a pillanatban, hanem az ő örökké való valóságában látták meg őt.
1: Later the apostle John was given another experience to see the true Christ.
0: Később János apostolnak volt egy újabb lehetősége arra, hogy Krisztust valóságában megláthatta.
1: And on the Isle of Patmos Jesus appeared to him with no veil of flesh.
0: Patmos szigetén Jézus megjelent az ő számára a testi valójának a köpenye nélkül.
1: And John, who had been with Jesus for 3.5 years. John, who had been with Jesus for 3.5 years.
0: És János, aki Jézussal volt 3.5 évig,
1: fell to the ground as a dead man with such fear.
0: Leesett az Úr előtt a földre, mint egy halott, úgy összeesett, egy olyan félelem jött rá.
1: Because what stood before him was so glorious that he couldn't even look upon him.
0: Mert aki ott állt előtte, az olyan mértékben dicsőséges volt, hogy még csak rá sem tudott nézni.
1: His face was shining like 1,000 suns.
0: Az arca úgy ragyogott, mint 1,000 nap.
1: The same thing that Moses could not look upon as he went to the top of the mountain.
0: Ugyanaz, ahogyan Mózes sem tudott ránézni arra, akivel a hegy tetején találkozott.
1: That same glory, the Bible says, resides in you and me as believers.
0: Ugyanez a dicsőség lakozik, van bennünk, benned és bennem hívőkként. A Biblia ezt mondja.
1: It is coming a day where the veil will be removed permanently.
0: És el fog jönni az a nap, amikor ez a lepel, ez el fog vétetni.
1: And we will see each other for the first time with nothing blocking, nothing veiling, nothing abstracting, nothing distorting.
0: És első alkalommal fogjuk meglátni egymást minden ilyen akadályozó körülmény és lepel nélkül.
1: Right now everyone knows this guy right here.
0: Most mindenki ismeri ezt a fickót itt például.
1: We joke around.
0: Itt viccelődünk egymással.
1: Most people would say, ah, it's just Pauly. Good old Pauly.
0: Azt mondjuk, hogy hát ez csak az öreg, jó öreg Pauly.
1: But what we sometimes don't think about,
0: de amire időnként nem gondolunk,
1: that this is God's glory in an earthen vessel for just this little brief time.
0: Hogy Isten dicsősége van benne földi edényekben, igazából egy rövid ideig.
1: When that earthen vessel is removed,
0: és amikor majd ezek a földi edények eltávolítatnak,
1: and he starts shining like a supernova,
0: és akkor elkezd Pali úgy ragyogni, mint egy supernova,
1: everyone in this room would fall to the ground and be screaming and crying out, God, save us, deliver us from this man.
0: És akkor mindenki itt leesne a földre ebben a teremben, és Istenhez kiáltana, hogy Istenem, szabadíts meg engem, és ments meg engem.
1: Because you would see the glory.
0: Mert akkor meglátnátok a dicsőséget.
1: And that is true for each and every person in this room.
0: És ez minden egyes személyre igaz, aki itt van ebben a teremben.
1: God wants us living by faith now.
0: Isten azt akarja, hogy hit által éljünk, hitben éljünk most.
1: So that we can see these things that have not yet come as though, and embrace them for what they are.
0: Hogy meglássuk azokat a dolgokat, amik még nem jöttek el, és megragadjuk őket, és a magunkévá tegyük.
1: We get to see what the end is going to be before the end.
0: Hogy meglássuk már előre azokat a dolgokat, amiket majd fogunk látni, amikor eljön a vég.
1: We know how this all plays out in the end.
0: Hogy lássuk meg azt, hogy hogyan fog majd kinézni mi lesz a helyzet, amikor a vége eljön.
1: And it's in light of this revelation that the Hebrew writer says.
0: És ez a rávilágít erre az is, amit a zsidó levélnek az írója mond.
1: Woe unto us if we neglect so great a salvation.
0: Jaj azoknak, akik nem törődnek ekkora üdvösséggel.
1: When we get a God-given revelation,
0: amikor kapunk Istentől egy kijelentést,
1: and we see that we've been regenerated,
0: és látjuk és megértjük azt, hogy újjászülettünk,
1: we've passed completely from death to life,
0: hogy teljesen eltávolodtunk és átjöttünk a halálból az életre,
1: we've been completely justified, just as if we've never sinned.
0: Hogy teljes mértékben megigazultunk, mintha soha nem vétkeztünk volna.
1: We've been completely adopted.
0: Teljes mértékben örökbe fogadott bennünket Isten.
1: And a new birth certificate was written from heaven.
0: És a mennyben egy új születési anyakönyvi kivonatot írtak rólad.
1: When we get a revelation that we have been sanctified and set apart for the kingdom, for God's, the Father's purposes.
0: amikor megértjük azt, hogy elkülönítettünk a megszentelődés által, megszenteltettünk és félretétettünk Isten királysága és az ő céljai számára.
1: We get a revelation that it is Christ at work in us, bringing us to perfection or maturity.
0: Amikor megértjük azt, hogy maga Krisztus az, aki bennünk munkálkodik és juttat el bennünket az érettségre.
1: And when we get a revelation of who we really are and will one day be revealed.
0: És amikor megértjük azt, hogy kicsoda Isten valójában, és hogyan fogjuk majd egyszer meglátni őt,
1: brothers and sisters, we will simply live a different life. We will simply live a different kind of life.
0: Testvéreim, hogyha ezeket a dolgokat megértjük, akkor egyszerűen egy más módon kezdünk el élni.
1: And we will treat each other differently.
0: És másféle módon fogunk viszonyulni egymáshoz, és máshogyan fogjuk kezelni egymást.
1: From this night forward, treat this man as a supernova.
0: Innentől kezdve Palit úgy fogjátok kezelni, mint egy szupernovát.
1: Let's stand to our feet and let's close.
0: Álljunk fel, és bezárjuk az alkalmat.
1: All right, let's pray now and ask the Lord to take these truths and by revelation put them in our hearts.
0: Imádkozzunk azért, hogy kérjük az Urat azt, hogy ragadja meg ezeket az igazságokat, és helyezze be a szíveinkbe.
1: Lord God, we thank you.
0: Urunk Istenünk, köszönjük neked.
1: We thank you, Lord, that we were saved.
0: Köszönjük, Urunk, hogy megmentettél bennünket.
1: We thank you that we are being saved.
0: Köszönjük, hogy most éppen megmentesz bennünket.
1: And we thank you for the salvation which is yet to come.
0: És köszönjük neked az üdvösségnek azt a részét is, ami majd el fog jönni.
1: Though it is not here yet in time and place.
0: Hogyha még nem is értünk mindent most ezen a helyen,
1: we take it by faith and receive it now.
0: Megragadjuk most hitáltal és elfogadjuk.
1: It's the title deed of what you've promised us.
0: Ez a tulajdoni lapja annak, amit te megígértél nekünk.
1: We thank you, Lord, that you have made us heirs to your inheritance.
0: Köszönjük, Urunk, hogy a te örökségednek az örököseivé tettél bennünket.
1: And as the apostle Paul prayed 2000 years ago in Ephesus.
0: És ahogyan Pál apostol imádkozott 2000 évvel ezelőtt Efezusban,
1: we pray the same prayer now over us.
0: Most mi is ugyanezt imádkozzuk egymás fölött.
1: We pray
0: másért.
1: We pray that the eyes of our understanding would be opened.
0: Imádkozunk azért, hogy az elménknek a szemei nyíljanak meg.
1: And that we would get a revelation of the incredible power at work in us.
0: És megkapjuk a kijelentést arról az elképesztő hatalomról és erőről, ami bennünk van.
1: The same spirit that rose Christ Jesus from the dead dwells in us.
0: Ugyanaz a szellem, aki az Úr Jézus Krisztust kihozta a halálból, lakozik bennünk.
1: And the second thing that we pray,
0: és a második dolog, amiért imádkozunk,
1: is that we would get a revelation of the inheritance of the saints.
0: Hogy megragadjuk és megkapjuk a kijelentést a szentek örökségéről.
1: Let that vision, let that understanding, Lord, shape our minds.
0: Urunk, kérünk téged, hogy ez a látás és ennek a megértése formálja az elméinket.
1: And change the way we live.
0: És változtassa meg az életmódunkat.
1: We ask it in the mighty name of Jesus.
0: Az Úr Jézus Krisztus szent nevében kérjük ezt.
1: Amen.
0: Amen.
2: Elhangzott Darko Kreiner az Üdvösség című tanítás.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

köszönjük, hogy velünk voltatok ezen az estén, köszönjük, hogy eljöttetek, köszönjük, hogy Isten jelenlétében vagytok velünk együtt, és magasztalhatjuk a királyok királyát, köszöntjük azokat, akik ma bejöttek Isten királyságába, legyetek nagyon megáldva, keressetek meg bennünket, helyi gyülekezeteket is, szívesen segítünk, hogyan tudtok tovább menni Isten királyságában. Köszönjük nektek ezt az estét, hiszen együtt dicsértünk itt az Urat, az ő jelenlétébe, és még egy lassú, régi énekkel azért elköszönünk tőletek, azért a biztonság kedvéért.

Hey, we could rush on, but let's just wait for a moment, okay?

0: alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Ellen Vincent, az Egyház, amit Jézus épít, című tanítássorozatának 8. részét sugározzuk.
3: Lapozzunk.
4: I guess it's just the end of page 21.
3: A 21. oldalra, és alul láthatjuk.
4: It just has this title, Apostles have different spheres.
3: Az a cím, az apostolok különböző hatáskörökben működnek.
4: I'm going to move on with this as quickly as I can to get on to.
3: Amilyen gyorsan csak tudok, szeretnék ezen átmenni, és a következő részre átérni.
4: Acts chapter 1:8.
3: A Cselekedetek 1:8-ban.
4: Jesus speaking to his disciples.
3: Jézus szól a tanítványaihoz.
4: Resurrection power.
3: Az ő feltámadásának erejében.
4: You're going to go out and be witnesses to me.
3: És azt mondja, hogy el fogtok menni és tanúim lesztek.
4: The condition is that when you've received power.
3: De a feltételehez az, hogy erőt fogadjatok be, és erőt kapjatok.
4: A powerless apostle is totally unthinkable in scripture. Hello.
3: Az írásban teljesen elképzelhetetlen az erőtlen apostol. Értitek ezt?
4: It's not just some church dignitary, that's not.
3: Nem egy gyülekezeti titulusról vagy méltóságról van szó. Valaki, aki
4: the apostle Paul said in 2 Corinthians chapter 12 and
3: Pál a 2 Korintus 12:12-ben azt mondja,
4: when his authority was being challenged,
3: amikor megkérdőjelezték az ő apostoli tekintélyét,
4: the signs of a true apostle were done among you.
3: Azt mondja, hogy az valódi apostol jelei.
4: So basically there were three testifying things that make my ministry genuine.
3: Igazából három ismertető jegye van a valódi apostolságnak.
4: First of all, souls are saved and churches are planted.
3: Először is lelkek megmenekülnek, üdvösségre jutnak és gyülekezetek plantáltatnak. Ti vagytok az én apostolságom bizonyító jelei, hiszen ezrek jönnek össze gyülekezetekben.
4: The second thing is the attesting miracles.
3: A második a bizonyító vagy tanúságot tevő jelek és csodák. Ezek valójában megerősítik, és alátámasztják az apostoli szolgálatot.
4: And that is, apostles are given a long-term patience to
3: work
4: until the thing comes into manifestation.
3: A türelem. Az apostoloknak nagy türelmük van, hogy kivárják, míg a dolgok teljes valóságukban megnyilvánulnak. Van úgy, hogy egy-egy látomás, egy-egy látás évtizedekbe kerül, míg valóra válik. Sőt, olyan is van, hogy több nemzedéken át válik valóra. Ezért az apostoli szolgálat egy része az, hogy szellemi fiakat találjon az ember, és őket kinevezze, hogy tovább vigyék a munkát a következő nemzedékekben. És hogyha elérted az 50 éves kort, és nincsenek valódi szellemi fiaid, akkor ez a legsürgetőbb dolog, amit meg kell, hogy tegyél. Máskülönben nem lesz, aki folytassa azt, amit te nem tudtál befejezni. De attól kezdve, hogy eljön ez az erő, akkor Jézus azt mondja, most már tanúim lehettek. És négy területet határoz meg Jézus, ami úgy gondolom, hogy inkább szimbolikus, mint szó szerint értendő. Az első Jeruzsálem. Ez a te saját szülőfalud, vagy otthonod. Ha otthon nem vagy tanú, és az emberek nem térnek meg rajtad keresztül, hiába repülsz a tengeren túlra, nem leszel az én tanúm. Ismerek olyan gyülekezeteket, akik sok ezer dollárt költenek missziós utakra, de senki nem tér meg otthon náluk. Voltam egy nagy gyülekezetben Kaliforniában.
4: Gold lettering was this, if you like, the slogan, the vision statement of the church.
3: A missziós látása a gyülekezetnek és missziós nyilatkozata a gyülekezetnek így hangzott nagyon egyértelműen a következő.
4: World evangelization in one generation.
3: Világ evangelizáció vagy evangelizálás egy nemzedékben vagy egy nemzedék alatt. És aztán rá megvizsgáltam a gyülekezetet aprólékosabban. Megláttam, hogy több mint $1 millió a költségvetésük.
4: Allocated $300 for evangelizing.
3: És $300 szántak az $1 millióból az evangelizációra.
4: And that hadn't been spent in the last 2 years.
3: És az elmúlt 2 évben még el se költötték ezt a 300-at.
4: So that told me something about the church, amen?
3: Hát ez beszélt számomra, és sokat mondott a gyülekezetről. Tehát Jeruzsálemmel kell kezdeni.
4: And your Jerusalem is your own hometown.
3: És a te Jeruzsálemed, a te otthonod, az a város, ahol élsz. Aztán Judea.
4: Samaria are the adjacent nations.
3: Judea a saját nemzeted.
4: Like I would say, anywhere in Europe is your Samaria.
3: Az a közvetlenül kapcsolódó nemzetek, bárki Európában például, és aztán vannak, akik a föld végső határáig is elhivatnak, vagy elküldetnek. Isten kell, hogy küldje őket. Hadd menjünk tovább. Sok apostol van, aki a gyülekezeti felépítményben dolgozik. Az 5. pont, a 22. oldalon. Tehát az egyház szerkezetén belül, a gyülekezet szerkezetén belül dolgozó apostolok. Céljuk az, hogy az érett hívő közösségét teremtsék meg, és olyan hatékony haderőket fejlesztenek ki, és hozzanak elő, amely erőteljes módon tud harcolni, és a királyságot terjeszteni. Aztán vannak olyanok, akik a gyülekezet szerkezetén kívül dolgoznak, és működnek, a világi társadalom az ő munkaterületük.
4: As I was praying over this the last couple of days, I felt this is a desperate, urgent need in Europe.
3: Az elmúlt napokban, ahogy imádkoztam, azt éreztem, hogy ez nagyon égető szükség Európában.
4: Now we have apostles and prophets who are dedicated to the secular world rather than working inside the church.
3: Vannak olyan apostolaink, akik a világi munkára hivattak el, nem pedig a gyülekezeten belüli munkára vagy szolgálatra.
4: His name is David Barton.
3: Van egy David Barton nevű ember Amerikában.
4: And he's got a ministry called Wall Builders.
3: Van egy falépítők nevű szolgálata.
4: He lives and works in Washington D.C.
3: Washington D.C.-ben a fővárosban él.
4: And he's not
3: szövetségi fővárosban.
4: But he attends a church whenever he can, but he's not involved with the church.
3: Gyülekezetbe jár, amikor tud, de nem gyülekezeten belül dolgozik.
4: He's a professor of history.
3: Brilliáns történelem oktató, történelem tanár. Az egyik leghíresebb amerikai egyetemről van doktorátusa. És szenvedélyesen azért él, hogy Amerikát az eredeti gyökerekhez térítse vissza. És rájött arra, hogy mindaddig ez a változás nem fog bekövetkezni, amíg Washingtonban, a kormányzatban nem történik meg. Nincs időm, hogy elmondjam részletesen, hogy miféle kezdeményezései vannak, de hatást gyakorol a szenátorokra, az összes szenátorra és a képviselő ségre is hatást gyakorol az egész USA-ban. Egy példát hadd mondjak.
4: He's formed a covenant community of elected representatives within the government.
3: a kormányon belül létrehozott egy szövetséges társaságot a megválasztott képviselők között. Aki tagja lesz ennek, aláír egy szövetségi nyilatkozatot. És ők ezt aláírják, hogy az Úr Jézus Krisztusért vannak a politikában. És soha nem engedik meg, és nem járulnak ahhoz, hogy az ő politikai pártjuk hatást gyakoroljon, és befolyásolja a Krisztussal kötött szövetségüket. Sem nem, a személyes politikai ambíciójuk nem lehet hatással erre. Körülbelül 10 évvel ezelőtt, körülbelül 15 évvel ezelőtt 10 ember írta alá ezt a dokumentumot. Amikor nemrég Washingtonban meglátogattam, most már 137 szenátor és képviselő írta alá ezt a nyilatkozatot, vagy ezt a szövetséges
4: papírt.
3: 100 szenátor és 445 képviselő van az USA-ban.
4: So you could say that approximately over a quarter, heading towards one third.
3: Tehát azt mondhatjuk, hogy több mint egy negyede, inkább közel egy harmadhoz áll az összes szenátor és képviselő közül az, aki azt nyilatkozza írásban, hogy nem magamért vagyok itt, hanem az Úr Jézus Krisztusért. Konferenciákat szervez amerikai gyülekezet vezetőknek, körbevezeti őket az amerikai kormányépületeken azért, hogy jól informált közben járókká válhassanak.
4: Not infrequent visitor to the president, he receives him as a friend and as a spiritual advisor.
3: Nem ritkán jár az elnöknél is, személyes jó barátok és tanácsadóként fogadja őt.
4: And I thought, dear Lord, I don't even think we get anywhere near that in Europe yet. Hello.
3: És azt gondoltam, Uram, hát közel sem jutunk ehhez, közel sem érünk ez Európában. Hatalmas apostol, de arra kötelezte el magát, hogy a politikai világban hozza el a királyságot.
4: Amen.
3: Imádkozzunk. Imádkozzunk most a nemzetünkért, imádkozzunk Európáért. Most rögtön, hogy az Atya tegyen valamit. Uram, adj nekünk olyan embereket, férfiakat és nőket, mint David Barton, itt Európában és az európai országokban, Brüsszelben különösen. Uram, törd át ezt a démoni, sátáni rendszert, ami itt van, Jézus hatalmas nevében. Amen. Igazából tudnánk most egy ima alkalmat kezdeni, ugye? Este ugorjunk bele ebbe erőteljesebben. Van egy másik ember, Alan Parkernek hívják, egy nagyon sikeres ügyvédő és jogprofesszor.
4: He's from San Antonio. His offices are within 100 meters of where our prayer center is.
3: San Antonióban van ő, 150 méterre van az irodája a mi ima központunktól. Hatalmas embere Istennek, jó barátunk. Az igazság alapítvány vezeti, ez az ő szolgálata.
4: He's not particularly involved in any church, although he does attend when he's got the time.
3: Amikor ideje van, akkor persze jár gyülekezetbe, de nem valamelyik gyülekezet égisze alatt van ez a szolgálat.
4: All the law courts of the whole of the United States of America.
3: Minden bírót és minden bíróságot megcélzott Amerikában.
4: And he has a mighty prayer team with him.
3: Nagy imádkozó ő is, és hatalmas ima csapat van vele. Erős. Nagyon tapasztalt ügyvédő. jogász. Milliókat kereshetne a foglalkozásában, hivatásában, de mindezt letette azért, hogy Amerika megváltozzon.
4: He has the power and the license to plead in the highest courts of the United States of America, including the Supreme Court.
3: Megvan az engedélye és a hatalma is arra, hogy egészen a legfelsőbb bíróságig vigyen el ügyeket.
4: Tragedy of legalized abortion in America.
3: Amerikában az egyik szörnyűség a legális abortusz.
4: Tremendous advances have been made.
3: Nagyon nagy előrelépést tudtunk tenni.
4: The whole legal structure for permitting abortion is about to collapse in ruins.
3: És az egész törvényi szabályzás, ami legalizálja az abortuszt, hamarosan össze fog omlani. És az összeomlás szélén áll. Az elmúlt hónapokban jó néhány amerikai állam már úgy szabályozta a dolgokat, hogy az államhatárokon belül nem lehet legálisan abortuszt végrehajtani. Nagyon nagy a csata ebben, és nagyon sok bátorságra, és nagy stratégiára, és stratégiai közbenjárásra, harcra, szellemi harcra van szükség ahhoz, hogy ez sikerüljön. Ezek hatalmas, erős apostolok, és fel kell ismernünk őket. És befogadnunk őket, és támogatnunk őket anyagilag. És a legnagyobb, egy jó néhány legnagyobb közülük asszony egyébként, akiket én ismerek. Menjünk tovább. 22. oldal 7. pontja. Már beszéltünk erről, a különböző mértékről. Következő.
4: Plurality, they should never work alone.
3: Az F pont, az apostolok mindig együtt dolgoznak, mindig többen dolgoznak együtt, soha nem magányos farkasként.
4: The apostle is not a title, it's a function.
3: Elsődlegesen az apostol nem titulus, hanem funkció.
4: And I give you the statistics here.
3: Hadd adjak itt néhány statisztikát.
4: In the Greek New Testament,
3: a görög új szövetségben,
4: if you look up the word apostle,
3: ha kikeresed az apostol szót, mint főnév, 79-szer fordul elő, 19-szer egyes számban, de 63-szor többes számban. Funkcióként, mint igeként, mindig többes számban szerepel, és 133-szor szerepel. Vagy fordul elő.
4: So being an apostle is a doing word. It's not I'm an apostle, but it's.
3: Tehát az apostolság cselekvést jelent, nem pedig az, hogy ó, hát én hatalmas apostol vagyok.
4: What is an electrician?
3: Mi a?
4: Someone who does electrical work.
3: Mi az elektro?
4: Amen.
3: Mi a villanyszerelő? Ha valaki nem végzi az a villanyszerelő munkáját, ő nem lesz villanyszerelő. Tehát a lényeg a cselekvés, nem pedig a titulus. Sőt, nagyon ritkán fordul elő titulusként. Érdekességképpen a pásztor szót is elővettük itt, és megnéztem. Az egész új szövetségben csak egyszer fordul elő a pásztor szó, mint titulus. És ez pedig Efézus 4.11-ben. Adott némelyeket pásztorokul. Hogyha az igét nézed meg, magát a funkciót, akkor is csak 17 alkalommal szerepel. Hallgassatok ide. Az apostol vagy az apostolság vagy apostolozás 210-szer, a pásztorság 17-szer.
4: The functioning of a shepherd or a pastor comes 17 times.
3: Tehát a pásztorlás funkciójáról 17-szer van szó.
4: And comes once only as a title.
3: És csupán egyszer, mint titulus.
4: How did we get to the place where we hear pastor, pastor, pastor, pastor everywhere?
3: Hogyan jutottunk el arra a helyre, vagy abba az állapotba, hogy mindig csak pásztor, ilyen pásztor, olyan pásztor ezeket halljuk, és soha nem hallunk apostolokról. Látjátok, hogy mennyire félrecsúszott ez a dolog, és helytelenné válik? Az írás szerint az apostol sokkal előrébb kellene, hogy legyen az írás szerint és biblikus módon, mint a pásztor. Az apostol 20-szor többször szerepel ez a szó az új szövetségben görögül, mint a pásztor. Tehát mindig többes szám, annak ellenére, hogy mindig több apostol működik együtt, mindig van egy meghatározott fej, akin keresztül a vezetés jön. Isten soha nem bizottságokon keresztül működik, csak két bizottságról van szó az új szövetségben, az igében, a Szentírásban. Az első bizottság építette meg Bábel tornyát. Tudjátok, mi volt Isten véleménye erről? A második bizottság az volt, ami eldöntötte, hogy biztonságos dolog, ha tengerre szállunk, annak ellenére, hogy Pál apostol azt mondta, hogy nem biztonságos. Tehát a bizottsági döntés az apostoli bölcsességet felé kerekedett. Itt volt a tapasztalat, de senki nem hallott Istentől. Meghozták a bizottsági döntést, kimehetünk a tengerre. És hajótörést szenvedtek a végén. Tehát a bizottságoknak nincsen jó története az írásban, vagy jó nyoma az írásban. A demokratikus szavazás és konszenzus nem igazodik a Szentíráshoz, mindig a presbiterek és az apostolok mindig többen voltak, de ebben a többségben mindig egy közülük elismert vezető, aki a fej, aki vezeti a többieket. Konzultánsok, tehát tanácsadók, és létre meg tudják hozni az ügyvezető döntést mindenki nevében. Cselekedetek 15-ben ezt pontosan láthatjuk. Jeruzsálemben mindig is nagy apostolok voltak, és sok proféta is volt ott, meg egyéb nagy szolgáló. Jakab, Jézus testvére, mégis az apostolok vezetőjévé és a gyülekezet vezetőjévé vált. Nem tudjuk, hogy, a Biblia nem beszél erről, de ő hozta meg végül az ügydöntő döntést. Amikor ez a csapat döntést hozott az ügyben, hogy a pogányok megtartsák-e a zsidó törvényeket, mindenki szabadon kifejezhette a véleményét, és voltak nagyon erőteljes vélemények ebben, de nem tartottak szavazást. Jakab aztán félrevonult a prófétákkal és a presbiterekkel, ők voltak a kulcsfontosságú emberek, akiktől tanácsot kellett kapnia. De amikor mindez megtörtént, és Isten szellemére odafigyelt, és Isten bizonyos szakaszokat a szóból oda helyezett az és sok proféta is volt ott, meg egyéb nagy szolgáló, Jakab, Jézus testvére, mégis az apostolok vezetőjévé és a gyülekezet vezetőjévé vált. Nem tudjuk, hogy, a Biblia nem beszél erről, de ő hozta meg végül az ügydöntő döntést. Amikor ez a csapat döntést hozott az ügyben, hogy a pogányok megtartsák-e a zsidó törvényeket,
4: Everybody was free to express their opinion.
3: Mindenki szabadon kifejezhette a véleményét.
4: And some were very strong in their opinion.
3: És voltak nagyon erőteljes vélemények ebben.
4: But they didn't put it to a vote.
3: De nem tartottak szavazást.
4: James then went and consulted separately with the prophets and
3: Jakab aztán félrevonult a prófétákkal és a presbiterekkel. Ők voltak a kulcsfontosságú emberek, akiktől tanácsot kellett kapnia. De amikor mindez megtörtént, és Isten szellemére odafigyelt, és Isten bizonyos szakaszokat

0: kidőtörvényeket. Törvényeket.
1: Everybody was free to express their opinion.
0: Mindenki szabadon kifejezhette a véleményét.
1: And some were very strong in their opinion.
0: És voltak nagyon erőteljes vélemények ebben.
1: But they didn't put it to a vote.
0: De nem tartottak szavazást.
1: James then went and consulted separately with the prophets and
0: Jakab aztán félrevonult a prófétákkal és a presbiterekkel. Ők voltak a kulcsfontosságú emberek, akiktől tanácsot kellett kapnia. De amikor mindez megtörtént, és Isten szellemére odafigyelt, és Isten bizonyos szakaszokat a szóból oda helyezett az ő szívére, ami ezzel kapcsolatban fontos volt, és időszerű, akkor Jakab feláll, és azt mondja, ez az én ítéletem. Nem szavaztunk, hanem azt mondja, hogy ez az én ítéletem. Kerestem más testvérek, vezető testvéreimnek a tanácsát. Kerestem az Úr arcát, Isten arcát erről. Isten mutatott nekem megfelelő szakaszokat az írásból, és most már nagyon egyértelmű számomra, hogy milyen döntést kell hozni.
1: This is my judgment.
0: Ez az én ítéletem.
1: And what's so amazing is that it was good.
0: És nagyon csodálatos, hogy ez az volt, ami jó volt mindenki számára.
1: If you read the intensity of Acts chapter 15.
0: Hogyha elolvasod a Cselekedetek 15. fejezetének az
1: going to be a church split here.
0: Az egész helyzetet, hogy mennyire égető volt, lehetett volna gyülekezet szakadás, lehetett volna egy különálló zsidó gyülekezet, zsidó törvényeket tartó gyülekezet, de végül tökéletes egységben egyben maradtak, örömmel fogadták be ezt az ítéletet. És ezt az ítéletet hirdették és vitték tovább a többi gyülekezetnek.
1: There is always a father.
0: Tehát van, mindig van egy atyai szolgáló fej, aki az apostolok csapatát vezeti.
1: Now the apostles are the foundation and they build and support everything else.
0: Az apostolok az alap.
1: Go on to the page 23.
0: És ők építik és tartanak minden, ami rájuk épül. 23. oldal alján olvasunk az apostoli tekintélyről, hatalomról. Valódi hatalom, valódi tekintély az apostoloké, Isten adja ezt nekik, férfiaknak és nőknek egyaránt. És ugyanakkor viszont valódi alázat van bennük, mint Mózesben vagy Jézusban. Nézzük meg, milyen is a valódi biblikus alázat.
1: We're told in the book of Exodus,
0: Mózes második könyvében azt olvassuk,
1: was the meekest man on the face of the earth.
0: Hogy Mózes a föld legszelidebb embere volt. Hadd kérdezzek valamit.
1: Who wrote the book of Exodus?
0: Ki írta Mózes második könyvét? Mózes írta azt.
1: So Moses is saying about Moses,
0: tehát Mózesről azt írja, hogy ő a legszelidebb ember a Földön. És fel kell, hogy fogjuk, hogy gyakran a Biblia nem úgy érti a alázatot, mint ahogy mi gondoljuk azt. Jézus azt mondta, vegyétek fel az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, mert én szeléd és alázatos szívű vagyok. Ki mondja ezt? Jézus mondja önmagát szelídnek és alázatosnak. Amikor felfogod a bibliai, a valódi bibliai jelentését a szelídségnek, akkor rájössz arra, hogy ez egy nagyon erőteljes vezetési jellemző.
1: Ha
0: bibliai szelídséget, vagy bibliai alázatot egy szóban kellene összefoglalnom, a következő lenne ez.
1: A total disinterest in self.
0: Önmagában teljes érdeklődés.

0: Kegyetlenség nem önmaga érdekli, hanem szenvedélye teljesen Isten felé fordul. Ez a szelídség bibliai leírása. Erős vagyok, és meg tudok indulni, de nem az érdekel, hogy mi történik velem, hanem hogy ez őrá milyen hatással van. Ez az önmegtagadás, és ehelyett Isten felmagasztalása. A büszkeség ennek a tökéletes ellentétje. A büszkeség az ön magam felmagasztalása, és Isten tekintélyének a megvetése saját életedben. Amikor a Thessaloniki gyülekezetnek ír Pál, azt mondja Pál, ti mindnyájan tudjátok, hogy milyen alázatos voltam köztetek. Ismét itt van ez. Mert valóban ilyen személy volt. Lehet valódi szellemi tekintélyed. Lehet teljesen erőteljes és megingathatatlan, amikor Isten akaratában elérkezel egy dologhoz, de lehet. De hogyha a saját akaratodat és előnyödet keresed, akkor nem lehetsz alázatos. De az alázat, szelídség, az valódi apostol tulajdonsága. Amikor az apostolságát megkérdőjelezték, mint például a korintusi gyülekezetben, akkor Pál nagyon határozott és erős, sőt, még fenyegető is volt. Ha azt akarjátok, fiúk, hogy az én hatalmammal jöjjek, akkor jobb, hogyha engedelmesek vagytok, felkészültök rá, máskülönben elmegyek és megverlek benneteket. Nincs időm belemenni mindebbe az írásban, de nagyon egyértelmű ez. Tekintét hordoznak. Mert őt a legfelsőbb király küldöttei. A tekintély a nagykövet. Jelenleg az egyik a leghatalmasabb, legerőteljesebb nép politikailag az Amerikai Egyesült Államok. Mondjuk az Amerikai Egyesült Államok elküldi a nagykövetét mondjuk Kínába. Lehet egy kis ember, jelentéktelen személy, lehet, hogy kancsi és kopasz, lehet, hogy egyáltalán nem kelt jó benyomást, de hogyha üzenetet bíztak rá, amit át kell adni a Kína elnökének, akkor meg fogják hallgatni őt, be fogják fogadni az üzenet miatt. Ha USA elnöke bízta rá az üzenetet, akkor azzal a hatalommal, azzal a tekintéllyel megy, ami mögötte van, az egész USA tekintélyével.
1: Nincsen,
0: hogyha saját jogán akarna elmenni, és a saját erejéből akarná ezt megtenni, akkor nem lenne semmilyen hatása, nincs semmilyen tekintélye, sőt, még meg is büntetnék otthon őt. Személyes hatalmam nincsen démoni fejedelmenségek és hatalmak felett. Tudom, hogy amikor én magam szólok csak feléjük, akkor kinevetnek. De hogyha Isten küldi az üzenetet rajtam keresztül, és ezekhez a hatalmakhoz, démoni hatalmakhoz és fejedelmekhez ilyen nagyköveti hatalommal szólok, akkor ez egy teljesen más eset. Meg kell hajtsák a térdüket, és reagálniuk kell erre. Nem azért, nem amiatt, hogy ki vagyok én, hanem az amiatt, hogy kit képviselek én. Háromszor kerültem ellentétbe, konfrontációba Kálival, az egyik nagy hindu démonnal.
1: Kali is the goddess. Is the Hindu goddess of destruction.
0: Kali a rombolás indiai istennője, és Indiában nagyon sok helyen ő a fő uralkodó, és ő a meghatározó uralom. Háromszor konfrontálódtam ezzel a szellemmel, amikor megpróbált megölni. De mivel az Úr Jézus Krisztus nagyköveteként mentem, mivel ő küldött engem, és mivel valójában apostoli küldetésben voltam, amikor az ő nevét kimondtam, akkor ez a hatalmas démoni erő el kellett, hogy meneküljön. Nagyon irritáló lehetett ennek a szellemi, ennek a démoni hatalomnak, aki már évezredek óta ott lehetett, és sok százmillió ember életében uralmat vett. És itt van ez a kis senki, Ellen Vincent a neve. Ide jön és megszólítja őt, és el kell menekülnie, meg kell hátrálnia. Nagyon megalázó lehetett számára. Minden percét élveztem, hadd mondjam el.
1: Amen. Well, let's just illustrate what I'm saying.
0: Amen. De halljuk Amen. Meg, hogy mit akarok ezzel mondani.
1: The next bit, I think we've covered, is page 24. The church is God's building. Jesus is the
0: foundation. Azt hiszem, hogy a 24. oldalon találhatókat már vettük, hogy a gyülekezet épület, amit Jézus épít fel. A 25. oldalra lapozzunk.
1: It says here, there is a definite governmental order in the kingdom.
0: Ahol arról olvasunk, hogy megfelelő kormányzási rendnek kell lennie.
1: I'm sorry, 1 Corinthians 12, I beg your pardon.
0: 1 Korintus 12, 28.
1: And this is what it says.
0: Így hangzik.
1: And it gives a clear order here, which we need to recognize.
0: Egyértelmű rendet kapunk itt, vagy rendet látunk itt, és ezt fel kell ismernünk. 1 Korintus 12:28.
1: God has appointed these in the church.
0: Ezek közül pedig némelyeket Isten mire rendelt? Ki rendelte őket?
1: God has.
0: Isten rendelte őket.
1: A definite order.
0: Itt van egy megadott rend. Először apostolokká.
1: Secondly, prophets.
0: Másodszor profétákkal.
1: And thirdly, teachers.
0: Harmadszor tanítókkal.
1: The function of a teacher, by the way, is to take the apostolic word.
0: Funkciója, hadd jegyezzem meg. Az apostoli szó, emészthető részekké való felaprítása és tanítása, úgyhogy az egész test megemészthesse azt. Ez a tanító funkciója.
1: People tell me that when I'm teaching, it's a bit like putting your mouth before a fire hydrant.
0: Amikor én tanítok, akkor az emberek azt szokták mondani, hogy az olyan, mint
1: gush out over people too quickly usually.
0: Túl gyorsan jönnek elő belőlem a dolgok. A tanítók azok, akik ezt vehetik, leírhatják, emészhető részekre bonthatják, hogy aztán tovább tanítva az egész test befogadhassa azt. Tehát a tanítók nem a saját tanításaikat tanítják, hanem hűségesek abban, hogy az apostoli tanítást adják tovább. Ugyanez van leírva a presbiterekről, a Cselekedetek 2-ben. Arról van szó, hogy Jeruzsálemben a gyülekezet oda szánta magát, és rászánta magát az imádkozása, a kenyér megtörésére, de az apostoli tanításra is. És amikor Pál Titusnak a presbiterek kijelöléséről szól, akkor arról beszél, hogy kell, hogy ragaszkodjanak ahhoz a tanításhoz, amire tanítattak. Ezért sok gyülekezet van bajban, mert a presbiterek és a tanítók arra gondolnak, és azt gondolják magukról, hogy anélkül, hogy apostoli szűrőn keresztül jönne, azt tanítanak, amit akarnak. És így nagy bonyodalmak, összevisszaság kerül a gyülekezetbe, és furcsa dolgok.
1: A godly apostle,
0: egy Isten szerint való apostol,
1: he doesn't put constraints on people,
0: nem helyez terheket vagy különböző igákat az emberekre.
1: He makes them bigger,
0: hanem emancipálja őket, felszabadítja őket, nagyobbá teszi őket, buzgóbbá.
1: But if it becomes legal and imposing, then it can have a wrong restricting effect.
0: De hogyha törvénykezővé válik, akkor rossz hatása lehet ennek. Tehát Isten azt mondta, hogy először apostolok, ha nincsen apostolunk, akkor a gyülekezet megfelelő alap nélkül való, és így nem fog megmaradni és megállni az épület. Azután jönnek rájuk a proféták, ha megfelelő módon akarnak működni, a fő biztonságot adó profétáknak alá kell rendelni magukat az apostolok tekintélyének.
1: And then thirdly, we have the teachers, which I've already explained.
0: Harmadszorra pedig tanítók, már szóltam erről.
1: Teachers need to interpret what the apostles and what the prophets are saying. Az apostolok és a proféták
0: üzenetét kell lefordítaniuk és úgy értelmezniük, hogy mindenki megérthesse.
1: Then there's a lot more gifts.
0: Aztán van itt még sok.
1: These are not put in any order of.
0: És itt már nincsen sorrend, tekintésorrend. Azután adott csodatévő erőket, kegyelmi ajándékokat, gyógyítása, gyámolítása, vezetése, különféle nyelveken szólása. Hogyha megfelelő sorrend megvan, ezek rendben fognak működni. Úgy gondolom, Franz már beszélt erről. Legrosszabb dolog, ha egy nagy gyógyító ajándék szerte jár, és mindenféle referencia nélkül gyógyítgat itt és ott. Zűrzavart okoz, és a dolgok ki kerülnek a megfelelő kerékvágásból. Pál arra bátorít itt bennünket, és arra hívja fel a figyelmet, hogy a gyógyító ajándékok rendeljék magukat alá, és tagozódjanak be apostoli, valódi apostoli szolgálat alá. Akkor maradnak a dolgok egyensúlyban, bibliai egyensúlyban és igazságban. Tragikus, a 20. század második felének tragikus története főképpen az Egyesült Államokban. És ugyanez vonatkozik a pünkösdi ébredésre is a 20. század elején.
1: Think of great names.
0: Gondolj csak a ilyen nagy nevekre.
1: William
0: Branhamre.
1: A. Allen.
0: A. Allenre.
1: Then you get so many more that I could mention.
0: Ó, sokat említhetnék még.
1: And you find that all of them.
0: És azt láthatom, hogy minnyájan félresiklottak szörnyű módon, azért, mert nem voltak apostoli tekintély alatt. Felálltak a pulpitusra és tanítottak, és bibliai nonsenszet tanítottak tulajdonképpen. Csodák történtek, és nagy volt az űrzavar. Az volt a tragédia, hogy egyik a másik után kötött ki ebben a nagy rendet, nagy zűrzavarban. És azt a nevet, akit eredetileg helyes módon képviseltek, azt gyalázták meg. Imádkozzunk azért, hogy ezek a nagy gyógyító ajándékok jöjjenek elő, de azért is imádkozzunk, hogy a megfelelő bibliai sorrendet tartsák tiszteletbe azért, hogy biztonságban legyenek.
1: Amen.
0: Amen.
1: Let's move on.
0: No, menjünk tovább.
1: Okay.
0: Rendben.
1: Let's go on then.
0: Tehát menjünk tovább.
1: The marks of a true apostle.
0: A valódi apostol jegyei, ismertető jegyei.
1: It won't take long.
0: itt van a K-pont, a 25. oldalon. Isten hívja el őket. Pál apostolról itt van egy csomó referencia erre, csomó utalás. Házi feladatként átolvashatjátok őket. Világosan tudják és látják, hogy mi az ő szolgálatuknak a területe, hatásköre. Pál a pogányok közélete elhízva, és a következőképpen határozta meg a szolgálatát. Apostolnak kellett lennie, prédikátornak, tanítónak a pogányok körében. Ezt ismét és ismét hangsúlyozza a fiatal Timóteusnak és az ifjú Titusnak is. Ezeket ismét és ismét elmondja. Mindazonáltal, ahogy már korábban is említettem ma, tudták, hogy mire hivattak el, és nagyszerű bizonyosságot adott, és megnyugvást, és nekik is, és a gyülekezet többi részének is, amikor mások is ezt felismerték és elismerték. Amikor Pál Jeruzsálembe jön, Galaták 2-ben, itt van a lap alján, akkor elismerték őket. Elismerték őt. Róma 16-ban azt olvasok, hogy elismeri Adronikuszt és Júniát is, aki egyébként nő. A következő öt dolog az, ami próbára teszi a szolgálatot. A 25. oldal alján találjuk ezt, meg a 26. oldal tetején. Életük Krisztusban példa, amit mások utánozni akarnak. Pál gyakran mondta a következőt: utánozzatok engem, ahogyan én utánzom Krisztust. A mimitész görög szót használja itt. A mimikáról van szó. Tesszaloniki gyülekezetnek is ezt mondja. Megdicsérte őket, hogy milyen csodálatos módon és hatalmas módon evangelizálják az ő területüket. Azt mondja, nem csak néztek és nem csak figyeltek engem, hanem az én utánzóimmá váltatok, és az Úr utánzójává. Ennek eredményeként a ti hitetek az egész területre elhatott.
1: 50,000, 70,000 square hectares were touched by this one church because they imitated Paul.
0: Olyan 50-70 ezer hektár területre gyakorolt hatást ez a gyülekezet.
1: And the whole region of what is present
0: az egész
1: Greece and present day
0: terület, ami jelenlegi Görögország és
1: Macedonia,
0: jelenlegi Makedónia,
1: most of Hungary, most of Bulgaria, that was the region that Paul.
0: Bulgária, Magyarország nagy része, a Balkán egésze, mind erre kihatott ennek a gyülekezetnek a hatása.
1: The region which most of you represent.
0: Pontosan arról a területről van szó, amit itt legtöbben képviselünk. Tesszalonikában 3 hétig szolgált Pál apostol. Korintusban 3 évet. Fizikai módon szólva, Korintusban minden jól állt. Minden adottság megvolt, de soha nem használták ki azt, amit Pál nyújtott lehetőségként feléjük. Tesszalonika viszont, tesszalonikaiakról 3 dolog van feljegyezve. Befogadták őt úgy, aki ő volt. Isten hírvívőjeként, úgy is van róla szó, mint angyalról, üzenet közvetítőről. Befogadták az ő szavát, amit szólt, Isten szavát.
1: A
0: harmadik pedig cselekvői lettek a szónak, mert így értékelték azt. és nem telt el sok idő, egész Makedónia, egész Akhája, amiben beletartozik szinte minden nemzet, akiket itt mi képviselünk. Mindnyájan erről az egy gyülekezetről beszéltek, hogy mit tett Isten közöttük. Arra hívlak fel benneteket, hogy kezdjetek egy versengést, vagy egy versenyt. Legyetek ti a Thessaloniki gyülekezet. Jelenlegi Makedónia és Akhájának legyetek ti a Thessaloniki gyülekezete és Jézus nagy emberei. Miért ne? És amikor az emberek elkezdenek hozzánk jönni, akkor be tudjuk mutatni nekik, hogy ők hogy tegyék, hogy olyanokká váljanak, mint mi. És akkor én már nem akarok többé jönni közétek. Mert jobban fogjátok csinálni, mint én. Erről beszél Pál is. Olyan jó munkát végeztek, fiúk, hogy már nem kell, hogy jöjjek én. És így váltak példává. Következő, második. Gyümölcsöt teremtek, telve voltak gyümölcs termők voltak. Bárhová is mentek, evangelizálási sikerük volt. Egy pillanatra álljunk meg a János 15-16-nál. Vedd ezt személyesen, személyes üzenetként vedd ezt. Vagy akár vedd ezt úgy, mint gyülekezetnek szóló üzenet, János 15, és a 16. vers. Jézus szól hozzájuk. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra. Ezt el kell, hogy el kell tudnod mondani magadról. Amióta csak megtértem, fizikailag, azon a területen, földrajzilag, azon a területen éltem, ahová Isten helyezett, és nem akartam, és nem is tudtam elköltözni mindaddig, ameddig ő nem mondta azt. De amikor eljött az ideje a költözésnek, akkor akár volt kedvem hozzá, akár megfelelőnek tűnt, akár nem, tovább költöztem. Jézus itt erről beszél.
1: And allow me to locate you,
0: hogyha betöltitek ezt a feltételt, hogyha megengeditek, hogy én helyezelek oda, ahová akarok, akkor elmentek, és gyümölcsöt teremtek, és az a gyümölcs meg fog maradni. És őszintén mondhatom az én saját életemről, hogy ez igaz rá. Ha betöltöd ezeket a feltételeket a János 15-16-ból, akkor az ígéretet is magadénak valhatod. Ámen? Gyümölcstermő leszel. Hatékonyan és sikeresen plantáltak és építettek gyülekezeteket. Ez a harmadik. Negyedik. A hitben atya vagy anyaként szellemi fiaik vagy lányaik voltak, akiket felneveltek, és most már sikeres saját szolgálatba bocsátottak ki.
1: Paul had some wonderful spiritual son.
0: Pálnak csodálatos szellemi gyermekei, fiai voltak. Egy jó néhányukról említést tesz az írás. Az ötödik.
1: Their ministry is accompanied by the miraculous.
0: Szolgálatukat kíséri a természet feletti.
1: With God working mighty miracles to endorse their ministry.
0: Isten hatalmas csodákat tesz azért, hogy
1: now as well as generally seeing a lot of people healed.
0: Tanúsítsa az ő szolgálatokat. Ez nem csak arról szól, hogy meggyógyulnak el embereken. Isten olyan látványos csodákat is kiválaszt, ami csak arra valók, hogy a szolgálatodat elismertesse ő. Ez igaz rám is, és sokakra, akiket ismerek. Nem mi vagyunk a fantasztikusak, Isten a fantasztikus. És ez egy módja lehet annak, ahogyan ő fel tud törni egy adott lezárt helyzetet. A természet feletti megnyilvánulása nélkül apostoli szolgálat, valami baj van vele. Nem biblikus.
1: And we have reason to question the validity of it.
0: És így okunk van megkérdőjelezni a valódiságát.
1: Let's move on to the next thing.
0: Menjünk Lépjünk tovább. Vannak nő apostolok is. Vajon lehetnek-e nők apostolok?
1: God intended women to be apostles. Why didn't Jesus choose a woman amongst the first 12?
0: Ha Isten szánt nőket apostolul, akkor Jézus miért nem választott egyetlen egy nőt sem apostollá?
1: Well, that was my excuse for years as to why I wouldn't recognize women apostles.
0: Éveken át ez volt az én kifogásom, amiért és ezért nem ismertem el nőket apostolnak.
1: I was at a large conference in the United States of America.
0: Egyszer Amerikában. Az Egyesült Államokban egy nagy konferencián vettem részt. Addig eljutottam egészen addig, hogy engedélyeztem azt, hogy na jó, egy apostolnak lehet olyan felesége, aki az ő befedezése alatt szolgálhat. De hogyha meghalt volna az ő férje, akkor még csak teát se készíthetett volna. Hogyha én meghaltam volna, akkor Eileennak vissza kellene térnie a tea készítéshez. Azért van tanítói szolgálatra joga Eileennak, mert velem kapcsolatban van. Ezt gondoltam. A Priska és Aquilas, vagy Priscilla és Aquila kapcsolatot elismertem. És az én apostoli atyaságom mellett egy ilyen apostoli anya is elkísért folyamatosan.
1: And I'd seen certain great apostolic men die, and I'd watched their wives just go back into obscurity.
0: Láttam nagy apostolokat úgy meghalni, hogy a hátra hagyott feleségük eltűnt az ismeretlenben, csak azért, mert így maradtak meg. Pittsburgh városában, Amerikában egy ilyen nagy konferencián vettem részt. Cindy Jacobs és én voltunk a két szolgálattevő. Egy kicsit korábban kellett elmennie.
1: So the host of the conference, Joseph Garlington, asked me if I would pray for her before she went.
0: Ezért Joseph Garlington a konferencia gazdája megkért, hogy imádkozzam érte
1: a
0: Cindyért, mielőtt elmegy, és amikor imádkoztam érte, és gyengiden rátettem a kezemet, akkor erős késztetést éreztem, hogy profitáljak felette. Ó, miért profitálnék én Cindy Jacobs felett? De egyszerűen nem tudtam megállítani, hogy kijöjjön. Fogalmam sem volt, hogy mit fogok mondani, egyszerűen csak nagy késztetést éreztem. És aztán a következőt hallottam, hogy mondom proféciaként. És elszörnyülködtem azért, amit kijött a számon, mert jóvá hagytam, hogy ő Jézus Krisztus apostola, elismertem őt, hogy Isten elhívása van rajta, és hogy ezt az elhívást félelem nélkül viselje az ellenállásban is. Apostollá hívta őt el az Úr, apostoli tábornokká, hogy közben járók hadseregét vezesse a sötétség ellenében, és összetörje az Isten által adott erő és tekintély uralom által. Csodálatos profécia volt. Mindenki megvette ennek egy példányát.
1: I heard myself prophesy that.
0: Ezt hallottam, hogy ez jött ki a számon. Ez a profécia.
1: I didn't believe in women being apostles.
0: De akkor, amikor ezt kimondtam, még nem hittem abban, hogy nők is lehetnek apostolok.
1: So I went from that conference session.
0: Tehát így úgy mentem haza arról a konferencia részről.
1: As that tape circulated, this was going to become
0: hogyha ezt a hangfelvételt körbeadják és elterjed, hát ez dinamitként fog hatni az egész USA-ban. Ezért bementem a szobámba, és azt mondtam az Úrnak, Istenem, hiszem, hogy a Szent Szellem szerint való proféciát mondtam ki, de Uram, az én saját bibliai meglátásom, vagy értelmem, ismeretemben felül profétáltam, és tudom azt, hogy a nők utánam fognak jönni, vagy a nép meg fog kérdőjelezni, és ezért akarom, hogy adjál olyan eszközöket, amivel meg tudom védeni magam, és meg tudom védeni a te szolgádat, amire elhívtad őt. Cindy. Uram, tudod te, mi van a szívemben, milyen kérdés? Miért nem választottál nőt apostolul? Hiszen akkor mindnyájan tudnánk, hogy ez helyes. Jézus kegyes volt hozzám, bevezetett az egyik lelki gondozói fülkéjébe, leültetett, és elkezdett szólni hozzám. Azt mondta, a zsidó nép szívében rejlő előítélet miatt nem tettem meg.
1: He said, "Have you ever read the Talmud?"
0: Olvastad-e már a Talmudot? Kérdezte.
1: No, Lord. He said, "Well, get
0: nem, uram. Akkor szerezd be egyet, egy konstantinápolyi verziót, és meg fogod érteni, hogy abban az időben miért nem lehetett szolgálatba állítani egy nő apostolt sem. Gyorsan hadd mondjam ezt, hogy miről is beszélek. Van a Tóra. A Tóra az Ószövetségi Szentírás, a törvény öt könyve, a Zsoltárok és a Proféták. Ez a Tóra. Ez Istennek a szava, amit mi egy-egybe átvettünk a Bibliánkba, változás nélkül. Ez az a szentírás, az az írás, amire Jézus gyakran utalt. De évszázadok során létrejött egy hagyomány, ahol az írástudók és a farizeusok megadták ennek a magyarázatát, hogy mit mond a Tóra, és a szájhagyomány, az úgynevezett szájhagyomány által tanították a népet arra, hogy mit is jelent az írás. A Tórát héberül írták, nem volt semmilyen más nyelven. Viszont a Jézus idejében a zsidók nagy része görögül beszélt, nem pedig héberül. Olyan volt ez, mint Európa középkorban, ahol a szó latinul hangzott, nem tudott a közben mit kezdeni. Arra kellett rá kellett, hogy bízzák magukat arra, amit a pap mondott. Hasonló helyzet volt itt is. Az írástudók és a farizeusok tanítása egy másik könyvbe került összegyűjtése, amelyet Talmudnak neveznek. És nemzedékenként hozzáadták az akkori kor írástudóinak a véleményét.
1: And it was called the oral tradition.
0: Ezt hívták szájhagyománynak.
1: And it usually wasn't even written down, but was passed on by word of mouth.
0: És gyakran le se írták ezeket, hanem szájhagyomány által öröklődött.
1: Two written forms developed.
0: Két írásos maradványa van ennek, vagy írásos formája fejlődött ki.
1: It was called the Babylonian Talmud, which is
0: az egyik a babiloni Talmud, nagyon érdekes gondolat. A másik pedig a konstantinápolyi Talmud, ami ugye a keleti ortodox egyház, a görög keleti egyházhoz tartozott.
1: Now they were written in Greek.
0: Görögül írottak ezek.
1: Primarily and
0: főként
1: they've been written in Hebrew.
0: Korai szakaszok íródtak héberül. És beszereztem ebből egy példányt magamnak. És elkezdtem olvasni a Talmudot. És szörnyű dolgokat olvastam. De ugyanakkor azt is felfedeztem, hogy szinte minden egyes ószövetségi idézet, amit Pál idéz az Ószövetségből, a Talmudot idézi, és nem a Tórát.
1: Now here's a prayer in the Talmud.
0: Például itt van egy ima a Talmudból. Egy vallásos zsidó odajön Istenhez, és a Talmudból a következőt imádkozza. Csak a férfiak imádkoztak, tehát ezek férfi imák. A következő ima a Talmudból származik. Köszönöm, Uram, nagy Jahve Isten, hogy nem teremtettél szamárra, nem szamárnak, kutyának vagy nőnek teremtettél. És így imádkozhatok hozzád. Az én fejem elkendőzve, lefedve kendővel, és alárendelem magam neked. Vagy más helyen a Talmud ezt mondja. A nők maradjanak csendbe a gyülekezetben, mert szégyen nekik, ha megszólalnak. A Tórában, az Ószövetségi Szentírásban sehol nincs ez megírva. Nem akarok kimerítő tanítást adni erről, de az ízét szeretném bemutatni, hogy hol siklottak ki a dolgok. Itt van egy másik klasszikus idézet a Talmudból.
1: The distilled wisdom of generations of understanding the scriptures is written down for us in the Talmud.
0: Az ige értelmezésének párlata vagy lecsapódott értelme nemzedékről nemzedékre a Talmudban iratott meg. Szent írástudók és farizeusok tanulmányozták ezt nemzedékről nemzedékre, és minden nemzedék jóvá hagyta azt, amit az előző nemzedék mondott. De soha nem mentek vissza az eredeti forráshoz, a Tórához, hanem csak az előző nemzedék értelmezéséhez. Képzeljetek el egy mondjuk egy méter hosszú pálcát. Egy méter kellene lennie, de fél centiméterrel rövidebb. Ha fogom ezt, és elkezdem megmérni ezt a termet, mire végére érek, addigra a hiba megnő. Mire a végére érek, métereket tévedek.
1: It started half a meter, half a centimeter.
0: Fél centivel kezdett, kezdődött, de minden alkalommal, amikor mérek, ezt a hibát is hozzáadom, és így összegyűlnek a hiba, a hiba tartalmak. Amikor ez történt a hagyománnyal is. Bocsánat, már nem tudom, mit mondtam.
1: Okay. It just gets worse and worse generation by generation.
0: Tehát nemzedékről nemzedékre egyre rosszabb lesz a helyzet.
1: Now God's carefully watched over his word to keep it.
0: Isten nagyon ügyelt arra, hogy az ő szava ne tartalmazzon hibát.
1: But the Talmud got more and more erroneous.
0: De a Talmud egyre inkább hibássá vált.
1: So what the scribes added round about the time that Jesus was alive was this.
0: Tehát körülbelül Jézus idejére ilyesmivé alakulhatott ki.
1: If the truths of the Talmud appear to contradict the obvious teaching of the Torah,
0: hogyha a Talmud tanítása egyértelműen ellene szól a Tóra tanításának,
1: the authority of the Talmud will always overrule what the scriptures seem to say.
0: Akkor a Talmud tanítása mindig is felülírja azt, amit úgy gondolunk, hogy a Tóra mond. És a római katolikus egyház pontosan ugyanezt ezzel a hozzáállással van a Szentírás és a hagyományhoz. A papság bölcsessége nagyobb, mint a szó tekintélye. És ugyanezekbe a nagy hibákba vezette bele az egyházat.
1: Ez.
0: A Talmudban nagyon nagyon lekisebbítő megjegyzések vannak a nőkről, de egyik sincs benne a Tórában. Tehát amikor végeztem a Biblia tanulmányozásommal, azt mondta Jézus, most már látod azt, hogy miért nem választhattam nő apostolt, hiszen megölték volna, megöltek volna. De egy-két évtizeddel később a gyülekezet szabad lett, kitört a zsidó hátteréből, vagy zsidó kötelékeiből. Pál maga elmondta, hogy nem élek többé úgy, mint zsidó, felhagytam a zsidó hagyományokkal. És amikor megszabadult a gyülekezet a zsidó hagyományoktól, amelyek kötelékek között tartotta azt, és a királyság teljes erejébe lépett bele, akkor ezek a bilincsek lehullottak. És akkora, amikor az Új Szövetség íródott, ennek a szabadságnak már hatása volt, megjelent a hatása és a nyoma. És hogyha tovább mész a korai egyházatyák írásaiba, akkor számos apostol nőt találhatsz. A Biblia egyet említ. Egy apostoli házaspár van, Priscilla és Aquila. Júniáról a Róma 16.7-ben olvasunk. Nem csak azt mondja ott a szó, hogy ő apostol volt, hanem arról van szó, hogy kimagasló az apostolok között. És ő zsidó háttérből jön. Csak gondoljátok meg, micsoda átalakuláson ment át, hogy erre a pozícióra jusson, vagy ebbe a helyzetbe. Ez egy olyan téma, itt most befejezem ezt, de egy olyan téma, amivel részleteiben kell foglalkoznunk. Részleteiben kell foglalkoznunk, időt kell szánnunk rá, még az angol fordítók is különbséget tettek, hibásan, himnemben fordítottak sok mindent, ami eredetileg nem úgy kellene. Rájöttem arra, hogy amikor Isten rávett arra, hogy profétáljak Cindy Jacobs felé, ahogyan tettem, ez bennem kellett, hogy megtörjön valamit az egyházi hagyományokból. Tehát lehetnek nők apostolok?
1: Absolutely.
0: Teljességgel. De nem 100%-osan ugyanolyan módon működnek, mint a férfiak. Még mindig van az atyaság és az anyaság között olyan különbség, amit meg kell tartanunk. Ezt holnap szeretném majd kifejteni. De imádkozzunk azért, hogy Istenem, engedd szabadjára az apostoli szolgálatod teljességében és teljes gazdagságában. Hadd legyen Európa apostolokban gazdag. Mindenféle különböző fajtájában és különböző funkciókban, apostoli funkciókban. Uram, hadd legyenek valódi alapok és vezetői a gyülekezetnek. Hadd vegyék be a politikai világot és a bíróság, az ítélethozatal világát és az üzleti világon, a médiát, és a köz- és felsőoktatást. Uram, vedd be Brüsszelt! Támasz hatalmas apostolokat, hogy Jézus Krisztus elé térdeire hozzák Európát, és hogy a te királyságod erőteljesen jöjjön létre Jézus hatalmas nevében.
2: Amen. Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sanszmű során.

0: Jesus se aqui está.
1: Mi dando, mentor, assolutamente.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben Ellen Vincent Efézus elfoglalásához vezető állomások című tanítássorozat harmadik részét hallhat.
3: I would love to do this, but there is a teaching available on how you get rid of the spirit of unbelief.
4: Szeretném most ezt letalítani, de már rendelkezésre áll egy tanítás arról, hogy hogyan lehet a hitetlenség szellemétől megszabadulni.
3: And it's already in Hungarian.
4: És már megvan magyarul.
3: As part of the faith series.
4: A hitről szóló vastag füzet egyik része ez.
3: Because I did not know that in me was a very strong spirit of unbelief.
4: Mert én sem tudtam, hogy bennem van a hitetlenségnek egy nagyon erős szelleme.
3: And it was in the disciples.
4: És a tanítványokban is volt.
3: And it was still there even after Jesus had been crucified.
4: És még Jézus keresztre feszítése után is ott volt.
3: And the first one of the first things he dealt with, well, the first thing he dealt with in his resurrection was to come against that spirit of unbelief.
4: És feltámadása után az első dolga az volt Jézusnak, hogy ellene ment ennek a hitetlenség szellemének.
3: And they couldn't receive anything or move in the miraculous until that spirit was dealt with.
4: A tanítványok nem tudtak megkapni Istentől semmit, és nem tudtak a csodatevős területén mozogni, amíg meg nem szabadultak ettől a szellemtől.
3: Now, unbelief is a spirit.
4: A hitetlenség egy szellem.
3: Amen? Unbelief is a spirit.
4: Tehát a hitetlenség az egy szellem.
3: And it comes from the devil, it doesn't come from God.
4: És nem Istentől származik, hanem az ördögtől.
3: And it wraps itself around your human spirit and prevents your human spirit from ever being able to believe.
4: És körülveszi az emberi szellemeteket, és megakadályozza, hogy az emberi szellemetek képes legyen valaha is hinni.
3: And you can't even believe when your senses tell you that you ought to believe.
4: És még akkor sem tudtok hinni, amikor az érzékszerveitek azt mondják, hogy higgyetek. Most nincs időm elmondani az ezzel kapcsolatos történeteket, vagy túl sokat tartana. De belőlem is ki kellett, hogy jöjjön ez a szellem, mielőtt Isten tudott volna engem használni, és nem is tudtam, hogy bennem van.
3: And this unbelief comes from one or both of two sources.
4: Ez a szellem két forrás közül, vagy mind a kettőből jön, vagy az egyikből.
3: The first is what I call intellectual unbelief.
4: Az elsőt úgy hívom, hogy értelmi hitetlenség.
3: Or if you like, it's the secular environment in which we live.
4: Vagy mondhatnánk azt, hogy ez a világi környezet, amelyben élünk.
3: I will not believe anything that I cannot understand. That's the philosophy.
4: Amelynek az a filozófiája, hogy semmit nem hiszek el, amit nem tudok megérteni.
3: And if you are educated in any way in higher education, you've been trained in intellectual unbelief.
4: És hogyha bármilyen területen magas szintű oktatásban részesültél, akkor ebben az értelmi hitetlenségben kaptál képzést.
3: And it's part of the power of the spirit of Greece.
4: És ez a Görögország szellemének a hatalmi körébe tartozik.
3: But what it also does, it gets you to blindly believe the intellectual things that they want you to believe.
4: A másik eredmény ennek a szellemnek az, hogy rávesz titeket, hogy vakon higgyetek el mindent, amiről ez az intellektualizmus azt mondja, hogy higgyétek el.
3: And one such example would be the theory of evolution.
4: Az evolúció elmélete az egyik kiváló példa erre.
3: When I was a scientific atheist,
4: amikor tudományos ateista voltam,
3: I was totally convinced about the truth and trustworthiness of the theory of evolution.
4: Akkor teljesen meg voltam győződve arról, hogy az evolúció elmélete igaz és megbízható.
3: And I had all kinds of clever arguments to support my, my belief.
4: És ezt a meggyőződésemet mindenféle okos érvel tudtam alátámasztani.
3: But I still remember when I got my first house.
4: De még mindig emlékszem, hogy amikor az első házam meglett.
3: And for the first time I laid out a garden.
4: És először lett kertem.
3: And I was buying these little plants and shrubs from the nursery, the greenhouse.
4: És akkor a kertészetből vettem mindenféle ilyen palántákat.
3: I take these dry sticks of a rose bush.
4: Vagy például egy rózsabokorból egy ilyen száraz ág darabot.
3: Stick it in the ground in the right conditions.
4: És bedöftem a földbe megfelelő körülmények között.
3: And then in the spring it would burst into life with these amazing beautiful flowers.
4: És tavasszal életre kelt ez az egész dolog, és gyönyörű virágokat hozott.
3: How on earth is that the result of accidental coincidence. The design all over this is so incredibly beautiful.
4: És elkezdtem töprengeni azon, hogy hogyan csodába lehet ez a véletlenek sorozatának az eredménye, hiszen olyan megtervezettség látszik ebben az egészben.
3: But I would shrug it off and you know, not believe it.
4: De leráztam magamról ezt a gondolatot, és inkább nem hittem mást.
3: But then I got powerfully converted.
4: Aztán erőteljesen megtértem.
3: God dealt with me very strongly about my mind and changed my mind. In one Wednesday morning, I had a powerful encounter with God.
4: És nagyon erősen foglalkozott Isten az elmém megváltoztatásával. Egy szerda reggelen megváltoztatta az elmémet.
3: And he said, just by an act of will, I had to change my attitude to the Bible, which I was reading for the first time.
4: És Isten azt mondta, hogy az akaratom cselekedetével változtassa meg a hozzáállásomat a Bibliához, amit életemben először kezdtem el olvasni.
3: And I made a threefold decision.
4: És egy három részből álló döntést hoztam.
3: Because God commanded me to do it.
4: Azért, mert Isten megparancsolta.
3: He said, number one,
4: azt mondta először is.
3: When you read the Bible,
4: amikor a Bibliát olvasod,
3: believe every statement like a little child and don't try to understand it. Just believe it.
4: Minden állítását egyszerűen hidd el, mint egy gyermek, és ne próbáld megérteni.
3: Number two,
4: másodszor,
3: when you come to every commandment,
4: amikor a parancsolatokhoz jutsz,
3: make a decision to obey it.
4: Döntsd el, hogy minden parancsnak engedelmeskedni fogsz.
3: Number three,
4: harmadszor,
3: when you come to every promise,
4: amikor egy ígéretet találsz,
3: make a decision to claim that promise for yourself.
4: Döntsd el, hogy igényled magadnak ezt az ígéretet.
3: And so they were the three principles which God told me that I had to do in order to see my life transformed.
4: Isten azt mondta nekem, hogy ennek a három alapelvnek tegyek eleget, hogyha látni akarom az életem megváltozását.
3: I was deeply convicted for the arrogant ways that I was reading the word and I repented deeply of my attitude.
4: Mélységesen meggyőzött Isten arról, hogy rossz hozzáállással olvastam a Bibliát, és mélységesen megtértem ebből a hozzáállásból.
3: And I agreed from now on I'm going to live by those three principles.
4: És eldöntöttem, hogy mostantól kezdve ennek a három alapelvnek az értelmében fogok élni.
3: I'll believe every statement.
4: Elhiszek minden állítást.
3: Like a little child.
4: Mint egy gyermek.
3: Whether I understand it or not.
4: Akár értem, akár nem.
3: Number two.
4: Másodszor.
3: I will obey every commandment just the way it's written.
4: Minden parancsnak engedelmeskedni fogok úgy, ahogy ez le van írva.
3: And number three,
4: harmadszor,
3: I will claim every promise personally for myself.
4: Személyesen a magam számára igényelni fogok minden ígéretet.
3: As I was on my knees praying and repenting over this,
4: és ahogy a térdeimmel imádkoztam és megtértem a korábbi hozzáállásomból,
3: it was like God knelt down, just came down over me, and he rewired my mind to think like God. It's honestly the truth.
4: Olyan volt, mint hogyha Isten fölém hajolt volna, és szó szerint áttekercselte volna az elmémet, hogy úgy gondolkodjam, ahogy ő. Ez szó szerint így éltem át.
3: And the Bible has many commandments about being renewed in the spirit of our mind. That's what it tells us again and again.
4: A Biblia mindig sokszor azt mondja nekünk, hogy változzunk el a mi elménk szelleme szerint megújulása által.
3: In fact, it says that we are transformed, we are totally changed by the renewing of our minds.
4: Igazából azt mondja a Biblia, hogy az elménk megváltozása által változunk meg teljesen.
3: And we are no longer to be conformed to this world's thinking. That's what the Bible says.
4: És többé nem szabad ennek a világnak a gondolkodásához alkalmazkodnunk. Ez van a Bibliában.
3: And I was totally released in an instant.
4: És teljesen megszabadultam akkor ettől.
3: I became a convinced creationist, not by clever arguments, but just by the Spirit of God.
4: Meggyőződéses teremtés hívő lettem, nem az okos érvek miatt, hanem Isten szellemének a meggyőzése miatt.
3: What I discovered was this.
4: Arra jöttem rá,
3: once I was set free,
4: hogy miután megszabadultam,
3: and could really think straight for the first time in my life,
4: és valóban életemben először tudtam értelmesen gondolkodni,
3: I discovered that the theory of evolution isn't even scientific.
4: Rájöttem, hogy az evolúció elmélete még csak nem is tudományos.
3: I can rip it apart scientifically.
4: Tudományosan is darabokra tudtam szedni.
3: And those that cling to the theory of evolution, it's actually a blind faith, although they don't realize it.
4: És akik még mindig ragaszkodnak az evolúcióhoz, ezek vak hitet gyakorolnak, noha nem is tudják.
3: It's not even reasonable.
4: Hiszen még csak nem is észszerű ez az elmélet.
3: One of the great advocates of the evolutionary theory was a Cambridge professor. I just forgot his name for the moment.
4: Egy Cambridge-i professzor volt az egyik nagy szószólója az evolúciónak, már elfelejtettem a nevét.
3: He spent 35 years experimenting with fruit flies to prove the theory of evolution.
4: Aki különböző ilyen virágokra szálló legyekkel, különböző rovarokkal kísérletezett 35 éven keresztül azért, hogy bizonyítsa az evolúció elméletét.
3: And he used the fruit fly because it has many cycles of regeneration in one year. It reproduces very rapidly.
4: Vagyis, hogy ilyen gyümölcs muslicákról volt szó, és azért őket használta, mert egy év alatt is nagyon sok generációjuk születik meg ezeknek.
3: So in 35 years he went through hundreds and hundreds of generations of this particular group of fruit flies.
4: És 35 év alatt több száz nemzedékét követte végig ezeknek a gyümölcsmuslicáknak.
3: And they genetically tampered with them to try and produce new species.
4: És genetikailag is befolyásolta őket, mert megpróbált új fajokat létrehozni.
3: But what they found was this.
4: De a következőre jöttek rá ezek az
3: Every
4: emberek.
3: Every time they tried to produce by evolutionary methods a new species, it was always inferior to the one that it came from.
4: Mindig, amikor különböző ilyen genetikai módszerekkel próbáltak az evolúció értelmében új fajokat létrehozni, akkor ez az új eredmény mindig gyengébb volt, alacsonyabb rendű volt, mint az eredeti.
3: And within a few generations,
4: és néhány nemzedéken belül,
3: it always reverted back to type.
4: Mindig visszaalakult ez az új képződmény az eredeti fajnak a tulajdonságaira.
3: So while he was trying to prove the theory of evolution, he was actually proving the fact of creation.
4: De tulajdonképpen miközben az evolúciót próbálta bizonyítani ez az ember, tulajdonképpen a teremtést bizonyította be.
3: He finally retired in total disillusionment.
4: Végül teljesen kiábrándultan ment nyugdíjba.
3: This is what he said in his closing speech. I've got a record of it in my files.
4: És megvan, felvételen megőriztem az ő záró beszédét, és ezt mondta.
3: He said, I've spent my whole life trying to prove the theory of evolution.
4: Mondja, az egész életemet azzal töltöttem, hogy megpróbáltam bebizonyítani az evolúció elméletét.
3: And he said, if I'm honest,
4: de ha őszinte vagyok,
3: all the evidence that we've produced so far points the other way. That's what he said.
4: Az összes bizonyíték, amit eddig fel tudok mutatni, pont a másik irányba mutat.
3: He said, but we cannot give up our conviction about the truth of this theory.
4: És mégis azt mondta, hogy ennek ellenére nem adhatjuk fel a meggyőződésünket ennek az elméletnek az igazságában.
3: So we must persevere in spite of all the circumstances until we succeed to prove what at this time we cannot prove.
4: Tehát ki kell tartanunk minden körülmények között, hogy végső soron eljussunk annak a bebizonyításáig, amit jelenleg nem tudunk bizonyítani.
3: Now that's blind faith if ever I heard it. Would you not agree with that?
4: Egyetértetek azzal, hogy ez vakhit?
3: It's not even scientific, it's totally non-scientific.
4: Még csak nem is tudományos, ez teljesen tudománytalan.
3: To cling to a theory against all the evidence and say, I still believe the theory, that's blind faith.
4: Ragaszkodni egy elmélethez minden egyéb bizonyíték ellenére, ez vakhit.
3: And that's what the devil has done to many of our minds and we don't even realize it.
4: De az ördög sokunk elméjével ugyanezt csinálta végig, noha rá se jöttünk.
3: I didn't realize it.
4: Én se jöttem rá.
3: And the second source of unbelief is religious unbelief, which I think is even worse.
4: A hitetlenség másik forrása pedig a vallásos hitetlenség, ami szerintem rosszabb, mint az előző.
3: In every religious system, there are demons that blind people's minds to blindly believe a lie concerning the truth of God.
4: Minden vallásos rendszerben vannak olyan démonok, amelyek megvakítják az emberek elméjét, hogy vakon higgyék azt, ami azt a hazugságot, ami Isten igazságával ellentétben van.
3: And these religious systems always discount and discredit the miraculous power of God in Jesus Christ.
4: És ezek a vallásos rendszerek mindig Istennek a Jézus Krisztusban megjelent csodatevő erejét akarják elhitelteleníteni.
3: Even if they believe they happened in the past, they don't believe that they're happening now.
4: Még akkor is, hogyha azt hiszik, hogy a múltban megtörténtek ezek a csodák, azt nem hiszik, hogy most is történnek.
3: Now, I came from a good old Baptist background that taught no miracles for day, only for the first few years of church where these things done.
4: Én a jó öreg baptizmusból származom, ahol azt tanították, hogy a csodák az egyház első néhány évében még ugyan voltak, de ma már régen nincsenek.
3: Now, this is how God dealt with me.
4: Isten velem úgy bánt el ezen a területen.
3: I won't tell the whole story, but I was forced to pray for a woman that was dying of cancer.
4: Nem mondom el az egész történetet, de kénytelen voltam imádkozni egy rákos hölgyért.
3: And she, her whole body had gone crazy.
4: Teljesen megőrült a teste ennek a hölgynek, teljesen bolondul viselkedett.
3: There was a malignant tumor pressing on her pituitary gland.
4: A csecsemő mirigyét nyomta egy rossz indulatú daganat.
3: And it had caused all the hormone balance of a body to go completely crazy.
4: És ettől teljesen felborult a hormon háztartás a testében.
3: In her late 30s, she suddenly began to grow like a 13-year-old teenager.
4: A 30-as évei végén volt, és elkezdett ugyanúgy nőni, mint hogyha 13 éves lenne.
3: She grew about 4 centimeters in height in less than a year.
4: Nem egészen egy év alatt körülbelül 4 centit nőtt.
3: Her hands and her feet got several sizes larger. She had to buy new shoes and new gloves.
4: A keze és a lába is több méretet nőtt, tehát új kesztyűre és új cipőre volt szüksége.
3: I came back from India to Britain for a visit where this lady was attending the church that I was temporarily pastoring.
4: Indiából éppen hazamentem szabadságra Angliába egy kicsit, és akkor ideiglenesen pásztoroltam egy gyülekezetet, ahova ez a hölgy járt.
3: I was baptized in the Spirit.
4: Be voltam merülve Szent Szellemben.
3: But not yet moving in power.
4: De még nem mozogtam Isten erejében.
3: God was getting me ready for what He wanted to do in Bombay.
4: Isten arra készített engem föl, amit tenni akart Bombayban.
3: But I was useless to him until my unbelief was radically dealt with.
4: De nem voltam használható a számára, amíg gyökeresen el nem bánt a hitetlenségemmel.
3: So she called me and said, please come round to my house. I've had some terrible news and I want to share it with you. I want you to pray for me.
4: Tehát felhívott telefonon ez a hölgy, és megkért, hogy látogassam meg otthon, mert hallott némi szörnyű híreket, és szeretné megosztani valakivel.
3: The news was that the tumor was inoperable. She had maybe 3 or 4 months to live and she was going to die.
4: A rossz hír az volt, hogy ez a daganat növekszik, és körülbelül 3-4 hónapja van hátra.
3: I drove round to her house.
4: Elmentem autóval hozzá.
3: And as I was driving, I felt this strange feeling in my arms, which I'd never felt before.
4: És vezetés közben éreztem ezt a furcsa dolgot a kezemben, amit korábban soha nem éreztem.
3: It was like a tingling heaviness in my arms. I thought, what's the matter with my arms? They feel so real.
4: Kicsit nehéznek éreztem a kezemet, és ilyen bizsergés volt benne, és azon tűnődtem, hogy mi a csuda lehet ez.
3: I didn't know what it was then, but I now know that to be just the power of God coming upon me.
4: Nem tudtam akkor, hogy ez mi volt, de most már tudom, hogy Isten ereje szállt rám.
3: And so I came to the house, she explained me the story.
4: Tehát elmentem hozzá, elmagyarázta nekem a történetét.
3: And I felt a deep sympathy for this precious woman in this tragic situation.
4: És mély részvét támadt bennem együttérzés ez iránt, a tragikus helyzetben levő kedves hölgy iránt.
3: And would you pray in a situation like that?
4: És hogyan imádkoznál egy ilyen helyzetben?
3: She has 3 teenage children and it wasn't time for her to die.
4: 3 tizenéves gyereke volt, nem volt még itt az ideje, hogy meghalljon.
3: All I knew what to do was to pray a prayer of sympathy.
4: Csak egy ilyen együttérző imát tudtam akkor mondani.
3: Lord, if it be thy will, help my sister, and would you help the surgeons and doctors to do a good job? That was the sort of prayer I prayed.
4: That's valami ilyesmit, hogy Uram, kérlek, légy segítség a testvéremnek, és áld meg az orvosokat, akik meg fogják műteni. Tehát valami ilyesmiket imádkoztam.
3: And she was standing in front of me, we weren't sitting down.
4: Nem ültünk még, a hölgy ott állt előttem.
3: And I just laid my hands on her, just sort of out of sympathy.
4: És így rátettem a kezemet nagyjából együttérzésből.
3: And then... The power of God surged through my body and hit her.
4: Isten ereje átáradt a testemen és eltalálta őt.
3: And she was flung back on the ground.
4: És a hölgy hátra esett a földre.
3: And I was totally shocked. I'd never seen this before.
4: És teljesen sokkolt ez engem, ilyet még soha nem láttam előtte.
3: And she lay on the ground.
4: És ott feküdt ez a hölgy a padlón.
3: And I said, what happened?
4: És megkérdeztem, mi történt veled?
3: And then she said, I felt myself shrink.
4: És aztán azt mondta, hogy éreztem, hogy zsugorodom.
3: After 2 or 3 minutes, she was able to get up.
4: 2-3 perc múltán föl tudott állni.
3: Her legs had been unsteady, but now they were absolutely steady.
4: Kicsit ingadozott korábban a lábain, de most teljesen stabilan állt.
3: Her eyesight was already badly affected, but now she could see clearly.
4: Korábban a betegség már a szeme látására is erősen hatott, de most világosan látott, tisztán látott.
3: Then she went and got the old shoes that she could not wear anymore, and they now fitted her feet perfectly.
4: Aztán elővette a régi cipőjét, ami már nem ment a lábára, és most tökéletes volt.
3: Amazing miracle.
4: Megdöbbentő csoda.
3: She just shrank back to the right size.
4: Visszazsugorodott a rendes méretére.
3: And every symptom disappeared from her body.
4: És minden tünet eltűnt a testéből.
3: I was just emailing her the other day. She's now in her 70s and she's fighting fit to this day.
4: Nemrég e-maileztünk egymással, most a 70-es éveiben van, és még mindig köszöni jól van.
3: Amen. But here's the point of my story.
4: De a történet lényege az,
3: when this happened, and I saw it with my own eyes,
4: hogy amikor ez megtörtént, és én a saját szememmel láttam,
3: weakly backed away, And I remember sitting down, looking in amazement at this.
4: Legyengülve tolattam egy kicsit, és lerogytam, és döbbenten néztem az eseményeket.
3: And this is what I heard myself say.
4: És ezek a szavak jöttek ki a számból.
3: I said, this is wonderful.
4: Ez csodálatos.
3: But I can't believe that it's happened.
4: De el sem tudom hinni, hogy megtörtént.
3: That's what I said.
4: Ezt mondtam.
3: And I heard myself say that.
4: Hallottam, hogy ezt mondtam.
3: So, and why did I say that?
4: Mondom, miért mondtam ezt?
3: And I still couldn't believe.
4: És még mindig nem tudtam elhinni.
3: Even though I'd seen it with my own eyes.
4: Noha a saját szememmel láttam.
3: I felt the power go through me.
4: Éreztem, hogy Isten ereje átárad rajtam.
3: There was something inside me fighting against believing such a thing.
4: De volt bennem valami, ami harcolt az ellen, hogy ilyesmit elhiggyen.
3: And the book of Hebrews warns us of this.
4: És a zsidó levél figyelmeztet minket erre.
3: Hebrews chapter 3 verse 12.
4: A zsidó 3:12.
3: It's written to believers.
4: Ez hívőknek iratott.
3: It says, take care, brethren.
4: És azt mondja, vigyázzatok, atyám fiai.
3: And that's talking male and female.
4: Itt ugye nőkről és férfiakről is van szó.
3: Lest there be in any of you an evil heart of unbelief which turns away from the living God.
4: Nehogy bármelyikteknek gonosz és hitetlen szíve legyen, amely elfordul az élő Istentől.
3: And it's connected with the hardness of heart.
4: Tehát a szív keménységéhez kötődik ez a dolog.
3: And I said, God, what's the matter with me?
4: És azt gondoltam, mi baj van velem?
3: He said, turn to Hebrews 3:12 and read, that's you.
4: És azt mondja, Isten, lapozza a zsidó 3:12-höz, az rólad szól.
3: And you need to repent.
4: Meg kell térned.
3: And cry out to me.
4: És hozzám kell kiáltanod.
3: And I will cast this spirit out of you.
4: És akkor kiűzöm belőled ezt a szellemet.
3: And praise God.
4: Dicsőség Istennek.
3: That spirit left me that morning.
4: Azon a reggelen ez a szellem elhagyott engem.
3: You see, now once the spirit of unbelief has left your spirit, and it's in your spirit,
4: és ez a hitetlenség szelleme az embernek a szellemébe van, és miután onnan kijön,
3: then the spirit of God, who is the spirit of faith,
4: akkor Isten szelleme, aki a hit szelleme,
3: he can come,
4: tud jönni,
3: and replace the spirit of unbelief,
4: és helyettesíti, helyébe lép a hitetlenség szellemének,
3: wrap himself round your human spirit,
4: körülveszi az emberi szellemeteket,
3: and do for you in totally the opposite direction what the other spirit was doing.
4: És pont az ellenkező irányba megteszi veletek azt, amit az hitetlenség szelleme tett.
3: And when he's got hold of your spirit,
4: és amikor ő ragadja meg a szellemeteket,
3: you can believe things even when it's not reasonable.
4: Akkor tudtok hinni dolgokat akkor is, ha nem észszerűek.
3: When the unbelief spirit has hold of you, you won't believe things even when it's reasonable.
4: Amikor a hitetlenség szelleme ragad meg titeket, akkor azt se hiszitek el, ami észszerű.
3: Now there's a whole tape on this. I want you to get this and to get this spirit out of you in Jesus' name.
4: Szeretném, hogyha ez a szellem ki menne belőletek, ki akarom belőletek űzni Jézus szellemében. Jézus szellemében.
3: Because when the spirit of faith gets hold of you,
4: mert amikor a hit szelleme megragad titeket,
3: and now fills your human spirit with his ability to believe,
4: és megtölti az emberi szellemeteket az ő hívési képességével,
3: you have the power to believe God,
4: akkor van erőtök hinni Istennek,
3: and you do not care anymore what the circumstances say.
4: És utána már nem érdekel titeket, hogy mit mondanak a körülmények.
3: When the spirit of unbelief has hold of you,
4: amikor a hitetlenség szelleme ragad meg titeket,
3: you have the power to doubt whatever the circumstances say.
4: Akkor van erőtök kételkedni, bármit is mondanak a körülmények.
3: They work in the same way, but in the totally opposite direction.
4: Ez a két szellem teljesen egyformán működik, csak a két ellenkező irányban.
3: The ability to believe is a supernatural gift from God. You'll never do it naturally.
4: A hívési képesség Isten természet fölötti ajándéka. Természetes módon soha nem érjük ezt el.
3: But when the demonic spirit gets hold of you,
4: de amikor a démoni szellem ragad meg titeket,
3: you are supernaturally empowered to doubt, even when it's not reasonable.
4: Akkor természet fölötti erőt kaptok a hívésre, akkor is, hogyha az nem észszerű az a dolog.
3: And if you look at the disciples after Jesus has risen from the dead, you think, what's the matter with these guys?
4: És amikor megnézitek, hogy milyenek a tanítványok Jézus feltámadása után, akkor azt kérdezitek magatoktól, hogy mi baj van ezekkel a srácokkal?
3: They don't know what they've got.
4: Nem is tudják, miük van.
3: Jesus has overpowered their unbelief to use them even for healing miracles and even to be present and see with their eyes Lazarus being raised from the dead.
4: Jézus felülbírálta, legyőzte az ő hitetlenségüket, és képesítette őket arra, hogy csodákat tegyenek, és Jézus feltámadásának is a szemtanúi voltak.
3: Jesus says to them many times, in fact 17 times he says this to them.
4: Jézus többször, 17-szer mondta nekik,
3: look, this is the way that I'm going to my mighty throne.
4: hogy én az én hatalmas trónomat így fogom felállítani.
3: And then the kingdom will really come with power.
4: És akkor erőben valóban eljön a királyság.
3: I'm going to give myself up to the devil.
4: Átadom magam az ördög kezébe.
3: Temporarily.
4: Ideiglenesen.
3: To do the work of God.
4: Azért, hogy Isten akarata megtörténjen.
3: Says, I'm going to be betrayed by the scribes and the Pharisees.
4: Azt mondta, el fognak árulni az írástudók és a farizeusok.
3: They're going to wrongly accuse me.
4: És hamisan meg fognak vádolni.
3: They're going to arrest me.
4: És letartóztatnak.
3: They're going to bring me before Pilate.
4: És Pilátus elő vonszolnak.
3: And he's going to condemn me to death.
4: És halálra ítélnek.
3: And they're going to crucify me.
4: És keresztre feszítenek.
3: And put me in a tomb.
4: És egy sírba tesznek.
3: But don't worry.
4: De ne aggódjatok.
3: The third day I'm going to rise again.
4: A harmadik napon fel fogok támadni.
3: Now, if Jesus says that to you once, is that not enough?
4: Hogyha Jézus ezt mondja, hát nem elég ez?
3: But if he says it 17 times,
4: hogyha egyszer mondja, de ha 17-szer mondja,
3: why did they behave the way they did?
4: Akkor miért viselkedtek úgy, ahogy?
3: Why couldn't they say that everything Jesus said is being carried out word for word just the way that he said it?
4: Miért nem tudták azt mondani, hogy minden, amit Jézus mondott, szó szerint úgy történt?
3: So obviously the last bit's going to happen as well.
4: Tehát nyilvánvaló, hogy minden más, ami még nem történt meg, de mondta, az is meg lesz.
3: So let's all go down to the tomb and wait.
4: Úgyhogy mindannyian menjünk a sírhoz és várjunk.
3: Now that doesn't even need faith. It just needs normal, reasonable behavior.
4: Ehhez még hit sem kellett volna, csak normális, észszerű viselkedés.
3: Even the scribes and Pharisees knew what he had said, and so they put soldiers to guard the tomb to try and prevent his resurrection. They were more believing than the disciples were.
4: Még az írástudók és a farizeusok is hallották, hogy Jézus mit mondott erről, és odaküldték a katonáikat, hogy őrizzék a sírt, mert jobban hittek, mint a tanítványok abban, hogy meg fog történni.
3: That's true, isn't it?
4: Ez így van, nem?
3: What's the matter with these guys?
4: Mi baj van ezekkel a gyerekekkel?
3: And here's these two on the road to Emmaus, weeping with sorrow.
4: És ott vannak ketten, és sírnak a gyásztól az asszony.
3: And they say, now everything that Jesus said has been fulfilled, and besides that, it's the third day. Well, why aren't you idiots at the tomb then? What's the matter with you?
4: Tehát az emmaüsi tanítványokról van szó, és azon filozofálnak, hogy mi minden mondott Jézus. Hát miért nem voltak a sírnál, mert akkor ők találkoztak volna először a feltámadott Jézussal, hiszen tudták, hogy mit mondott.
3: And then some women came and said they'd seen him alive from the dead, but these women, why can't they believe the women?
4: Tehát miért nem tudnak hinni, hiszen azt mesélték, hogy miket mondott Jézus az életében, és immár harmadik napja annak, hogy ezek történtek.
3: Peter and John run to the tomb and find it exactly the way that they've said. Why can't they believe?
4: És amikor az asszonyok megvitték a tanítványoknak a feltámadás hírét, Péter és János odarohantak a sírhoz, és bementek, és miért nem tudták elhinni, hogy mi történt?
3: Totally unreasonable.
4: Ez teljesen észszerűtlen.
3: So Jesus basically says, you guys are not going anywhere till I get this unbelief out of you.
4: Tehát Jézus alapvetően azt mondta, hogy gyerekek, sehova nem fognak jutni, amíg ki nem szedem belőletek ezt a hitetlenséget.
3: And it says in Matthew and Mark particularly that he rebuked their unbelief.
4: És különösen Márknál és Péternél Máténál olvassuk, hogy megdorgák a sírt, mert jobban hittek, mint a tanítványok abban, hogy meg fog történni.
3: That's true, isn't it?
4: Ez így van, nem?
3: What's the matter with these guys?
4: Mi baj van ezekkel a gyerekekkel?
3: And here's these two on the road to Emmaus, weeping with sorrow.
4: És ott vannak ketten, és sírnak a gyásztól az asszony.
3: And they say, now everything that Jesus said has been fulfilled, and besides that, it's the third day. Well, why aren't you idiots at the tomb then? What's the matter with you?
4: Tehát az emmaüsi tanítványokról van szó, és azon filozofálnak, hogy mi minden mondott Jézus. Hát miért nem voltak a sírnál, mert akkor ők találkoztak volna először a feltámadott Jézussal, hiszen tudták, hogy mit mondott.
3: And then some women came and said they'd seen him alive from the dead, but these women, why can't they believe the women?
4: Tehát miért nem tudnak hinni, hiszen azt mesélték, hogy miket mondott Jézus az életében, és immár harmadik napja annak, hogy ezek történtek.
3: Peter and John run to the tomb and find it exactly the way that they've said. Why can't they believe?
4: És amikor az asszonyok megvitték a tanítványoknak a feltámadás hírét, Péter és János odarohantak a sírhoz, és bementek, és miért nem tudták elhinni, hogy mi történt?
3: Totally unreasonable.
4: Ez teljesen észszerűtlen.
3: So Jesus basically says, you guys are not going anywhere till I get this unbelief out of you.
4: Tehát Jézus alapvetően azt mondta, hogy gyerekek, sehova nem fognak jutni, amíg ki nem szedem belőletek ezt a hitetlenséget.
3: And it says in Matthew and Mark particularly that he rebuked their unbelief.
4: És különösen Márknál és Péternél olvas,

0: Why can't they believe the women?
1: Tehát miért nem tudnak hinni, hiszen azt mesélték, hogy miket mondott Jézus az életében, és immár harmadik napja annak, hogy ezek történtek.
0: Peter and John run to the tomb and find it exactly the way that they've said. Why can't they believe?
1: És amikor az asszonyok megvitték a tanítványoknak a feltámadás hírét, Péter és János odarohantak a sírhoz, és bementek, és miért nem tudták elhinni, hogy mi történt?
0: Totally unreasonable.
1: Ez teljesen észszerűtlen.
0: So Jesus basically says, you guys are not going anywhere till I get this unbelief out of you.
1: Tehát Jézus alapvetően azt mondta, hogy gyerekek, sehova nem fognak jutni, amíg ki nem szedem belőletek ezt a hitetlenséget.
0: And it says in Matthew and Mark particularly that he rebuked their unbelief.
1: És különösen Márknál és Péternél olvas, Márknál és Máténál olvassuk, hogy megdorgálta bennük a hitetlenséget.
0: And it's the same word that Jesus used when he rebuked the demonic storm on the Lake of Galilee.
1: És ugyanazokat a szavakat használja Jézus, mint amikor megdorgálta a démoni vihart a galileai tengeren.
0: And he literally cast the demon out of them in that upper room after his resurrection.
1: Tehát Jézus a feltámadása után a felházban szó szerint kiűzte ezt a szellemet a tanítványokból.
0: And only then.
1: És csak akkor.
0: Did he commission them to go out and become the miracle-working disciples which they had to be?
1: Csak akkor ezután bízta meg őket azzal, hogy menjenek el és legyenek azok a csodatevő tanítványok, akiknek lenniük kellett.
0: He had to do the same for me.
1: Velem ugyanezt kellett Istennek tennie Jézusnak.
0: Probably he's got to do the same for many of you in this room.
1: És valószínűleg sokakkal ebben a teremben ugyanezt kell tennie.
0: And when that foul spirit comes out, you find yourself able to believe like you never could believe before.
1: És akkor, amikor ez a piszkos szellem elhagy titeket, akkor rájöttök, hogy képesek lesztek elhinni azt, amit eddig soha korábban.
0: And then he'll train you in the ways of faith.
1: És akkor Isten képezni fog titeket a hit útján.
0: That you actually now are now filled with the very faith of the risen Lord Jesus Christ.
1: És szó szerint a feltámadott Jézus Krisztus hitével lesztek tele.
0: And you don't worry any more about circumstances.
1: Többet nem fogtok aggódni a körülmények miatt.
0: They don't affect you one way or the other.
1: Mert azok semmilyen módon nem fognak hatni rátok.
0: You're only concerned with what God has said.
1: Csak az fog érdekelni titeket, hogy mit mondott Isten.
0: Not what's written in the Bible.
1: Nem,
0: what God has said.
1: Nem, hogy mi van a Bibliában, hanem mit mondott Isten.
0: You see, it can be written in the Bible, but you can't hear God say it.
1: Lehet, hogy benne van a Bibliában, de ti mégsem halljátok, hogy Isten mondja nektek.
0: It never comes to alive by the Spirit in your spirit. So you've never really heard him say it. You've just read what he said in the Bible, which is a different thing altogether.
1: Isten szelleme még nem tudta a ti szellemetekbe elevenni azt az üzenetet, csak tudjátok, hogy benne van a Bibliában, de Isten nektek még nem tudta mondani, és ez két teljesen különböző dolog.
0: The scribes and the Pharisees read the scriptures every day. That didn't give them any faith.
1: Az írástudók és a farizeusok minden nap olvasták az írásokat akkor, de semmi hitük nem volt.
0: The devil knows the Bible.
1: A Bibliát az ördög is ismeri.
0: Did you know that?
1: Tudtátok?
0: But he doesn't believe.
1: De nem hisz.
0: So it doesn't do him any good.
1: Úgyhogy nem használ neki semmit.
0: I was casting a demon out of somebody once.
1: Egyszer üztem ki valakiből egy démon.
0: And I was quoting Philippians 2.
1: És a Filippi 2-t idéztem.
0: For God has highly exalted him.
1: Mert Isten felmagasztalta őt.
0: And given him a name which is above every name.
1: És minden név fölött való nevet adott neki.
0: At the name of Jesus.
1: Hogy Jézus nevére.
0: Every knee should bow.
1: Minden térdre hajoljon.
0: And every tongue should confess.
1: És minden nyelv vallja,
0: that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father.
1: Hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
0: As I was quoting Philippians 2,
1: és ahogy idéztem a Filippi 2-t,
0: this mocking demon,
1: ez a gúnyolódó démon,
0: picked up the scriptures,
1: fogta az írást,
0: and quoted the whole of the Philippian letter to me, word perfect, without making a mistake.
1: És hiba nélkül szó szerint elmondta nekem a Filippi levelet.
0: And I said to this demon, I said, you know the Bible better than I do.
1: És azt mondtam ennek a démonnak, hogy te jobban tudod a Bibliát, mint én.
0: I said, but your trouble with you is you don't believe it.
1: Csak az a baj veled, hogy nem hiszed.
0: So it's no help to you. In fact, these words are going to destroy you.
1: Úgyhogy ez nem segít neked, sőt, ezek a szavak téged tönkre fognak tenni.
0: But when I read the Bible, I believe it, and it's transforming me to give me the power to cast you out now. Get out of this person in Jesus.
1: De amikor én olvasom a Bibliát, akkor hiszem, és olyanná alakít engem, hogy ki tudlak téged űzni, úgyhogy takarod Jézus nevében.
0: And it went immediately.
1: Azonnal ment.
0: Hello? So we've got to deal with unbelief.
1: Tehát el kell bánnunk a hitetlenséggel.
0: Let me run on to the other thing as quickly as I can.
1: Még egy dolgot elmondok, amilyen gyorsan csak tudod.
0: Then the next thing Jesus did.
1: A következő dolog, amit Jézus tett.
0: Come to Acts chapter 1.
1: Apcsel 1.
0: Acts chapter 1. And as you're making this list, I want you to say, God, I want this fully and totally fulfilled in my life.

0: ezeket a pontokat egymás után. Mondjátok azt, hogy Uram, én azt akarom, hogy ez szó szerint mindegyik megvalósuljon az életemben.
1: Come to verse 3.
0: Harmadik vers.
1: He presented himself alive to the apostles.
0: Tehát élve megmutatkozott az apostolok
1: előtt.
0: A szenvedése után.
1: By many infallible proofs being seen by them during 40 days.
0: Hogy ő él 40 napon át megjelenvén nekik és szólván az Isten dolgairól, és tagadhatatlan bizonyítékok által tette ezt.
1: Now he's got 50 days from when he was risen to when he goes to be with the Father.
0: No,
1: 40. He's got 50 days until the day of Pentecost. Let me say that.
0: Jézusnak a feltámadásától 50 nap állt rendelkezésére pünkösdig.
1: He's got 40 days before he ascends to be with the Father.
0: 40 napja volt, mielőtt a mennybe fölment az Atyához.
1: He doesn't once go into Jerusalem and say, "Look everybody, I'm risen."
0: És nem úgy vonult be Jeruzsálembe, hogy azt mondta volna, hogy gyerekek, mindenki ide nézzen, feltámadtam.
1: He never appeared once to anybody who was not already his committed disciple.
0: Nem jelent meg senkinek, aki nem volt már korábban is az ő elkötelezett tanítványa.
1: And he spent 40 days with his disciples, the apostles, his disciples.
0: 40 napot töltött együtt a tanítványaival, az apostolokkal.
1: 40 out of 50 days.
0: 50-ből 40 napot.
1: So that shows you how important this is.
0: Ebből láthatjuk, hogy ez mennyire fontos volt.
1: And what did he talk about?
0: És miről beszélt?
1: The kingdom of God.
0: Isten királyságáról.
1: Now he talked about the kingdom of God all through his ministry.
0: Az egész szolgálata alatt Isten királyságáról beszélt.
1: But now their spirits have been made alive.
0: De most már megelevenedett a tanítványok szelleme.
1: Revelation had poured into their hearts.
0: A kinyilatkoztatás beáradt a szívükbe.
1: In fact, you read in Luke 24, I mentioned this last night, he spent a lot of time explaining to them how you can see Jesus in the Psalms, the prophets, and in the law, once you've had your eyes open to see by revelation.
0: A Lukács 24-ben van ez leírva, és tegnap este már említettem, hogy Jézus időt töltött azzal, hogy elmondja a tanítványainak, hogy hogyan látható ő meg a zsoltárokból, a profétákból, a történeti könyvekből, mindenhonnan, miután az ember szeme már megnyílt szellemileg arra, hogy lásson.
1: Now that must have been quite a Bible school. Amen?
0: Ez egy elég komoly Biblia iskola lehetett, nem?
1: 40 days with Jesus.
0: 40 nap Jézussal.
1: And all he talked about was the kingdom of God.
0: És csak Isten királyságáról beszélt.
1: Now that shows you how it was important to him.
0: Ebből láthatjátok, hogy ez mennyire fontos volt neki.
1: They had to get the revelation.
0: Meg kellett a tanítványoknak kapni a kijelentést ebből.
1: Sorry. That's why we spend a lot of time on the same subject, because it's the priority of God.
0: Ezért töltünk mi is ezzel a témával olyan sok időt, hiszen Istennek ez annyira fontos.
1: We read again and again in the book of Acts.
0: Az Apcsában újra és újra olvassuk.
1: This was the gospel that Paul preached.
0: Ez volt az az evangélium, amit Pál hirdetett.
1: Which he got directly from Jesus. He tells us this.
0: Amit közvetlenül Jézustól kapott a saját elmondása szerint.
1: Everywhere he went, he preached Jesus and the resurrection.
0: Mindenhol, ahova ment, Jézus és a feltámadást hirdette.
1: And the kingdom of God.
0: És Isten királyságát.
1: Listen to that. Jesus.
0: Figyeljétek.
1: And the resurrection.
0: Jézust, a feltámadást.
1: And the kingdom of God.
0: És Isten királyságát.
1: He taught it and preached it everywhere.
0: Erről prédikált és tanított mindenhol.
1: And probably before you can move in any degree in the power of his risen life, you've got to have your eyes opened and your spirit filled with the full knowledge of the glory of the kingdom of God.
0: És valószínűleg mielőtt Jézus az ő feltámadásának erejének bármilyen szintjén használhatva titeket, meg kell, hogy nyíljanak a szemeitek arra, hogy meglássátok az ő királyságának a dicsőséges voltát.
1: So he spent 40 of the 50 days just on this one theme, the kingdom of God, the kingdom of God, the kingdom of God. So see how important it is.
0: Tehát Jézus az 50 napból 40-et arra azzal töltött, hogy tanított Isten királyságának a dolgairól egyfolytában. Ebből láthatjuk, hogy ez mennyire fontos volt neki.
1: All the time until he was taken up was devoted to this one subject.
0: Mennybe meneteleig hátralevő egész időt ennek a témának szentelte.
1: Then on the 40th day,
0: és a 40. napon
1: the time came for his ascension.
0: Eljött az ő mennybe menetelének a pillanata.
1: And just before he ascended,
0: de mielőtt felment a mennybe,
1: he did one final thing.
0: Még egy dolgot tett.
1: Come to Luke's gospel.
0: Nézzük a Lukács evangéliumot.
1: It comes in other places, but I want it here. Luke chapter 24.
0: Máshol is van, de itt nagyon jól látszik a Lukács 24-ben.
1: Chapter of Luke.
0: Ez Lukács utolsó fejezete.
1: Come to verse 49.
0: A 49. vers.
1: Verse 49. This is what he says.
0: Ezt mondta.
1: Behold, I send the promise of my Father upon you.
0: És íme én elküldöm ti rátok az én atyámnak ígéretét.
1: And then he uses this word in the English Bible, it's wait or tarry.
0: És utána azt a szót használja, ami itt a Károliban úgy van, hogy maradjatok.
1: Wait.
0: Várjatok.
1: In the city of Jerusalem.
0: Jeruzsálem városában.
1: Until you are clothed upon, until you are endued with power from on high.
0: Míg nem felruháztattok mennyei erővel.
1: Now, you see, you've got to get this.
0: Meg kell, hogy értsétek ezt.
1: It's no use guys going anywhere or doing anything. Just, you've got to get this. You've got to learn this.
0: Gyerekek, ne menjetek sehova, ne csináljátok mást, hanem ezt tanuljátok, megragadjátok meg.
1: Now, the Greek word, I don't know, how does it read in the Hungarian Bible? Is it,
0: stay.
1: Sorry?
0: Stay.
1: Just stay. Just hang around. You see, you get the idea. It's like going to a government department.
0: Tehát ez olyan, tehát magyar Bibliában ugye ez vagy, hogy maradjatok, tehát csak úgy lébet szóljatok ott a környéken, tehát ez olyan, mint hogy egy kormányhivatalba kell elmenni.
1: I know it's like in Hungary, but it's...
0: Nem tudom Magyarországon ez milyen, de...
1: I need to renew my driving license.
0: Mondjuk meg kell újítanom a jogosítványomat.
1: Wait here and someone will see you.
0: Várjon itt, legyen szíves, aztán valaki majd jön.
1: And you mean you get a good book, it's going to take a long time.
0: És ez azt jelenti, hogy fogja egy jó könyvet, mert sokáig fog tartani.
1: Amen? Now, that's not at all what Jesus is saying.
0: De Jézus itt egyáltalán nem ezt mondta.
1: It's not sort of hang around in passivity.
0: Nem azt jelenti, hogy tétlenül legyetek ott,
1: until something happens.
0: Amíg majd valami történik.
1: It's a much more motivating word than this.
0: Sokkal inkább motiváló szó ez itt.
1: Now, the Greek word, and you need to write this down.
0: A görög szó, ami itt szerepel, és ezt le kell írnatok,
1: is the word kathizo.
0: Ez a kathizo.
1: If you write it in English, and obviously I can't write it in Hungarian, how does it go in Hungarian?
0: Kathizo.
1: Kathizo.
0: Yeah.
1: You write it in English K-A-T-H.
0: Tehát ugye angolul úgy kell betűzni, K-A-T-H.
1: I-Z-O.
0: I-Z-O.
1: And the Z is produced like a D and Z together, kathizo.
0: Tehát és akkor ezt a Z-t ugye Z-nek kell helyteni, D-Z egymás után, tehát kathizónak.
1: It comes all together in the New Testament.
0: Ez az új szövetségben jön elő.
1: It comes 75 times, if I remember rightly.
0: Körülbelül 75-ször fordul elő.
1: 67 times, I'm sorry.
0: Elnézést, 67-szer.
1: And it's in 45 different places.
0: 45 különböző helyen.
1: And I'd love to take you on a study of all of this. I really would.
0: Nagyon szívesen végigvezetnélek titeket mindennek a tanulmányozásán. Ez nagyon jó lenne.
1: Because nowhere is it translated with the idea of hang around.
0: Mert sehol máshol nem, sehol sem olyan gondolattal fordítják ezt, hogy csak úgy legyél ott.
1: And it's got a very specific meaning.
0: Hanem nagyon konkrét jelentése van ennek a szónak.
1: Can I borrow that chair, my dear? Sorry.
0: Azt a széket szeretném kölcsön kérni.
1: You come and sit where I am and give me that chair.
0: Ülj nyugodtan a helyemre, és akkor ide adhatod a széket.
1: I want to give you a picture of this.
0: Megmutatom ennek a képét, miről van szó.
1: The word, come and sit in my seat, and you'll get the anointing. That's right.
0: És akkor a kelet is rád fog onnan menni.
1: It has the idea. Everywhere else it's translated, except in one place, it's translated by the word sit or sit down.
0: Mindenütt ülni vagy leülninek fordítja a Biblia egy hely kivételével ezt a kathizo szót.
1: It's always connected in a particular way.
0: De mindig egy adott összefüggésben jelent valamit.
1: So let me give you a definition.
0: Tehát elmondom a meghatározását.
1: It means to sit down.
0: Azt jelenti, hogy leülni.
1: Comfortably.
0: Kényelmesen.
1: On a throne.
0: Trónra.
1: Sit down comfortably on a throne.
0: Tehát trónra leülni kényelmesen.
1: With that sense of belonging. This is my throne and I have a right to be here.
0: Azzal az érzéssel, hogy oda tartozol. Tehát ez a te trónod, neked jogod van ott ülni.
1: Sense of right and ownership about it.
0: Tehát érzed, hogy a tiéd, tehát birtokos vagy, és oda tartozol.
1: That's the first thing you would get hold of.
0: Ez az első dolog, amit meg kell ragadnotok.
1: And the purpose of sitting on that throne,
0: és a célja a trónon ülésnek,
1: is to exercise rule and authority in the name of Jesus.
0: Az, hogy Jézus nevében hatalmat és uralkodást gyakoroljatok.
1: Now in my culture, when I grew up in England, we had in my house, we had what was called dad's chair, my dad's chair.
0: ahol én fölnőttem Angliában, a mi lakásunkban, volt egy olyan szék, aminek az volt a neve, hogy a papa széke.
1: It was a very comfortable chair.
0: Nagyon kényelmes szék volt.
1: And we children, we never sat in dad's chair.
0: És mi gyerekek soha nem ültünk a papa székére.
1: But sometimes when no one was around.
0: De néha, amikor senki nem volt a közelben.
1: I looked, no one was around.
0: Körülnéztünk, senki nincs itt.
1: You know what it's like to sit in dad's chair.
0: Annyira szeretnék ülni a papa székén.
1: But I sit on the edge,
0: de így a szélén ültem.
1: Listening for any sound.
0: És figyeltem, hogy valamit hallok-e, valami zörejt.
1: If I heard my mum coming.
0: Hogy esetleg a mama jön-e.
1: Because I knew I didn't really belong there.
0: Mert tudtam, hogy igazából nem az én helyem az a szék.
1: When my dad came home,
0: amikor hazajött a papám,
1: he finished work,
0: befejezte a munkát,
1: he would walk into the house,
0: besétált a házba,
1: take his boots and shoes off,
0: levette a cipőjét és a csizmáját,
1: he'd go straight to his chair,
0: azonnal a székéhez ment egyenesen,
1: sit in his chair,
0: és beleült,
1: and my wife would bring him a cup of tea.
0: A feleségem hoz majd egy csésze teát.
1: And he would sit there, totally secure and comfortable, because it was his chair.
0: És teljesen kényelmesen és biztonságban ült ott, mert ez az ő széke volt.
1: That's all implied in this word.
0: Ebben a szóban mindez benne van.
1: You've been raised with him, and you are seated together with him in his throne.
0: Feltámadtál Jézussal együtt, és vele együtt ülsz a trónján.
1: And you better get to the place where you know that's absolutely true.
0: És jobban teszitek, ha eljuttok odáig, hogy elhiszitek, hogy ez teljesen
1: now,
0: így van.
1: Let me say one very another important thing.
0: Még egy fontos dolgot hagyd mondjak.
1: The word kathizo is connected many times with three other words.
0: A kathizo szót sokszor három másik szóval együtt használják.
1: The word thronos, which of course means throne.
0: A thronos az egyik, ami persze trónt jelent.
1: And that's used not only for kings, but in the sense of the final political authority.
0: Nem csak királyokra vonatkoztatták azt, hogy trón, hanem az jelentette a végső, legfőbb politikai hatalmat.
1: Amen. The second word that's used.
0: A második szó, amit használtak.
1: Was the word bema.
0: A bema volt.
1: Which was always used in the sense of judicial authority.
0: Amit mindig a jogszolgáltató, törvényszolgáltató, törvényvégrehajtó hatalommal összefüggésben
1: like,
0: használtak.
1: For example, you find again and again in the New Testament.
0: Például az Új Szövetségben sokszor látjuk azt.
1: When the Roman governmental officials came to judge any situation.
0: Hogy a római kormányzói hatalmat gyakorlók eljöttek, hogy valamilyen ügyben ítéletet hozzanak.
1: They would sit on the judgment seat.
0: Akkor az ítélő székbe ültek.
1: Like when Pilate was brought to try Jesus, he sat down, John 19, I think it's verse 13, he sat on the judgment seat.
0: Mint amikor Pilátus elment, hogy Jézus tárgyalását megtartsa ott a János 19-13 körül, akkor ő is az ítélő székbe ült.
1: And he had the power to bring a judgment which would release a man from prison or sentence him to death. He could speak from the judgment seat, and it had that kind of power about it.
0: És hatalma volt arra, hogy az ítéletével a börtönből kiszabadítsa egy embert, vagy egy másiknak a halálra ítélését foganatosítsa. Ilyen ereje volt az ítélő széken való ülésnek.
1: And this comes quite a few times in the New Testament. We look at some of these probably tonight.
0: Az Új Szövetségben többször előfordul ez az összefüggés, majd talán ma este megnézünk néhányat közülük.
1: So what we're understanding is that the word kathizo is connected with the throne and is above the throne. It has power over the throne.
0: Tehát azt látjuk, hogy a kathizo szó a trónnal összefüggésben kerül említésbe, és a trón fölött áll, tehát a trónon van az a hatalom.
1: It has power over the judicial authority.
0: És hatalma van a jogszolgáltató tekintély fölött is.
1: And the third word it's connected with quite frequently is the word cathedra.
0: És a katedra a harmadik szó, amivel sokszor kerül együtt említésre a kathizo.
1: Which was the final seat of religious authority.
0: Ami pedig a legfőbb vallási hatalomnak a széke volt.
1: For example, in Matthew chapter 23.
0: Például a Máté 23-ban.
1: And verse 2.
0: A második versben.
1: Jesus says this.
0: Jézus azt mondja.
1: The scribes and the Pharisees, they come and they kathizo on Moses' cathedra, that's what it says in the Greek, Moses' seat.
0: Hogy jönnek az írástudók és a farizeusok és kathizóznak a Mózes katedráján.
1: And they speak from the throne a word of commandment which all faithful Jews are now required to obey.
0: És erről a trónról olyan parancsokat mondanak, aminek minden hithű zsidónak engedelmeskednie kell.
1: And the same thing still happens in the Catholic Church.
0: És a katolikus egyházban még mindig így működik.
1: The cardinals get together, decide some new regulation has to be spoken out to all faithful Catholics.
0: Összejönnek a bíborosok, és úgy döntenek, hogy egy adott ügyben valamilyen utasítást kell adni minden hűséges katolikus számára.
1: And the Pope comes.
0: És akkor jön a pápa.
1: He sits on the papal throne.
0: A pápai trónjára leül.
1: And he speaks ex cathedra. He speaks from the throne.
0: És akkor ex cathedra, tehát a trónról szól.
1: And every faithful Catholic now has to obey the word as if it was the word of God. Amen.
0: És akkor minden hűséges katolikusnak úgy kell engedelmeskednie a szavának, mint hogyha Isten szava lenne.
1: Jesus is saying to these disciples.
0: Jézus azt mondja ezeknek a tanítványoknak.
1: You've got to get on this cathedra.
0: Hogy üljetek fel, így katizózzatok.
1: You've got to learn how to cathedra.
0: Meg kell tanulnotok katizózni.
1: And sit down on my throne.
0: Leülni az én trónomra.
1: In the heavenly places.
0: A mennyei helyeken.
1: Knowing you have a right to sit there.
0: Tudva, hogy jogotok van ott ülni.
1: And knowing you have the right and power and authority.
0: És tudva, hogy van erőtök, hatalmatok és jogatok.
1: To rule over all political authority.
0: Uralkodni minden politikai hatalom fölött.
1: All judicial authority.
0: Minden jogi hatalom fölött.
1: And all religious authority.
0: És minden vallási hatalom fölött.
1: And bring them under the rule and government of my kingdom. Hallelujah.
0: És ezeket az én királyságom uralma és hatalma alá hozni. Hallelujah.
1: Now that's what he's saying.
0: Ezt mondja itt Jézus.
1: He says, now you guys don't go anywhere, don't try and do anything, because you won't be successful until this has become the realized practical experience of your lives.
0: Azt mondja, hogy gyerekek, ne menjetek sehova, és ne csináljatok semmi más, mert nem fogtok nagy eredményeket elérni, amíg az életeteknek ez egy rutinos, egy megszokott tevékenységévé nem válik egy magatartással.
1: And that's what your prayer groups and your interests, they've got to learn to do that particularly, but it's got to be something the saints live in.
0: Tehát különösen az imacsoportok azok, amiknek ilyen módon kell élniük, de minden szentre vonatkozik ez.
1: And I've lived this way for years, because I've seen it.
0: És én is láttam ezt, és évekig így éltem.
1: And it really, really works.
0: És ez tényleg működik.
1: I'll give you one quick example.
0: Mondok gyorsan egy példát.
1: Years ago, I was in the northeast corner of India.
0: Évekkel ezelőtt Indiának az észak-keleti csücskében voltam.
1: And I was going to a tribal area on the border of China and Assam, which was called Nagaland.
0: Assamban egy Nagalandnek nevezett területre mentem, ami a kínai határ közelében volt.
1: And I was going to speak at a big convention.
0: Egy teljesen pogány helyen, egy nagy összejövetelen kellett beszélnem.
1: Tens of thousands of these Nagas were coming for this convention.
0: Ahova több tízezer helyi lakos környékbeli eljött.
1: And the power of God had begun to move in an amazing way in these Naga hills.
0: És a hegyek között ott Isten eleje megdöbbentő mértékben kezdett működni.
1: But there was a guerrilla war going on at the same time. The Naga rebels were fighting the Indian government, and no one was allowed to go to that territory because it was politically very sensitive.
0: De ugyanakkor egy gerilla háború is folyt azon a területen, mert a helyi lakosok harcoltak az indiai kormányi csapatok ellen, és senkit nem engedtek be a környékre, mert politikailag annyira érzékeny volt a helyzet.
1: But God told me to go.
0: De Isten azt mondta nekem, hogy menjek oda.
1: I thought I had the necessary papers.
0: És tudtam, hogy kellenek nekem ehhez papírok, hogy oda menjek.
1: And I got to the city of Calcutta.
0: Úgyhogy Kalkutába elmentem.
1: And I was going to fly to a place called Galhati.
0: És egy Galhati nevű helyre kellett repülővel elmennem.
1: And then go by road the rest of the way.
0: És utána az út többi részét autóval kellett megtennem.
1: When I came to check in at Calcutta Airport.
0: Amikor a kalkutai repülőtéren becsekkeltem.
1: They said, you can't go there.
0: Azt mondták nekem, hogy oda nem
1: mehetsz el.
0: Mindenkinek meg van tiltva, hogy oda menjen.
1: They would never allow a foreigner to go there.
0: És egy külföldit soha nem engedünk oda.
1: And we won't give you a booking, won't give you a ticket, and you can't get on this plane.
0: Nem adjuk meg neked a beszálló jegyet, tehát nem mehetsz fel oda a repülőre.
1: But I said, I have to be there tonight. The conference starts tonight.
0: De azt mondtam, hát nekem oda kell mennem, mert ma este kezdődik a konferencia.
1: No, we're not giving this to you.
0: Azt mondták, nem adunk erre engedélyt.
1: You'll have to go back to Assam House and speak to those government officials, but they'll never give you a permit. You'll never ever be able to go there.
0: Vissza kell menned a megfelelő kormányzati hivatalba és ott beszélni az illetékesekkel, de mi soha nem adunk engedélyt, hogy te most oda repüljél.
1: So I didn't argue with the man. I just went to my seat and I sat down. I went to a higher authority.
0: Úgyhogy nem vitatkoztam az illetővel, csak leültem, egy magasabb tekintélyi pozíciót foglaltam el.
1: I said, Lord, you sent me there as your ambassador.
0: Azt mondtam, Uram, te küldtél engem oda, mint a nagykövetedet.
1: And the whole of Nagaland is yours.
0: És az egész Nagaland a tied, Nargaföld.
1: You own Indian Airlines. It's your airline.
0: A A te tulajdonodban van az indiai légitársaság.
1: So will you fix this, because this official doesn't understand who I am and what I'm going to do.
0: Tehát kérlek, uram, hogy rakd rendbe ezt a dolgot, mert ez a hivatalnok nem tudja, hogy én ki vagyok, és nem tudja, mit akarok csinálni, és honnan jöttem.
1: And I waited for God to do something miraculous.
0: Úgyhogy vártam arra, hogy Isten valami csodát tegyen.
1: And I began praying in tongues.
0: És nyelveken imádkoztam közben.
1: The time came for the plane to depart, and it did not leave.
0: Eljött a repülő indulási ideje, és nem szállt fel.
1: Now that's normal with Indian Airlines. That was not a miracle.
0: Ez még nem volt csoda, mert ez az indiai légitársaságnál normális.
1: But there was suddenly there was a big commotion.
0: De hirtelen valami zűr támadt.
1: And some very smartly dressed men came hurrying down the corridor and came to this particular check-in desk.
0: Egy nagyon elegáns férfiú sietett végig a folyosón és oda ment ehhez a pulthoz, ahol én is voltam, amikor intézkedtem.
1: They began to talk to the airplane officials, and obviously something was going on.
0: Ott mindenféle repülőtéri hivatalnokokat beszéltek egymással, és tudtam, hogy valami folyamatban lehet.
1: And then I learned that the chief minister of Assam, the chief minister of Assam.
0: Aztán megtudtam, hogy az asszámi főminiszter
1: had decided he needs to fly urgently to Guwahati, and he told them to stop the plane, and he will be down to get on that plane and fly to Guwahati.
0: Úgy döntött, hogy neki most nagyon gyorsan ide Guwahatiba kell repülnie, és maradjon ott a repülő, és várja meg, ő mindjárt odaér, felszáll, és akkor ő elmegy oda.
1: And they were to make ready for him coming.
0: És akkor fel kellett készülniük a miniszter érkezésére.
1: So they cleared out all the first class cabin and put them in the back and kept the first class cabin as a VIP cabin for the chief minister and his staff.
0: Tehát kiürítették az egész első osztályt, mindenkit hátraültettek második osztályra, mert az első osztályt fenntartották a miniszterének és a kíséretének.
1: They rolled out a red carpet to the plane.
0: És oda gurították a vörös szőnyeget a repülőhöz.
1: A full military band appeared and stood either side of this red carpet.
0: Egy egész ilyen katonai sorfal állt a vörös szőnyeg mellett.
1: And then this man turned to me for no reason. I never said anything to him.
0: És aztán ez az elegáns férfi hozzáfordult, semmi oka nem volt rá, soha nem láttam még.
1: And he said, I'm the chief minister's personal secretary. Is there anything that I can do for you?
0: És azt mondta, én vagyok a főminiszternek a személyes titkára, tehetek önért valamit?
1: And I said, sir, I need to get on that plane because I'm going to Guwahati and then on to Nagaland and I'm going to be preaching at a large Christian convention and I have to be there tonight. It's God's will for me to go.
0: Azt mondtam, uram, nekem fel kell szállnom erre a repülőre, mert nekem Guwahatiba kell repülnem, és onnan Nargaföldre kell repülnem, mert ma este egy keresztény nagy konferencia kezdődik ott, és nekem ott este ma beszélnem kell.
1: He said to the clerk at the desk, give me a piece of paper.
0: És akkor azt mondta a hivatalnoknak ott a pultnál, adjon egy papírt.
1: He wrote a personal permit on this piece of paper.
0: És erre a papírra fölírt egy személyes engedélyt.
1: Stamped it with the seal of the chief minister of Assam.
0: Az Assamnak a főminiszterének a pecsétjével lepecsételte.
1: Signed it with a flourish.
0: Aláírta,
1: and gave it to me,
0: és odaadta nekem,
1: and said that will get you anywhere. That will give you complete freedom to go anywhere.
0: És azt mondta, hogy ettől ön bárhova el fog jutni, ez teljes szabadságot ad önnek arra, hogy bárhova menjen.
1: I said, sir, thank you very much.
0: Azt mondtam, köszönöm, uram, nagyon szépen.
1: We haven't finished it.
0: Még nincs vége.
1: Just listen to the end of the story.
0: Várjátok meg a végét a történetnek.
1: Then the chief minister arrived.
0: Aztán megérkezett ez a főminiszter.
1: With a police escort, an armed escort, and all the other stuff.
0: Mindenféle rendőri, meg katonai, mindenféle kíséretekkel.
1: And so the personal secretary introduced me to the chief minister.
0: És akkor így a személyes titkár bemutatott engem itt a főminiszternek.
1: So this is Reverend Alabitson. He's going to the same place, Guwahati, to preach the gospel of Jesus Christ. And he's going to be on our plane.
0: Azt mondja, ez itt Ellen Vincent tiszteletes, és velünk jön a repülő, mert Guwahatiba kell neki utazni, mert Isten evangéliumát fogja ott hirdetni.
1: He shook me by the hand and said,
0: úgyhogy megráztam észre a kezemet.
1: Nice to meet you. He said, come along with us and join me.
0: Azt mondja, örülök, hogy találkoztunk, hát jöjjön vel, csatlakozzon hozzám.
1: It's absolutely true.
0: Ez teljesen így történt, tényleg.
1: I and the chief minister of Assam, we walked side by side down the red carpet.
0: Én és Assamnak a főminisztere kéz a kézben vagy egymás mellett sétáltuk végig a vörös szőnyegen.
1: The military band was playing.
0: És játszott a katonazenekar közben.
1: I tried to sing. Well, that's how they ought to treat the ambassador of the king, isn't it?
0: De hát a királynak a nagykövetét mindig így kell kezelni, nem?
1: And I got on that plane and sat in the VIP section with the chief minister.
0: Úgyhogy felszálltam a repülőre, beszálltam ugye a VIP első osztályi szekcióba a miniszterrel.
1: I talked to him about the Lord Jesus, tried to get him saved.
0: Beszéltem neki az Úr Jézusról, próbáltam megtérésre rávenni.
1: He was significantly impacted, by the way.
0: Egyébként jelentős hatást gyakorolt rá az Isten üzenete.
1: But you see, that's who we serve, amen?
0: Tehát mi őt szolgáljuk, ilyen Isten szolgálunk mi.
1: I could tell you lots of similar stories.
0: Nagyon sok hasonló történetet tudnék elmondani.
1: And he said, now you get on that throne.
0: De ehhez fel kell ülnötök a trónra.
1: And learn to sit with rule and authority over all other authorities, because that's what I have made you to be in Christ.
0: Mert, és meg kell tanulnotok minden más hatalmasság és tekintély fölött ülni a trónon, és ott uralkodni, mert Isten Jézusban ezzé tett titeket.
1: Then he says two other words, which I'm going to say quite briefly.
0: Aztán még két szóról kell nagyon röviden beszélnem.
1: Not only have you got to learn to sit there,
0: nem csak meg kell tanulnotok ott ülni,
1: but you've got to sit there until you are clothed upon with power.
0: Hanem addig kell ott ülnötök, amíg fel nem ruháztattok erővel.
1: Clothed upon with power.
0: Fel nem ruháztattok erővel.
1: And I'm not going to develop it because it will take too long, but it's an anointing that comes upon you.
0: De nem tudom ezt most kifejteni, mert sokáig tartana, de kell, hogy egy keret rátok szálljon.
1: And it becomes part of you.
0: Ami a részetekké válik.
1: See, it's not, the word is, the Greek word is the word enduo.
0: Az enduo, az a görög szó, amit itt használ a Biblia.
1: We get our English word endued, it comes directly from this.
0: Angolul ezt használják a felruháztatni kifejezésére.
1: It means to be soaked, to be immersed into something.
0: Ez azt jelenti, hogy bele kell valamibe merülnetek úgy, hogy átlegyetek itatva.
1: So that what you get immersed into comes all over you and intrinsically becomes part of you.
0: Úgyhogy teljesen körülvegyen titeket az, amiben bevagytok, az, amivel bevagytok itatva, és az elválaszthatatlan részletekké váljon. Like,
1: take say a cotton or wool, and you plunge it into a red dye bath.
0: Mondjuk egy gyapotot vagy gyapjút, ha bemerítünk egy ilyen vörös festékkel teli kádba.
1: And when you take it out,
0: és amikor kiveszitek,
1: every fiber has now been stained with the color of that into which it was immersed.
0: Akkor ennek a szövetnek, vagy ennek az anyagnak minden szálacskája az olyan színű lesz, magában iszta azt a festéket, amiben bele lett merítve.
1: And it's permanent, you can never wash it out.
0: És állandóan úgy is maradt, tehát nem lehet kimosni.
1: That's what's happened to you, when this is fulfilled, that's what happens to you and the Spirit of our Lord Jesus Christ.
0: Amikor ez megtörténik veletek, akkor ez történik veletek, ami Urunk Jézus Krisztus szelleme által.
1: You become endued, clothed upon.
0: Tehát fölruháztattok. Magasságból való erő rátok fog szállni, mint a ruha.
1: It's permanently part of you.
0: És véglegesen a részletek marad.
1: You can't take it off because it's you.
0: Nem tudjátok levetni, mert a részletek.
1: And you don't know anymore where you begin or end and where Christ or end, because you've merged into some glorious new powerful person.
0: És nem tudjátok többé, hogy ti hol kezdődtök és végződtök, vagy az Úr Jézus hol kezdődik és végződik, mert egy erőteljes, csodálatos új valakivé váltatok együtt.
1: But it's his body, not your body.
0: De a test a tietek, és Jézus és nem a tietek.
1: It's his power, not your power.
0: Az övé az erő, nem a tietek.
1: So you just keep in the background and let him have the preeminence, because that's who deserves it.
0: Tehát maradjatok a háttérben, és engedjétek, hogy ő legyen a kiemelkedő személyiség, hiszen ő ezt megérdemli.
1: Amen. Amen. And then following that,
0: és ez után,
1: that was the last thing he said, he ascended into heaven.
0: Ez volt az utolsó dolog, amikor felemelkedett a mennybe Jézus.
1: And they obeyed him.
0: Engedelmeskedtek neki.
1: Went into the upper room.
0: Felmentek a felházba.
1: But notice it was only 120 of them.
0: De figyeljétek meg, hogy csak 120 voltak.
1: Now thousands had received their healing of the benefit of this healing power, but only 120 were prepared to pay the price to become the upper room community.
0: Több ezren megkapták a gyógyításnak az áldását Jézuson keresztül, de csak 120 voltak, akik elkötelezték magukat arra, hogy a felházi csapathoz tartozzanak.
1: But that was enough.
0: De ez elég volt.
1: Amen.
0: Just Amen.
1: One more thing.
0: Még egy dolgot szeretnék.
1: I'm going to just leave all this out. I'd love to give it to you, but I haven't time.
0: Szeretném ezt mind elmondani nektek, de nincs időm rá, úgyhogy kihagyok egy csomó dolgot.
1: Okay. That's all I had to say. I don't have it. Okay.

0: got the wrong notes. Anyway, it's okay.
1: Nem megfelelő jegyzet van nálam.
0: Let me just say this.
1: Tehát azt szeretném mondani.
0: Now, those 10 days they spent in the upper room.
1: Ez a 10 nap, amit a felházban töltöttek a tanítványok.
0: There's not one word written in the scriptures of what went on there.
1: A Bibliában egy szó sem található arról, hogy mi folyt ott.
0: Because it's none of your business and my business what went on there.
1: Mert azt mondja Jézus, hogy nem a ti dolgotok, hanem az enyém, hogy ott mi folyt.
0: But what God was going to do, he was going to weld this group together into a intimacy of relationship which they had never experienced before.
1: De Isten azt végezte el, hogy ezt a csapatot olyan bensőség és egységes kapcsolatba hozta egymással ott az embereket, amilyen korábban soha nem volt az életükben.
0: And particularly, this was going to affect the leadership.
1: És ez különösen a vezetőikre volt érvényes.
0: Those 12 apostles.
1: A 12 apostolra.
0: They, all that we know is this.
1: Csak annyit tudunk,
0: that the men and women who came out of the upper room were totally different to the men and women that went into the upper room.
1: Hogy ezek a férfiak és nők, akik kijöttek a felházból, egészen mások voltak, mint akik bementek.
0: And I've got 8 things if I can remember them.
1: És 8 dologra emlékszem velük kapcsolatban.
0: If I make a mistake, I'll correct it this afternoon.
1: Hogyha a hibát követek el, ebben majd délután kiigazítom. Először is.
0: They went in fearfully.
1: Félelemmel mentek be.
0: And came out full of boldness.
1: És bátran jöttek ki.
0: They went in divided.
1: Megosztott állapotban mentek be.
0: There was all kinds of tensions between this group, this team.
1: Mindenféle feszültségek voltak a csapat tagjai között.
0: I mean, there were two families.
1: Két család volt.
0: The Bar-Jonah family.
1: Például volt a Bar-Jonah család.
0: Which was made up of Peter and Andrew.
1: Ami Péterből és Andrásból állt.
0: And particularly Peter, he was always pushing for the top position. I'm the top dog, so I'm going to be the top dog.
1: Mindenképpen a csúcspozíciót akarta Péter elérni, mindig ő akarta főnök lenni, hiszen tudta, hogy ő a legjobb fej.
0: There was another family.
1: Volt egy másik család.
0: Who were the Bar-Zebedee family.
1: Az pedig a Zebedeus család volt.
0: And James and John and their mother were working together to make sure that they got the top positions in the team.
1: János, Jakab és az anyukájuk, ők is nagyon szorosan munkálkodtak azon, hogy feltétlenül ezek a fiúk kapják a csúcspozíciót.
0: Yeah, we want to see God move, but we want to be the most prominent in when God does move.
1: Szeretnénk látni, hogy Isten működik, de mi akarunk a vezetői lenni ennek az egésznek, amikor megtörténik.
0: Didn't really like each other.
1: Ezek ketten, ez a két csapat nem nagyon kedvelte egymást.
0: And before the upper room, you never see Peter and John ever doing anything together. They just didn't like each other.
1: A felház előtt nem láttuk egyszer se, hogy Péter és János valamit együtt csináltak volna, mert nem kedvelték egymást.
0: John felt much more secure.
1: János nagyobb biztonságban érezte magát.
0: He would lay his head on Jesus' breast.
1: Hiszen ő Jézus kebelére tehette a kezét, a fejét.
0: There was a smirk on his face when he did it.
1: És így.
0: There's a bad smile on his face. I'm sorry, I don't know.
1: És volt egy kis sanda vigyor az arcán, amikor ezt megtette.
0: Jesus and I have a special relationship.
1: Nekem különleges kapcsolatom van Jézussal.
0: And Peter, who was the loudmouth, insecure person, he would stand on the edge.
1: Péter, aki a nagy szájú volt, ő nem volt biztonságban, ő ott állt a szélen.
0: And he would resent John's relationship.
1: És neheztelt János kapcsolata miatt.
0: But he would talk big and loud because that's the way he dealt with his insecurity.
1: De hangosan és nagy szájjal beszélt, mert így kezelte a saját bizonytalanságát.
0: He never felt quite worthy, so he never felt able to go and be intimate with Jesus the way that John did, because he thought he had to earn his love and his respect.
1: Tehát Péter nem érezte méltónak magát arra, hogy közelebb menjen Jézushoz, és ugyanolyan bensőséges kapcsolatba lépjen vele, mint János, mert úgy érezte, hogy erre valahogy rá kéne szolgálni.
0: James and John had a bad temper.
1: Jakabnak és Jánosnak nem volt jó a vérmérséklete.
0: Jesus gave them the nickname, you know the nickname?
1: Lobarékonyak voltak, és Jézus egy becenevet adott nekik.
0: Jesus gave them the nickname as the sons of thunder, because they would explode and get upset if anybody crossed them.
1: Ez volt, hogy mennydörgés fiai, ez volt a becenevük Jézustól, mert lobbanékonyak voltak, rögtön felfortyantak bárkire, aki nem egyezett meg velük.
0: When a Samaritan village rejected them, they wanted to call fire down from heaven and destroy them.
1: Amikor egy szamaritánus falu ellenállt nekik, akkor a mennyből tüzet akartak lehívni, hogy elpusztuljanak.
0: We've got a Bible verse to justify our venom because Elijah did that. Call down fire from heaven and destroy them, just like Elijah did. Oh, I'd love to see these Samaritans. Samaritans burn because they insulted us.
1: Látjuk a Bibliából, hogy van ilyen példa erre, mert Illés is csinált újat, úgyhogy hívjunk le tüzet a mennyből, és akkor hagy égjenek meg, mert sértegettek minket, és hagy lássa mindenki.
0: And then you have Matthew. Matthew was cooperating with the Romans and taking taxes on their behalf. He was very unpopular with his own people.
1: Aztán ott volt Máté, ugye, aki adószedő volt a római kormány megbízásából, tehát elég népszerűtlen volt az egész népe körében.
0: He was regarded as a traitor by many Jews.
1: Nagyon sok zsidó árulónak tekintettek.
0: That Roman puppet tax collector. Bleh.
1: Ez a rómaiak bábja, ez az adószedő. Fuj.
0: Then there's Simon the Zealot.
1: Aztán Simon a Zélóta.
0: He was one of the freedom fighters. He was one of the underground fighters who were out to pull down the government of Rome. Do you think how these two got on with each other?
1: Ő volt a szabadságharc, és ő volt az, aki a föld alatti mozgalomban a római hatalom megdöntéséért küzdött. Hát mi köze lehetett ennek a kettőnek egymáshoz?
0: Politically, they were the total opposite end of the spectrum. Imagine the kind of conversations they would have.
1: Hiszen a politikai spektrumnak a két szélsőségét foglalták el. Milyen közös témájuk lehetett?
0: Now, while Jesus was there,
1: amíg Jézus velük volt,
0: out of fear of Jesus, he held it together.
1: A Jézusról való félelem miatt összetartottak, együtt maradtak.
0: What's going to happen when he goes away?
1: De mi történik majd, amikor Jézus elmegy?
0: These differences are going to surface, so we're going to split into pieces.
1: Akkor a felszínre törnek ezek a különbségek közöttük, és az egész csapat darabokra hullik szét.
0: So in that upper room,
1: tehát a felházban,
0: as God's presence came and filled that room,
1: amikor Isten jelenlétel jött és betöltötte azt a termet,
0: they went through deep convicting experiences about their pride, their arrogance, their hatred for one another, and there was deep repentance.
1: Akkor a Szent Szellem mélységesen meggyőzte ezeket az embereket arról, hogy milyen arrogánsan és milyen neheztelően fordultak egymás felé, és mélyen megtértek amiatt a hozzáállás miatt.
0: They went in divided.
1: Megosztott állapotban mentek be oda,
0: but they came out absolutely united.
1: De teljes egységben jöttek ki.
0: When they came out of the upper room,
1: amikor kijöttek a felházból,
0: now you find Peter and John doing everything together.
1: Azt látjuk, hogy Péter és János mindent együtt csinálnak.
0: Before they went into the upper room, they couldn't stand each other. They would keep out of each other's way, although they were on the same team.
1: Mielőtt bementek a felházba, semmit nem csináltak együtt, mert ki se állhatták egymást, próbáltak nem egymás útjába kerülni.
0: So those 10 days, there was a deep searching of their hearts by the Holy Spirit.
1: De ez alatt a 10 nap alatt a felházban a Szent Szellem mélységesen kutatta a szívüket mindegyiknek.
0: They were purified from every resentment and hurt and offense towards one another.
1: Megtisztultak minden sértettségből, minden neheztelésből, minden megbotránkozásból egymás iránt.
0: And they became inseparably one, and nothing ever divided them.
1: És elválaszthatatlanul egyek lettek, és soha többé semmi nem választotta szét őket.
0: They went into the upper room.
1: Felmentek a felházba.
0: And they had no understanding of the teaching that Jesus had taught them for 3.5 years. They got lots of notes and CDs on it, but they still didn't understand it.
1: És egyáltalán nem értették Jézus tanításait, amiket 3.5 évig hallgattak, ha megvoltak a jegyzeteik és a CD-ik az egészről.
0: But when they came out,
1: de amikor kijöttek onnan,
0: here's Peter with the most amazing revelation of what the scriptures mean. Amazing.
1: Akkor Péter megnyilvánulásából látjuk, hogy megdöbbentő módon értette, hogy az írások mit mondanak.
0: They went in without faith.
1: Hit nélkül mentek oda be.
0: And came out full of faith.
1: És hittel tele jöttek ki.
0: They went in powerless.
1: Erőtlenül mentek be.
0: And came out full of the power of the Holy Spirit, and a flow of miracles began to flow out of them.
1: És a Szent Szellem erejével telve jöttek ki, és a csodák kezdtek áradni rajtuk keresztül.
0: And one more thing is this.
1: És még egy dolog.
0: Many times in the Gospels,
1: sokszor az evangéliumokban
0: Jesus said to them,
1: Jézus azt mondta nekik,
0: the word usually in the English is follow.
1: Hogy kövessetek.
0: Or sometimes it's imitate.
1: Vagy néha az, hogy utánozzatok.
0: The Greek word mostly used is the word mimetes.
1: Itt a mimetes az a görög szó, ami legtöbb ilyen esetben van.
0: Which is our English word mimic, and I guess you've got a similar word in Hungarian.
1: Igen, mimika, ez a szó is ebből van, meg utánozni.
0: If I say,
1: imitálni.
0: If I say to Andrew in the front row here. Stand up, please.
1: Hogyha azt mondom itt Andrewnek az első sorban, állj fel, kérlek.
0: I'd like you to mimic me.
1: Szeretném, hogyha utánoznál engem.
0: See, everything I do, he's doing exactly the same way. Thank
1: you. Ő mindent ugyanúgy csinál, ahogy én.
0: Now that's what Jesus is saying.
1: Na Jézus is ezt mondja.
0: And he said, if you do that, I will make you into powerful fishers of men.
1: azt mondta, hogy ha megteszitek ezt, akkor erőteljes emberválaszokká teszlek titeket.
0: When they came out of the upper room,
1: és amikor kijöttek a felházból,
0: they literally began to do that.
1: Szó szerint ezt kezdték a tanítványok csinálni.
0: You remember how in the Gospels Jesus raises Jairus's daughter from the dead. You remember that story?
1: Emlékeztek arra, hogy az evangéliumokban Jézus hogyan támasztotta fel Jairus lányát?
0: And one of his problems was that the house was filled with wailing, miserable unbelievers who were crying with sorrow over the fact that his girl had died, and nothing could stop them crying over it.
1: Az egyik dolog, amit Jézus tett, amikor a jairusi történet volt, az, hogy tele volt ugye a jairuség háza olyan siratókkal, akik ott szomorkodtak, meg egészen nyomorultul érezték magukat, és vigasztalhatatlanok voltak amiatt, hogy meghalt ez a kislány, és bármi történt, erről nem hagyták magukat lebeszélni.
0: So Jesus turns them all out of the house.
1: Úgyhogy Jézus kipaterolja mindet a házból.
0: See, you often got to do this in meeting. You've got to clear the meeting of chronic unbelief, because it stops God working.
1: Sokszor nekünk is ezt kell csinálnunk, hogy meg kell tisztítanunk az összejövetelt a beteges hitetlenségtől, mert Isten nem tud dolgozni ilyen körülmények között.
0: When I'm holding, you know, healing evangelistic meetings, I don't want unbelievers sitting in the two front rows.
1: Amikor például evangelizáló vagy gyógyító alkalmakat tartok, akkor nem akarom, hogy hitetlenek üljenek az első két első sorban.
0: I want faith-filled intercessors.
1: Hanem hittel teli közbenjárókat akarok látni.
0: To call down the power and presence of God.
1: Akik lehívják Isten erejét és jelenlétét.
0: And if you've got a room full of active unbelief, it's much harder to see God do anything. Much harder.
1: És hogyha egy terem tele van aktív hitetlenséggel, akkor sokkal nehezebb elérni, hogy Isten tenni tudjon valamit.
0: Even Jesus could do no miracle in his own hometown because of their unbelief.
1: Még Jézus sem tudott a saját városában semmi nagy csodát tenni az emberek hitetlensége miatt.
0: So Peter in Acts chapter 9.
1: Tehát Péter az Apostolok 9-ben.
0: There's a wonderful lady called Tabitha that made all kinds of garments and clothes for the people. She was like the mother of them all, and oh, how they loved her.
1: Volt egy Tabitha nevű hölgy, aki mindenkinek ruhákat vart, meg mindenkinek az anyukájaként viselkedett, mindenki nagyon szerette.
0: And when Peter gets there, they're all holding up these clothes. She's gone.
1: És meghalt ez az asszony, és amikor Péter megérkezett, akkor mindenki ott mutogatta neki ezeket a ruhákat, amiket vart nekik Tabitha, és ott siránkoztak, hogy meghalt, elment.
0: And he's looking at this scene.
1: És Péter úgy megnézi ezt a jelenetet.
0: Yeah, I remember what Jesus did.
1: Szóval emlékszem, mit csinált Jézus.
0: Get all these wailing people out of the room, for goodness sake.
1: Akkor könyörgöm, vigyenek ki innen minden siránkozót.
0: Then he kneels down.
1: Aztán letérdelt.
0: And prays.
1: Imádkozott.
0: And says, Tabitha, arise.
1: És azt mondta, Tabitha, kelj fel.
0: And if you match the what Jesus did to this, one's an exact copy of the other.
1: És hogyha megnézi, összehasonlítjátok ezt azzal, hogy Jézus mit csinált Jairus lányával, pontosan ugyanazt tette Péter is.
0: They learned to literally imitate Jesus and saw exactly the same results.
1: Megtanulták szó szerint utánozni Jézust, és pontosan azokat az eredményeket látták, mint ő.
0: The Apostle Paul said several times.
1: Pál apostol többször mondta.
0: Imitate me, mimic me.
1: Utánozzatok, mimikáljatok engem.
0: As I mimic Christ.
1: Ahogy én Krisztust mimikelem.
0: And those that did that.
1: És akik megtették ezt,
0: they saw the same results.
1: Azok ugyanazokat az eredményeket látták, mint Jézus.
0: So they came out of the upper room,
1: tehát kijöttek a felházból,
0: to literally mimic Jesus,
1: hogy szó szerint utánozzák Jézust.
0: And soon they were moving in the city of Jerusalem like little Jesuses.
1: És hirtelen már úgy mozogtak Jeruzsálem városában, mint kis Jézusok.
0: One more thing they did, and I'm going to close with this.
1: Még egy dolog, amit tettek, és ezzel fejezzem be.
0: They cast down the demonic powers that were ruling over the city and cleared the heavens of those demonic spirits.
1: Ledöntötték a trónjukról azokat a démoni erőket, amik Jeruzsálem városa fölött uralkodtak, megtisztították tőlük a légteret.
0: And then they then went back into the city with the heavenly atmosphere totally transformed.
1: És utána úgy léptek ki a városba, hogy fölötte a levegőjék teljesen másmilyen volt már.
0: When Peter preaches once to the same crowd,
1: amikor Péter egyet prédikál ugyanannak a tömegnek,
0: 3,000 people are baptized and entered the church.
1: 3,000 merítkeznek be és csatlakoznak az egyházhoz.
0: Now, then a lame man was raised who was lying on a stretcher.
1: Aztán feltámad egy béna, aki egy hordányon feküdt.
0: Great miracle.
1: Nagy csoda.
0: But not to be compared with a rotting corpse walking alive out of the tomb.
1: De nem hasonlítható ahhoz, mint amikor egy rothadó hulla kisét el a sírból.
0: When Lazarus was raised,
1: amikor Lázár feltámadt,
0: the Jewish religious authorities, all they did was to find a way to kill him.
1: A vallási hatalmasságuk erre csak azzal tudtak reagálni, hogy kerestek egy módot, hogy öljék meg Jézust.
0: And to kill Jesus. They wanted to kill
1: meg,
0: both of them.
1: Meg Lazárt is, tehát mind a kettőt.
0: What crazy coup. Well, what else do they think they're doing?
1: Micsoda őrült csapat, hát mit csinálnak ezek itt?
0: But when the lame man was raised,
1: de amikor ez a béna felállt,
0: leaping and praising God,
1: és ugrált és dicsérte Istent,
0: the whole city went crazy with joy.
1: Akkor bezsongott az egész város az örömtől.
0: 5000 people were added to the church because of that one miracle.
1: És 5000-en csatlakoztak az egyházhoz emiatt az egy csoda miatt.
0: Within 2 years, the church had gone from 120 to 20,000 people.
1: 2 éven belül 120-ról 20,000 főség nőtt a gyülekezet.
0: Why?
1: Miért?
0: Because little Jesuses were now loose in the city.
1: Mert rászabadultak a kis Jézusok a városra.
0: And they had enough. And they had an upper room prayer meeting that had the power to control all the demonic powers and principalities over the city.
1: És volt egy olyan ima alkalmuk a felházban, ami hatalmat gyakorolt minden a város fölött uralkodó szellemi fejedelemségre.
0: And those two things working together soon brought massive change to the city of Jerusalem.
1: És ez a két tényező együtt hamarosan óriási változást hozott Jeruzsálembe.
0: It all happened in 50 days.
1: Mindez 50 nap alatt történt.
0: From his resurrection to the breaking forth on the day of Pentecost, it was a 50-day training school, which they came out like little Christs.
1: Jézus feltámadásától addig, amikor pünköstkor kijöttek a felházból a tanítványok, 50 nap telt el, ami a királyságról szóló tanfolyammal telt el, és az egésznek a végén a tanítványok kis Jézusként jöttek ki a városba.
0: If we respond the same way, we're going to see the same results.
1: Hogyha mi is így reagálunk az üzenetre, ugyanezeket az eredményeket fogjuk látni.
0: Amen. Let's stand, let's pray.
1: Álljunk fel, imádkozzunk.
0: I want to pray just a prayer.
1: Csak szeretnék imádkozni.
0: Okay. Come, please keep your focus on the Lord Jesus.
1: És továbbra is koncentráljatok az Úr Jézusra, jó?
0: See, this is not teaching just to inform us.
1: Ez nem olyan tanítás, amiből csak információkat kell kapnunk.
0: Its purpose is to transform us to be the, to become the same.
1: Hanem az a célja, hogy olyanná alakítson minket, hogy mi is olyanok legyünk.
0: As God revealed things to me,
1: hogyha Isten megmutat nekem dolgokat,
0: I said, I will believe everything that you've said.
1: Én azt mondom, hogy mindent elhiszek, amit mondasz.
0: I will obey every commandment that you give.
1: És engedelmeskedem minden parancsodnak.
0: And I will claim every promise that you've written in your word.
1: És igényelni fogok magamnak minden ígéretet, amit leírtál a Bibliában.
0: And God was able to transform me.
1: És Isten engem át tudott alakítani.
0: And use me.
1: És használ engem.
0: As a little Christ.
1: Mint egy kis Krisztust.
0: To bring transformation to a great city.
1: Hogy átalakulást hozzak egy nagy városnak.
0: And I'm not anything special, I'm just a human being like Peter.
1: Én nem vagyok különleges, ugyanolyan ember vagyok, mint Péter.
0: Or like James and John.
1: Vagy mint Jakab és János.
0: In the natural we're full of faults and shortcomings.
1: Természetes szinten tele vagyunk hibákkal és fogyatékosságokkal, tehát nem vagyunk túl jó.
0: Grabbed hold of the word of God.
1: De megragadtam Isten szavát hiányosságokkal.
0: And they opened themselves up to be filled with the risen life of the Lord Jesus.
1: És megnyitottam magam, hogy az Úr Jézus feltámadott életével lehessek tele.
0: And he took over their humanity.
1: És ő átvette az én emberi lényem irányítását.
0: Made it his very own.
1: A sajátjáivá tette.
0: And soon they were living a transformed life.
1: És hamarosan már átalakult életet éltem.
0: And through them he was able to continue his works.
1: És Jézus által a tanítványok is folytatni tudták az ő cselekedeteit.
0: And the first batch of little Jesuses appeared in the city of Jerusalem.
1: És a kis Jézusok első csapata megjelent Jeruzsálemben.
0: Now let's believe God to do the same thing.
1: Higgyük, hogy Isten ugyanezt meg fogja tenni megint.
0: In the city that we represent.
1: Abban a városban, amit mi képviselünk.
0: We're the same basic human material.
1: Ugyanazzal az emberi alapanyaggal.
0: He's given us the Holy Spirit.
1: Ő nekünk adta a Szent Szellemet.
0: As the down payment, as the earnest money, as the guarantee.
1: Mint foglalót, mint garanciát, mint zálogot.
0: That he will finish and complete the good work begun in us.
1: Arra, hogy ő be fogja fejezni a bennünk elkezdett jó munkát.
0: Let's make up our mind.
1: Döntsük el.
0: Let's ask the Lord right now.
1: És most kérjük az Urat most.
0: Lord, would you rewire my mind?
1: Uram, tekercseld át az elmémet.
0: To think like God.
1: Hogy úgy gondolkodjak, ahogy Isten.
0: Rewire my mind.
1: Tekercseld át az elmémet.
0: To think like God.
1: Hogy úgy gondolkodjak, ahogy Isten.
0: So I can think the thoughts of God.
1: hogy Isten gondolatait tudjam gondolni.
0: But have the faith of God.
1: És Isten hitét tudjam hinni.
0: And do the works of God.
1: És Isten cselekedeteit cselekedjem.
0: To the glory of Jesus Christ.
1: Jézus Krisztus dicsőségére.
0: Lord, I'm committing myself to become an upper room Christian.
1: Uram, elkötelezem magam arra, hogy felházbeli keresztény leszek.
0: Whatever that takes, whatever is necessary.
1: Akármi szükséges ehhez, bármibe kerül.
0: I'll pay the price.
1: Kifizetem az árát.
0: In time,
1: időben,
0: in commitment,
1: elkötelezettségben,
0: in obeying every word that you speak to me.
1: És abban, hogy engedelmeskedem minden szónak, amit mondasz nekem.
0: That you might bring forth.
1: Hogy előhozhasd
0: in this city,
1: ebben a városban
0: and every other city we represent,
1: és minden más városban, amit képviselünk,
0: a harvest of little Christs,
1: a kis Krisztusok aratását,
0: that are going to glorify your name,
1: akik a te nevedet fogják dicsőíteni,
0: and bring your kingdom in with power,
1: és hozd el a te királyságodat erőben,
0: in Jesus mighty name,
1: Jézus hatalmas nevében.
0: Amen.
2: Elhangzott Ellen Vincent Efézus elfoglalásához vezető állomások című tanítássorozatának harmadik része.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben Isten vezetési rendszere című tanítássorozat 6. részét hallhatjuk, amelyben Darko Kreiner tanít.
4: I'm going to continue to overview God's guidance system.
5: Folytatjuk Isten vezetési rendszerének az áttekintését.
4: And what we've done in the first several sessions is look at the first of the two major heavenly satellites.
5: Az előző tanításokban a két legfőbb mennyei műhold közül az elsőt vettük figyelembe.
4: These are transmitting continuously and forever.
5: Ezek mindörökké folyamatosan adnak ezek a műholdak.
4: That Jesus said that the heavens and earth will pass away before his logos stops transmitting.
5: Azt mondta Jézus, hogy előbb múlik el az ég és a föld, mint hogy az ő logosza abba hagyná a közvetítést.
4: And as we've been studying, the Holy Spirit continues to speak to us as a guide.
5: És ahogy tanulmányoztuk, a Szent Szellem folyamatosan szól hozzánk, mint vezetőnk.
4: He speaks to the church and he speaks to us individually.
5: Beszél a gyülekezetben és szól hozzánk egyénileg.
4: And it's important for us to learn how to tune in, to listen to and receive.
5: Fontos megtanulnunk, hogyan hangolódjunk rá ennek a vételére, és hogyan vegyük valóban az adást.
4: Let me open with another quick story.
5: Egy másik gyors történettel fogok indítani.
4: And at the end of this story you tell me if it's a logos or rhema.
5: Majd elmondjátok a történet végén, hogy itt a logos vagy a rhema szerepelt-e.
4: A few number of years ago my family used to go every winter skiing.
5: Számos évvel ezelőtt az volt a szokás a családunkban, hogy minden télen elmentünk síelni.
4: And we would drive from San Antonio, Texas to Colorado, which is about almost 18 hours.
5: Körülbelül 18 órát kellett vezetnünk, mert mindig Colorado-ba mentünk a texasi San Antonio-ból.
4: I was younger then and we did these kind of silly things, foolish things. What you did?
5: Hát akkor még fiatalabb voltam, ugye, és hát ilyenféle szabadidő programokat csináltunk.
4: And we had a travel van that was made for traveling.
5: Ez egy elég jelentős utazást jelentett.
4: And right before one of our trips, before we were ready to leave, I had problems with my transmission, my car.
5: GPS?
4: I had car troubles.
5: Ja, aha. És az egyik ilyen utazás előtt az történt, hogy mielőtt elindultunk volna, hát rossz lett az autóm, tehát hibái támadtak.
4: And I had to bring the car in for repairs, pretty major repairs.
5: Tehát elég jelentős szereléseket kellett rajta foganatosítani.
4: And it was not looking like that I would maybe get the van repaired and back before we started our trip.
5: És úgy tűnik, hogy nem is lesz kész az autónak a szerelése, mielőtt el akarnánk ugye indulni erre az útra.
4: So I did something that I was typically would be very uncomfortable doing.
5: És hát tudtam, hogy valami nagyon kényelmetlen dologra kell felkészülnünk.
4: And I called up Alan and Eileen, Vincent, and I asked them if I didn't get my car back, was it possible to borrow their car, their Suburban.
5: És felhívtam Ellent és Eileent, és megkérdeztem, hogyha esetleg nem kapnánk vissza az autónkat indulási dátum előtt, akkor ők kölcsön adnák el az övéket.
4: And I wasn't too excited about putting a few thousand miles in someone else's car and just, you know, I just don't like doing something like that.
5: Tulajdonképpen én nem szeretek olyat csinálni, hogy valaki másnak az autójába belerakjak több ezer kilométert.
4: But we had made reservations and we were committed and it was just a situation that.
5: De hát ugye már mindent előkészítettünk erre az útra, tehát olyan helyzetben voltunk, hogy muszáj volt menni.
4: So long story short, the day before we were leaving, I got a call to pick up the van.
5: Tehát, hogy röviden mondjam el a történetet, az indulásunk előtti napon kaptam telefonhívást, hogy mehetünk az autóért.
4: And I thought to myself, this is great, this will work.
5: Gondoltam magamban, hát ez nagyon szuper lesz.
4: And as I'm driving the van back,
5: és ahogy jöttem vele vissza, vezetve az autót.
4: I get this unexplainable feeling.
5: Egy ilyen megmagyarázhatatlan érzésem támadt.
4: That I'm not supposed to take this vehicle.
5: Hogy ezt a járművet nem kéne magammal vinnem.
4: I completely lost my peace.
5: Teljesen elvesztettem a békességemet.
4: And I couldn't shake it. I couldn't just explain it away or I'll get over it.
5: És nem tudtam túl lenni ezen az érzésen, nem tudtam melerázni magamról.
4: The impression was so strong that when I got home, I shared with my wife.
5: Annyira erős volt ez az érzésben, nem, hogy amikor hazaértem, akkor ezt elmondtam a feleségemnek.
4: I'm going to call Alan and ask him if I can still go ahead and take his vehicle on this trip.
5: Úgyhogy eljutottam odáig, hogy csak felhívom Alant és megkérdezem, hogy ennek ellenére elkérhetem-e az autóját.
4: Now it was even harder.
5: Most így még nehezebb volt, ugye, mert az enyém már megvolt.
4: My van wasn't in the repair shop, it was in my driveway.
5: Hiszen ott volt a házam előtt az autó, nem pedig a műhelyben.
4: And so I just explained that to Alan and Eileen, and they prayed about it, and they felt released to go ahead.
5: Tehát elmondtam Ellennek és Eileennek a helyzetet, ők is imádkoztak e felől, és ők is úgy érezték, hogy akkor odaadják.
4: We took our vacation and came back.
5: Tehát elmentünk nyaralni, aztán hazajöttünk.
4: And a few weeks later, I was under the underneath the van doing an oil change or something.
5: És aztán néhány héten belül befeküdtem az autóm, az én autóm alá, hogy néhány dolgot megváltoztassak rajta. Olajcserére?
4: To not try to explain technical car terms to my translator.
5: Tehát a tolmács kedvéért nem fogom műszakileg elmagyarázni az autóval, mi volt így a helyzet.
4: They assembled it and didn't put on an extremely important clamp properly.
5: Tehát az a lényeg, hogy amikor összerakták az autómat a műhelyben, akkor egy nagyon fontos ilyen kampó, tehát egy összefogó ilyen kapcsot nem raktak a helyére. Jó?
4: When I was under the vehicle, I could see that almost immediately.
5: És amikor ott voltam az autó alatt, szinte azonnal megláttam, hogy ez a helyzet.
4: If we had got up on the mountain roads,
5: hogyha elmentünk volna a hegyi utakra ezzel a járművel,
4: this improperly placed clamp would have broken off almost certainly.
5: Szinte teljesen biztos, hogy ez a rosszul rögzített kapocs széttört volna, leesett volna.
4: It wasn't completely bolted on, we had one bolt in it.
5: Tehát nem volt teljesen visszacsavarozva a helyére, egy csavar volt benne.
4: If that would have broke off, it would have been a serious, serious accident.
5: Tehát, hogyha és az letört volna onnan, akkor nagyon-nagyon súlyos balesetünk lett volna.
4: In fact, it would have probably threw the car off the mountain road.
5: Valószínűleg az egész autót lökte volna az útról ez a helyzet.
4: So when I saw that, I realized why the Holy Spirit had spoken to me.
5: És amikor láttam ezt a tényt, akkor rájöttem, hogy miért szólt hozzám a Szent Szellem.
4: Is that Logos or Réma?
5: Ez Logos volt, vagy Réma volt?
4: Réma.
5: Réma.
4: Of the five ways that the Lord speaks, or that we can receive a Réma word, which one of those five was that example?
5: És melyik az öt mód közül, ahogyan Isten ad nekünk Rémát, ez melyik mód volt? Intuition.
4: Intuition. Very good.
5: Igen, tehát ez a beleérzés.
4: Very good. That was intuition.
5: Igen, tehát ez a beleérzés.
4: So we said that God can speak to us through intuition.
5: Ugye mondtuk, hogy Isten szólhat hozzánk ilyen beleérzés által.
4: That is more a feeling than it is anything else.
5: Ami leginkább egy érzésnek definiálható.
4: He can speak to us through our conscience.
5: Szólhat hozzánk a tudatunkon, vagy lelkiismeretünkön keresztül.
4: Which is more of a voice.
5: Ami inkább egy olyan, mint egy hang.
4: He can speak to us through wisdom or common sense.
5: Szólhat hozzánk a bölcsességem, avagy a józanészen keresztül.
4: He can speak to us through revelation.
5: Szólhat hozzánk kijelentésen keresztül.
4: And give us God ideas, like little light bulbs.
5: Adhat nekünk ilyen isteni ötleteket.
4: Or the Holy Spirit can speak to us directly.
5: Vagy a Szent Szellem közvetlenül is megszólíthat minket.
4: So those are the first two. Let's go on now to the third of the guidance system satellites.
5: Tehát ez volt az első kettő a vezetési rendszer műholdjai közül, akkor most megnézzük a harmadikat.
4: The third is godly counsel.
5: Tehát a harmadik az Isten szerinti tanács.
4: Throughout the Proverbs in the Bible, it says that there is wisdom and safety in a multitude of counselors.
5: A Bibliában mindvégig azt látjuk, és a példabeszédek mondja, hogy bölcsesség és megmaradás a tanácsosok sokasága által van.
4: So we see at least two of the principles or the purposes or the reasons in the definition.
5: Tehát már a meghatározásban látjuk két meghatározását, vagy két elvét ennek, két okát ennek az egésznek.
4: There's wisdom and there is safety in godly counsel.
5: Tehát az Isten szerinti tanácsban bölcsesség és biztonság van.
4: Now let me explain quickly what that is and what that's not.
5: Most gyorsan elmagyarázom, hogy ez mit jelent és mit nem jelent.
4: First of all, what is the purpose of godly counsel?
5: Mindenek előtt az Isten szerinti tanácsnak mi a célja?
4: Very simply, the purpose of godly counsel is not to tell you what you should do.
5: Mindenek előtt nem az a célja, hogy elmondja, hogy mit kell neked csinálnod.
4: The purpose of godly counsel is to help us to make sure we have considered everything we need to consider.
5: Az Isten szerinti tanácsnak az a célja, hogy tudatosítsa bennünk, vagy rákérdezzen, hogy minden tényezőt figyelembe vettünk-e, amit figyelembe kell venni.
4: Before we make a decision.
5: Mielőtt meghozzuk a döntésünket.
4: Not after.
5: Nem pedig utána.
4: So godly counsel is like a mirror that we look into.
5: Tehát az Isten szerinti tanács olyan, mint egy tükör, amiben belenézünk.
4: Because we all have blind spots, areas that we don't see.
5: Mert mindannyiunknak vannak vakfoltjai, vagy olyan területeink, amiket nem látunk.
4: We all have mental or intellectual blind spots, in other words, things we don't know.
5: Mindannyiunknak vannak intellektuális, értelmi, tudásbeli vakfoltjai, tehát dolgok, amiket nem tudunk.
4: And sometimes we don't know what we don't know.
5: És néha nem tudjuk, hogy mit nem tudunk.
4: Right?
5: Így van.
4: And godly counsel helps us to address those blind areas where we sometimes just don't know.
5: Az Isten szerinti tanács segít megmutatni azokat a területeket nekünk, amiket néha nem tudunk.
4: We don't have the experience.
5: Mert nem vagyunk tapasztaltak azokon.
4: We don't have the knowledge.
5: Nincs tudásunk róluk.
4: We don't have the expertise.
5: Nincs szakértelmünk azon a területen.
4: And as a result, we are very, very vulnerable to being misguided or deceived.
5: És ennek eredményeképpen nagyon sebezhetőek vagyunk a félrevezetés, a megtévesztés, a rossz irányba vezetés előtt.
4: And godly counsel is a very, very important one of God's checks and balances.
5: És az Isten szerinti tanács Isten eszközei között az egyensúly megtartásnak és az ellenőrzésnek nagyon fontos eszköze.
4: Now, what are some of the sources of godly counsel?
5: Az Isten szerinti tanácsnak milyen forrásai lehetnek?
4: First of all,
5: mindenek előtt,
4: God appointed authorities in our lives.
5: Isten elhelyezett tekintélyi személyeket az életünkben.
4: That obviously begins with parents in the lives of children.
5: Ez nyilvánvalóan a szülőkkel kezdődik a gyerekek életében.
4: But it doesn't stop there.
5: De nem ez a vége a történetnek.
4: It then continues.
5: Hanem folytatódik a lista.
4: There is godly counsel in one flesh marriage.
5: Isten szerinti tanácsot kaphatunk abban az Isten szerinti házasságban, ahol egy test a két fél.
4: In Genesis it says that when a man and a woman come together, they become in marriage one flesh.
5: Az egy Mózes azt mondja, hogy amikor a férfi és a nő a házasságban összejön egymással, akkor egy testté lesznek.
4: A tremendous check and balance system is put in play by the Holy Spirit, by God's design.
5: És a Szent Szellem Isten terve szerint egy fantasztikus kiegyensúlyozó és ellenőrző rendszert helyezett ebben el.
4: Franz and I have been talking the last few days about the fact that without our wives we would be in serious trouble.
5: Az elmúlt napokban Franzzel megtárgyaltuk ezt a témát, hogy a feleségeink nélkül nagy bajban lennénk.
4: God putting our wives in our lives was absolutely we couldn't have survived any other way with our personalities.
5: Tehát a mi személyiségünkkel rájöttünk, hogyha Isten ezeket a feleségeket nem helyezte volna el az életünkben, akkor fenn se tudtunk volna maradni.
4: We all know what Jesus teaches in Matthew chapter 18.
5: Mindannyian tudjuk, hogy mit tanít Jézus a Máté 18-ban.
4: When two of you on earth come together, harmonize and agree.
5: Hogy amikor ketten a földön összejöttök és összhangban vagytok és megegyeztek egymással,
4: we will have that which we ask. There's tremendous power in unity.
5: Akkor mindent megkaptok, amit kértek, tehát az egységben óriási erő van.
4: So obviously getting counsel and input from our spouse if we are married.
5: Tehát természetesen, hogyha a házasságban élünk, akkor az, hogy tanácsot kapjunk a házastársunktól és hozzászóljon a dolgokhoz.
4: Is a critical part of this godly counsel.
5: Ez egy döntő fontosságú eleme az Isten szerinti vezetésnek.
4: It's a pleasure to see so many young people in this room.
5: Nagy-nagy öröm ebben a teremben olyan sok fiatalt látni.
4: There's a lot of older people here that are very close to their destination.
5: És vannak itt néhányan idősebb testvérek is, akik már közelebb járnak a végcéljukhoz.
4: And we've been navigating for many years and before long we'll be home.
5: Mi is már ugye sok éve navigáljuk magunkat. Mi is előbb-utóbb eljutunk oda.
4: But for a lot of you young people,
5: de nektek, fiataloknak,
4: you're like a ship that's just now leaving port for the first time.
5: Ti olyanok vagytok, mint egy hajó, amelyik először készül elhagyni a kikötőt.
4: You have a whole lifetime of navigating on the high seas.
5: Egész élet áll előttetek, aminek a során navigálhatjátok magatokat hatalmas tengereken.
4: And great adventures await you.
5: És óriási kalandok várnak rátok.
4: But learn these principles now while you're young.
5: De most fiatalon tanuljátok meg még ezeket az alapelveket.
4: Because they will save you much grief in the years to come.
5: Mert nagyon sok szívfájdalomtól megkímélitek akkor magatokat az eljövő években.
4: When and if you become married?
5: Mi lesz, hogyha ugye házasságot kötöd?
4: Learn this principle of godly counsel and one flesh agreement early in your marriage.
5: már a házasságotokban korán tanuljátok meg az Isten szerinti tanácsnak mindenféle előnyét.
4: I look back over many years of ministry.
5: Én most már sok évnyi szolgálatra tekintek vissza.
4: And it is shocking to see how many believers, Christians make major decisions without godly counsel.
5: És megrázó dolog azt látni, hogy hány keresztény van, aki Isten szerinti tanács kikérése nélkül hoz nagy döntéseket.
4: It's amazing to see how many men make decisions without the agreement of their wives.
5: Megdöbbentő, megrázó látni, hogy hány istenfélő férfi hoz komoly döntéseket a felesége véleményének a kikérése nélkül.
4: I assure you, that is not godly wisdom.
5: Biztosítalak titeket afelől, hogy ez nem Isten szerinti bölcsesség.
4: That is ungodly foolishness.
5: Ez istentelen bolondság.
4: Okay. Does it mean a husband and wife have to agree on every detail?
5: Nem mondom, hogy minden részletben egyet kell érteni a házas feleknek.
4: But they need to agree and be in agreement on major issues and major direction, major navigational direction in their life.
5: De az életükben, a fő kérdésekben, a fő haladási irányokban, fő elvekben egyet kell érteniük.
4: I could not have possibly obeyed God in any of the major changes in my life without the agreement of my wife.
5: Nem tudtam volna engedelmeskedni Istennek életem során a nagy döntésekben, hogyha a feleségem egyetértése nem lett volna velem.
4: I wouldn't be here now living in Europe if it wasn't for the agreement of my wife.
5: Most nem lennék itt és nem élnék Európában, hogyha a feleségem ebben nem egyezik bele.
4: And many times where I was tempted to maybe get off into the wrong road, she was the voice that got me stayed on the correct path.
5: És sokszor, amikor már arra volt kísértésem, hogy letérjek a megfelelő irányról egy hamis útra, akkor az ő szólt rám, és ő húzott vissza a megfelelő pályára.
4: You see, it's a check and balance system that God has created.
5: Látjátok ezt az ellenőrző és egyensúlytartó rendszert, amit Isten teremtett meg.
4: Another source of godly counsel is covenant friends.
5: Az éred barátok a másik forrás az Isten szerinti tanácsnak.
4: In Ecclesiastes in chapter 4,
5: a Prédikátor 4-ben
4: it speaks of chapter verse 9.
5: A 9.
4: It says that it is that two are better than one.
5: Azt olvassuk, hogy jobb a kettőnek, mint az egynek.
4: And woe to the person who has no one with them when he falls to pick him up.
5: Which verse is this?
4: 9-12.
5: Uh-huh. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát.
4: And it goes on to say that a threefold cord, like in a rope, is not easily broken.
5: Mert a hármas kötél nem könnyen szakad el, hogyha három szálból fonnak egy kötelet.
4: So covenant close friends are another source of good godly counsel.
5: Tehát a velünk szövetségben álló közeli barátaink szintén nagyon jó forrásai az Isten szerinti tanácsnak.
4: And they are many times there because they can see the blind spots in our lives.
5: És sokszor azért nagyon jó, hogy velünk vannak, mert látják az életünkben a vakfoltokat.
4: See, I see well, but what I don't see is I don't see my blind spots.
5: Én nagyon jól látok sok mindent, de a vakfoltjaimat nem.
4: My God, my wife sees my blind spots.
5: De a feleségem látja.
4: And my close friends see my blind spots too.
5: És a közeli barátaim is látják.
4: And when I get godly counsel from them, they are able to again not tell me what to do.
5: És amikor Isten szerinti tanácsot kérek tőlük, akkor ők nem azt mondják meg nekem, hogy mit csináljak.
4: But help me to make sure I've considered everything I need to consider.
5: Hanem segítenek feltenni azt a kérdést, hogy mindent figyelembe vettem-e, amit kell.
4: There's been a lot of error and bad teachings in the body of Christ over the many years.
5: A sok év során Krisztus testében nagyon sok téves tanítás keringett már a témáról.
4: It has resulted in an overemphasis of shepherding and of counsel.
5: Ami abban a hibában esett, hogy túlhangsúlyozta a pásztorolásnak és a mások vezetésének a fontosságát.
4: And it's even opened the door to controlling spirits that have got into churches.
5: És ez még a kontroll szellemek előtt is ajtót nyitott, amelyek ezáltal bejutottak a gyülekezetekbe.
4: Where believers weren't able to really make any major decision without their pastoral approval.
5: Amikor hívők tulajdonképpen semmilyen fontos döntést nem hozhattak meg a pásztoruknak az egyetértése jóváhagyása nélkül.
4: That is a spirit of control, that is not the spirit of the Lord.
5: De ez nem az Úr szelleme, hanem ez egy kontrolláló szellem.
4: Because the spirit of the Lord brings us into maturity, not into dependence.
5: Mert az Úrnak a szelleme érettségre emel minket, nem pedig függőségbe hoz.
4: When my children were small,
5: amikor a gyerekeink kicsik voltak,
4: I made most of the major decisions for them.
5: A legtöbb fontos döntést velük kapcsolatban én hoztam meg.
4: As they grow, that relationship slowly changes.
5: Ahogy növekszenek, lassan változik ez a kapcsolat.
4: Because I am bringing them into maturity, not dependent, ongoing dependence on me.
5: Mert én azt akarom, hogy megérlelődjenek, nem pedig azt, hogy állandóan függjenek tőlem.
4: Two of my children are grown and gone.
5: Két gyerekem már felnőtt és már ki is repült a családi házból.
4: And they constantly come to me for counsel.
5: De állandóan jönnek hozzám tanácsért.
4: As they should.
5: És ezt kell tenniük.
4: But I don't tell them what to do.
5: De én nem mondom meg nekik, mit csináljanak.
4: Not anymore.
5: Most már nem.
4: I help them to make sure they've considered everything that they need to consider.
5: Segítek nekik, hogy biztosak legyenek abban, hogy minden tényezőt figyelembe vettek.
4: Does this make sense to you?
5: Érthető ez a számotokra?
4: Okay. Because if we're going to make mistakes, it's for us to make, right?
5: Tehát vannak hibák, amiket elkövetünk.
4: And we will live by the consequences of our choices.
5: És együtt kell élnünk a döntéseink következményeivel.
4: Right? No one else should take responsibility for that because it's our responsibility.
5: És senki más nem vállalhatja ezért a felelősséget, mert a saját döntéseinkért mi vagyunk felelősek.
4: So we see covenant friends and then we see pastoral leadership as another source of godly counsel.
5: Tehát látjuk az érett barátokat, a szülőket és a pásztori vezetés is az Isten szerinti tanács egy forrása.
4: God appoints leaders, shepherds in the body to provide that care and that feeding and that protection.
5: Isten azért ad pásztorokat Krisztus testébe, hogy ők táplálják a nyájat, védjék, gondoskodjanak róla.
4: Shepherds help protect.
5: Ugye a pásztorok segítenek a védelmünkben.
4: They hopefully are mature enough, experienced enough, and they know where the dangers lie.
5: Remélhetőleg érettek már és tapasztaltak, és azért tudják, hogy hol rejtőznek a veszélyek.
4: And so recently, just the last day or two, I realized there's actually several couples engaged here.
5: Tehát az elmúlt pár napban megtudtam, hogy több olyan pár van itt, akik jegyesek jelenleg.
4: And as an example of godly women who are mature.
5: És ugye példaként az Istenfélő asszonyra, aki már érett.
4: I assure you, they were getting godly counsel, pastoral counsel from the appointed, God-appointed leaders.
5: Biztos vagyok, hogy ezek a fiatalok Isten szerinti tanácsot kértek a kijelölt vezetőiktől ilyen módon.
4: Before they were considering making such life-changing decisions.
5: Mielőtt eldöntötték volna, hogy ilyen életüket megváltoztató határozatot hoznak.
4: Okay. Pali and his wife are not telling them what to do. They're not controlling them.
5: Pali és a felesége nem mondják meg ezeknek a fiataloknak, mit csináljanak, tehát nem kontrollálják őket.
4: But as their pastors, they know them very well.
5: De mint pásztoraik, jól ismerik ezeket a fiatalokat.
4: And they've been married a long time.
5: És ők maguk is már régen házasok.
4: And they know what happens when all the feelings and hormones and all of the endocrine, all the system, feelings subside.
5: És ők tudják, hogy milyen átélni azt, amikor a hormonok és az érzések és mindenféle vegyi anyagok már kicsit alább hagynak a szervezetben.
4: Right? The feelings of falling in love.
5: Tudjátok, milyen ez a, mikor beleszeretünk valakibe.
4: It's a wonderful thing.
5: Ez csodálatos dolog.
4: The problem is, or the reality is it doesn't last.
5: De az a valóság, hogy ez nem tart mindörökké úgy.
4: And pastoral leadership understands that.
5: És a pásztori vezetők tudják ezt.
4: They can say, okay, we can see where is this going to be in 6 months, a year, 2 years, 5 years down the road.
5: És azt mondják, hogy hát mi már úgy sejtjük előre, hogy a ti kapcsolatotok hogy fog kinézni fél év után, egy év után, 5 év után, 10 év után.
4: We're all of a sudden all these little tiny things that we don't like.
5: És hirtelen azok az icipici dolgok, amiket most nem kedveltek teljesen egymásban.
4: When we're in love.
5: Mert most szerelmesek vagytok.
4: And suddenly they become the Alps.
5: Ezek most csak kicsik, de hirtelen akkor később már ezek elefánttá fognak nőni.
4: Yeah, little things become mountains about 2 or 3 years into a marriage.
5: Körülbelül a házasság kötés után 2-3 évvel az apróságokból a már hegyek lesznek.
4: Our parents, pastoral leaders, close friends can see some of these things much, much better than we can.
5: A szüleink, a szövetségi barátaink és a pásztori vezetőink sokkal jobban látják ezeket a dolgokat, mint mi.
4: Before I married my wife,
5: mielőtt én elvettem a feleségemet,
4: I didn't go to 30 friends, I went to 3 friends, covenant
5: friends. Én nem kérdeztem meg 30 barátomat, csak 3-at, 3 ilyen szövetségi barátot.
4: I said, you know me, you know her, what do you think?
5: Mondtam nekik, hogy ismertek engem, ismeritek őt, mit gondoltok erről?
4: I got pastoral input.
5: És a pásztorom tanácsát is kikértem.
4: What am I doing? I'm not looking for someone to tell me what to do.
5: Mit tegyek most? De nem akar, igazából senki nem mondta meg nekem, hogy mit csináljak most.
4: I'm seeking God's safety and protection and counsel.
5: Igazából én Isten védelmét és biztonságát kerestem ebben a tanácsban.
4: I want to know what am I not seeing that they see.
5: Tudni akartam, hogy mit nem látok én, amit ők viszont látnak.
4: That makes sense?
5: Érthető?
4: Now maybe some people here have had a bad experience with controlling spirits.
5: Lehet, hogy van itt néhány olyan ember, aki átélt rossz dolgokat ilyen kontrolláló szellemek hatása miatt.
4: Not in this church, but there are other churches represented.
5: Nem ebben a gyülekezetben, hanem valamelyikben, ahonnan éppen jöttetek.
4: I would say learn from that.
5: Én azt mondanám, hogy tanuljatok ebből.
4: But don't throw God's principles out the door. Don't throw the baby out with the bathwater.
5: De emiatt azért a gyereket ne öntsétek ki a fürdővízzel együtt, tehát az isteni elveket ne dobjátok ki az ablakon.
4: Because godly counsel is biblical.
5: Mert az Isten szerinti tanács bibliai dolog.
4: And it's right.
5: Helyes dolog.
4: And it's wise.
5: És bölcs dolog.
4: So pastoral leadership can be a great, great source of protection.
5: Tehát a pásztori vezetők nagyon fontos forrásai lehetnek a védelmünknek.
4: If in the workplace,
5: hogyha a munkahelyen van valaki,
4: your boss, your leadership at work may be a godly source of input.
5: Lehet, hogy a főnököd vagy a vállalatnak a vezetői Isten szerinti tanácsnak a forrásai lehetnek.
4: And whether that boss or employer is a believer or not, they have a source of very valuable input.
5: És akkor is, hogyha a vezetőd hívő, de akkor is, ha nem az, lehet, hogy nagyon értékes dolgokat tud mondani az adott helyzetedbe.
4: I have gone to unbelieving bosses who were not believers.
5: Én is oda mentem nem hívő főnökökhöz.
4: And I would still go expecting to get godly counsel because that's a God-appointed authority in my life.
5: És még mindig oda mehetek Isten szerinti főnökökhöz, akkor is ha nem hívők, mert Isten szerinti tanácsot tudnak adni.
4: I will weigh the fact that they're not Christians.
5: Pardon?
4: I will consider the fact that they're not Christians.
5: Tehát azt a tény figyelembe veszem, hogy ő nem hívő.
4: But I know all authority is appointed by God.
5: De én tudom, hogy minden tekintét Isten jelölt ki.
4: If we ask the question, can God speak to an unbeliever?
5: És hogyha feltesszük a kérdést, hogy tud Isten szólni hitetlenen keresztül?
4: I assure you, he can.
5: Biztosítalak titeket, hogy igen.
4: Amen?
5: Így van.
4: Because God respects the authority.
5: Mert Isten tiszteli a tekintét.
4: And I've gone to bosses before I've made significant career changes.
5: Tehát mielőtt fontos változtatásokat eszközöltem mondjuk a pályámban, oda mentem többször nem hívő főnökökhöz, hogy megkérdezzem, mit gondolnak.
4: So this is one that I think is fairly easy to understand.
5: Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan lépés, egy olyan tétel, amit könnyű megérteni.
4: So I don't believe we need to spend a great deal of time explaining it.
5: Azt gondolom, hogy nem kell túl sokkal több időt szánni ennek az elmagyarázására.
4: Add it to the growing list now of God's heavenly satellites.
5: Tegyétek ezt most hozzá az isteni mennyei műholdaknak a listájához, amit elkezdtünk összeállítani.
4: And take godly counsel seriously.
5: És minden ilyen tanácsot vegyetek komolyan.
4: Again, I will look back and I will say that I don't remember ever making a major decision in my life as a believer.
5: Most, hogy visszatekintek, megint csak azt tudom mondani, hogy hívő életemben nem hoztam egyetlen jelentős döntést se.
4: Did I not seek a godly decision before I made a final decision.
5: Anélkül, hogy Isten szerinti tanácsot kértem volna valakitől.
4: Even if I felt very confident that I knew what the right decision was.
5: Akkor is, hogyha nagyon biztos voltam abban, hogy jó döntést készülök hozni.
4: Does that make sense?
5: Érthető?
4: Now we're to avoid ungodly counsel.
5: Na most hogyan kerüljük el a nem Isten szerinti tanácsot?
4: And just as in a multitude of godly counsel, there's safety and wisdom.
5: Ugyanúgy, ahogy bölcsesség és biztonság van az Isten szerinti tanácsosok sokaságában.
4: I believe in a multitude of opinions, there's confusion.
5: Én azt gondolom, hogy a vélemények sokaságában zűrzavar van.
4: So we're not seeking opinions.
5: Tehát mi nem véleményeket akarunk kikérni.
4: We're seeking godly input.
5: Mi Isten szerinti hozzászólásokat, belátásokat szeretnénk kapni.
4: Right? We don't go to people that are going to tell us what we want to hear.
5: Tehát nem olyan emberekhez megyünk oda, akik azt fogják nekünk mondani, amit hallani akarunk.
4: I will only listen to and go to friends that will tell me what I need to hear.
5: Én csak azért megyek oda barátaimhoz, hogy megkérdezzem a gondolataikat, mert azt akarom hallani, amit kell hallanom.
4: Whether I want to hear it or not.
5: Nem attól függ a dolog, hogy akarom-e azt hallani, vagy nem.
4: Does that make sense?
5: Érthető?
4: So, get counsel when it's appropriate.
5: Tehát, amikor az helyén való, kérjétek ki mások tanácsát.
4: Before I've hired individuals for
5: Isten szerinti tanácsot kértem volna valakitől.
4: Even if I felt very confident that I knew what the right decision was.
5: Akkor is, hogyha nagyon biztos voltam abban, hogy jó döntést készülök hozni.
4: Does that make sense?
5: Érthető?
2: Yeah.
4: Now we're to avoid godly, ungodly counsel.
5: Na most hogyan kerüljük el a nem Isten szerinti tanácsot?
4: And just as in a multitude of godly counsel, there's safety and wisdom.
5: Ugyanúgy, ahogy bölcsesség és biztonság van az Isten szerinti tanácsosok sokaságában.
4: I believe in a multitude of opinions, there's confusion.
5: Én azt gondolom, hogy a vélemények sokaságában zűrzavar van.
4: So we're not seeking opinions.
5: Tehát mi nem véleményeket akarunk kikérni.
4: We're seeking godly input.
5: Mi Isten szerinti hozzászólásokat, belátásokat szeretnénk kapni.
4: Right? We don't go to people that are going to tell us what we want to hear.
5: Tehát nem olyan emberekhez megyünk oda, akik azt fogják nekünk mondani, amit hallani akarunk.
4: I will only listen to and go to friends that will tell me what I need to hear.
5: Én csak azért megyek oda barátaimhoz, hogy megkérdezzem a gondolataikat, mert azt akarom hallani, amit kell hallanom.
4: Whether I want to hear it or not.
5: Nem attól függ a dolog, hogy akarom-e azt hallani, vagy nem.
4: Does that make sense?
5: Érthető?
4: So, get counsel when it's appropriate.
5: Tehát, amikor az helyén való, kérjétek ki mások tanácsát.
4: Before I've hired

0: Tehát minden véleményeket akarunk kikérni.
1: We're seeking godly input.
0: Mi Isten szerinti hozzászólásokat, belátásokat szeretnénk kapni.
1: Right? We don't go to people that are going to tell us what we want to hear.
0: Tehát nem olyan emberekhez megyünk oda, akik azt fogják nekünk mondani, amit hallani akarunk.
1: I will only listen to and go to friends that will tell me what I need to hear.
0: Én csak azért megyek oda barátaimhoz, hogy megkérdezzem a gondolataikat, mert azt akarom hallani, amit kell hallanom.
1: Whether I want to hear it or not.
0: Nem attól függ a dolog, hogy akarom-e azt hallani, vagy nem.
1: Does that make sense?
0: Érthető?
1: So, get counsel when it's appropriate.
0: Tehát, amikor az helyén való, kérjétek ki mások tanácsát.
1: Before I've hired individuals for major leadership positions, where have I been?
0: Mielőtt vezetői pozíciókra alkalmaztam volna embereket a saját tekintélyem alatt.
1: I will frequently call their prior employer or their prior boss.
0: Nagyon sokszor felhívtam az illetőnek az előző főnökét, vagy előző munkadóját.
1: What am I doing?
0: Hogy most mit csináljak?
1: I'm getting godly counsel.
0: Mit csináltam ilyenkor? Isten szerinti tanácsot kértem.
1: I want to make sure I'm hiring a blessing and not a problem.
0: Biztos akartam lenni, hogy éppen egy áldást készülök alkalmazni, nem pedig egy problémát.
1: Who would better know than the person that was the prior, who was the former prior boss?
0: És ki tudná ezt jobban, mint az illetőnek az előző főnöke?
1: And I'd call him up, saying, "Hi, how was this person? What was their attitude? You know?"
0: Felhívtam ugye az illetőt, megkérdeztem, milyen volt ez az ember, milyen hozzáállással dolgozott.
1: And I would get counsel.
0: Tehát, és akkor tanácsot kaptam.
1: Even if I decided to go ahead and hire them,
0: még akkor is, amikor már eldöntöttem, hogy az illetőt alkalmazni fogom,
1: I had a better understanding of what I was dealing with.
0: Mégis, hogyha felhívtam a korábbi főnökét, már jobban átláttam, hogy mibe is fogok bele.
1: If we're going to do something that we've not done before, that's new to us,
0: hogyha valami új dologra készülünk, amit azelőtt még soha nem csináltunk,
1: then it's good to get godly counsel from those who have already done it.
0: Akkor nagyon helyes dolog Isten szerinti tanácsot kérni olyanoktól, akik már csináltak olyat.
1: My wife and I are hoping to buy a home, a house in Slovenia sometime soon.
0: Arra számítunk, a feleségem és én, hogy reméljük, hogy hamarosan egy házat tudunk venni Szlovéniában.
1: I've bought houses before, but never in Europe.
0: Korábban életemben vettem már a házat, de Európában soha.
1: So by definition, I'm looking at doing something that I've never done before.
0: Tehát tulajdonképpen olyan dologra készülök, amit még nem csináltam soha.
1: And I would be foolish to attempt to do something like that without surrounding myself with godly counsel.
0: És bolond lennék, hogyha egy ilyesmibe belefognék, anélkül, hogy Isten szerinti tanácsot kérnék.
1: Does that make sense?
0: Érthető?
1: A couple days ago, I was invited over for dinner at a pastor's house.
0: Néhány nappal ezelőtt meg voltam hívva vacsorázni egy pásztorhoz.
1: And he invited me over because he was having a problem, a very big problem, and he didn't really know how to handle it.
0: Azért hívott meg, mert volt egy nagyon nagy problémája, és igazából nem tudta, hogyan oldja meg.
1: And this is another reason for godly counsel.
0: És ez egy másik oka az Isten szerinti tanácsnak.
1: If you're having problems,
0: hogyha problémáid vannak,
1: if you're having problems,
0: tehát, hogyha problémáid vannak,
1: don't struggle alone trying to solve them.
0: Ne küzdködj egyedül azon, hogy megold őket.
1: That's not wise, that's foolish.
0: Hiszen ez nem bölcsesség, hanem bolondság.
1: Yet that's exactly what we do.
0: De pontosan ezt szoktuk csinálni.
1: We'll struggle in our marriages.
0: Küzdködünk a házasságunkban.
1: We'll struggle with problems at work.
0: Küzdködünk a munkahelyi problémákkal.
1: Well, pastors will struggle with problems in their churches.
0: A pásztorok küzdködnek a problémákkal a gyülekezetükben.
1: Rather than doing the wise thing and ask get godly counsel from those who have wisdom and experience.
0: Ahelyett, hogy bölcs dolgot cselekednének, avagy Isten szerinti tanácsot kérnének a tapasztaltaktól.
1: So this pastor invited me over and he says, I realize you have a lot of experience with confrontation kind of issues.
0: És tehát meghívott ez a pásztor, és elmondta nekem, hogy azt hallotta rólam, hogy nagyon tapasztalt vagyok az ilyen konfrontáció jellegű dolgokban.
1: And he said, I'm very discouraged and I just really need some perspective on this counsel.
0: És azt mondja, hogy hát nagyon elcsüggettem, és szükségem van arra, hogy egy kívülálló tanácsot adjon ebben a helyzetben nekem.
1: And when I went over, I honestly didn't know if I had any wisdom or anything I could possibly help him with. I didn't know.
0: Nem tudtam, hogy van-e bölcsessége, mert tudok-e neki kínálni valamit.
1: But when he told me his story, it was an absolute biblical textbook case.
0: De amikor elmondta a helyzetet, amiben benne van, akkor ez gyakorlatilag olyan volt, mint egy mintapélda, egy ilyen állatorvosi ló, amit a Bibliából vettek.
1: And the Bible tells us exactly how to handle that kind of
0: case. És a Biblia pontosan megmondja, hogyan kell ezt a fajta problémát kezelni.
1: And I shared that with him.
0: Ezt elmondtam neki.
1: And then I shared the greater scheme of what the enemy was trying to do to try to wear him out and discourage him.
0: És elmondtam neki, hogy az a lényeg, hogy az ellenség most azzal próbálkozik, hogy őt elcsüggessze és kimerítse ezzel a helyzettel.
1: These problem people were not the real issue. They were just a tool.

0: Tulajdonképpen nem a problémás emberek jelentik a bajt, hanem ők csak az ellenségnek az eszközei.
1: The enemy strategy was to attack him and to tear him down.
0: Az ellenség stratégiája az volt, hogy ezt a pásztort tegye tönkre, őt támadja meg.
1: And he said, "Oh, this is just so refreshing, so encouraging to hear."
0: És azt mondta a pásztor, hogy annyira felfrissítő ez, amiket mondasz, annyira bátorít ez engem.
1: I said, well, good.
0: Azt mondtam, akkor jó.
1: How long have you, by the way, how long have you been dealing with this problem?
0: Egyébként mióta küzdködsz ezzel a problémával?
1: He said, 4 years.
0: Azt mondta, 4 éve.
1: 4 years.
0: 4 éve.
1: He asked for godly counsel, but he waited 4 years.
0: Kért Isten szerinti tanácsot, csak várt 4 évet.
1: 4 years he struggled, beat up, discouraged, and the devil just beating on him.
0: 4 éven keresztül legyőzött volt, küzdött a problémával, az ördög egyszerűen csak püfölte őt.
1: Before he realized, you know, it's probably a good idea to ask someone that maybe has gone through this before.
0: Mielőtt rájött volna, hogy talán jó ötlet lenne megkérdezni valakit erről, aki már ezt végigcsinálta korábban.
1: Amazing how well that works.
0: Megdöbbentő, hogy ez mennyire működik.
1: You know, there's none of us that is as smart as all of us.
0: Tudjátok, egyikünk sem elég, vagy egyikünk sem okos annyira egyedül, mint mi mindannyian együtt.
1: And we need the body of Christ working and helping each other.
0: Szükségünk van arra, hogy Krisztus testének a tagjai segítsenek egymásnak.
1: If you got pastors struggling in problems, challenges in your churches?
0: Vannak itt ugye pásztorok, akik biztosan küzdködnek problémákkal, kihívásokkal a gyülekezetükben.
1: We saw several business leaders here. If you're struggling in an area of your business?
0: Tudom, hogy itt van számos vállalkozásvezető, aki a vállalkozásában küzdik problémákkal.
1: If you're a married couple and you're struggling in your marriage?
0: Vannak itt házaspárok, akik talán küzdködnek problémákkal a házasságukban.
1: Here's God's réma word to you right now.
0: Jelenleg az Isten rémája a számotokra.
1: Get counsel.
0: Kérjetek tanácsot.
1: Get counsel. Get help.
0: És kapjatok tanácsot, kapjatok segítséget valakitől.
1: All right. That bear witness?
0: Rendben, ő bizonyságot tesz bennetek erről a szellemetek?
1: Okay, let's go to number 4, the fourth satellite in the heavenly realm.
0: Akkor jön a mennyeiekben levő negyedik műhold.
1: And I listed these in order as for the group that I'm speaking to.
0: Tehát ezeket olyan sorrendben raktam most össze, ami direkt nektek van célozva ennek a csoportnak.
1: And with churches and believers that don't understand the prophetic.
0: Olyan gyülekezeteknek és embereknek, akik nem tudják, miről szól a prófétai szolgálat.
1: This one probably wouldn't be in the top 5 because they wouldn't understand these things.
0: Valószínűleg ez nem lenne benne az első 5-ben, mert ők nem értik, hogy hogyan működnek ezek a dolgok.
1: But for those that do, I believe it is in the top 5.
0: De azok számára, akik tudják, hogy ez hogyan működik, azt gondolom benne van az első 5-ben.
1: Let me walk you through the fourth of these satellites, which we've called prophetic confirmation.
0: Tehát a prófétai megerősítés, a prófétai szavak, a negyedik műhold.
1: The Apostle Paul is teaching on this extensively.
0: Pál apostol nagyon sokat tanít erről.
1: And in 1 Corinthians in chapters 12, 13 and 14 he's teaching on spiritual gifts.
0: A szellemi ajándékokról az 1 Korintusnak a 12., 13. és 14. része tanít.
1: Chapter 13 is dealing again with the heart attitude which Franz has been dealing with in this module.
0: Ott a 13. rész ugye a szívbel hozzáállással foglalkozik, amiről Franz is tanított.
1: In chapter 14 Paul deals with the mechanics, the practicals.
0: De a 14. részben Pál rátér a gyakorlati részletekre.
1: So we see Paul encourage us to exhort one another with prophetic words.
0: Azt látjuk, hogy Pál arra bátorít minket, hogy intsük egymást prófétai szavakkal.
1: Words that edify.
0: Olyan szavakkal, amik építenek, amelyek megvigasztalnak,
1: and words that exhort,
0: és amelyek intenek, buzdítanak minket valamire.
1: So there's the definition of the prophetic words that we're speaking about.
0: Tehát ez a meghatározása azoknak a proféciáknak, amikről most beszélünk.
1: They're not corrective words.
0: Ezek nem helyreigazító üzenetek.
1: They are encouraging words, confirmational words.
0: Hanem bátorító és megerősítő, igazoló szavak.
1: And these words can be personal or they can be corporate to a body.
0: Ezek lehetnek személyre szólóak vagy egy testületnek szólóak.
1: How many people in this room have received a personal prophetic word?
0: Hányan vagytok ebben a teremben, aki valaha kapott már személyre szóló proféciát?
1: Okay. And that's why this is included in this audience because we understand these things to some extent.
0: Na, ennek a hallgatóságnak ezért beszélek erről, mert ti értitek, miről szól.
1: So what I want to do isn't so much explain what these are because you know what they are. What I want to do is explain some guidelines to keep us out of trouble.
0: Tehát most nem azt akarom elmagyarázni, hogy ez milyen, mert már ezt tudjátok, hanem csak néhány irányelvet szeretnék mondani, ami távol tart minket a bajoktól.
1: As we've spoken on, everything we've talked about so far has got an area of weakness or vulnerability.
0: Minden tétel, amiről eddig beszéltünk, tartalmaz vagy magába foglal egy veszélyes területet vagy egy sebezhető pontot.
1: That is why in the mouth of two or more witnesses can a word be confirmed. No other way.
0: Ezért kell, hogy minden dolog két-három tanú szavával erősítessék meg, erre nincs más mód.
1: Prophetic words do not work alone in God's guidance system.
0: A profétai üzenetek nem önmagukban működnek Isten vezetési rendszerében.
1: They are part of an entire integrated system.
0: Hanem a teljes több darabból álló rendszernek csak egy eleme ez.
1: That only works together.
0: Tehát az egész dolog csak együtt működik.
1: We see as an example in the opening chapters of the Gospels.
0: Látjuk az evangéliumok kezdő fejezetében látjuk ennek egy példáját.
1: Mary has got baby Jesus.
0: Ugye Máriában megfogant a Jézus.
1: And she takes him for circumcision.
0: Mária hoz egy bizonyos döntést.
1: And we see these prophetic, personal prophetic words coming to her.
0: És látjuk, hogy személyes proféciákat kezd kapni.
1: Right?
0: Így van.
1: And it says in Luke chapter 2, it says that Mary took all these things and hid them in her heart.
0: A Lukács 2 azt mondja, hogy Mária mindezeket a dolgokat meghallgatta, befogadta és a szívében forgatta.
1: The word was that this child would rise up and that it would be one day the Lamb of God, sacrificial Lamb of God.
0: Az volt az egyik üzenet, hogy ez a gyermek fel fog nőni és egy napon ő lesz Isten áldozati báránya.
1: Why do you suppose the Holy Spirit gave those prophetic words to Mary?
0: Szerintetek Máriának miért adott a Szent Szellem prófétai üzeneteket?
1: Because she would need them one day.
0: Mert egy napon majd szüksége lesz rájuk.
1: To encourage her.
0: Hogy bátorítsák őt.
1: And remember what I said, the sword of the Spirit and the armor of God, the sword of the Spirit is a rhema word. We war with rhema words.
0: Emlékeztek, hogy beszéltem arról, hogy Isten szellemi fegyverzetében, ugye a szellemnek a kardja, az ugye Istennek a rhema beszéde, az, amivel harcolunk.
1: So in other words, there was going to come a time and come a day when Mary would come under attack.
0: Más szóval tudta a Szent Szellem, hogy eljön majd az a nap, az a pillanat, amikor Máriának szüksége lesz ezekre.
1: And she needed the sword, the word of God, it was given to her to comfort and strengthen her.
0: Amikor majd szüksége lesz arra, hogy Istennek a kardját, ezeket a rémákat elővegye, hogy ezek vigasztalják őt és erősítsék, bátorítsák őt.
1: About a year or so ago, very recently, I was talking to my mother.
0: Körülbelül egy évvel ezelőtt beszélgettem az anyukámmal.
1: And she tells me this story about when I was a fairly young kid, pre-teenager.
0: És elmondott egy történetet, hogy amikor még ugye tízes éveim elején voltam.
1: And at that time we were going to this very dead Mormon church.
0: Akkoriban egy nagyon halott mormon gyülekezetbe jártunk.
1: There was really, as I remember back, only one really godly elder man, and that's what drew us to this church.
0: Emlékszem, hogy ebben a gyülekezetben csak egyetlen istenfélő vén volt, és igazából ő vonzott minket ebbe a gyülekezetbe.
1: And she told me one day we were sitting there in the pews.
0: És elmondta nekem az anyukám, hogy amikor egy napon ott ültünk a gyülekezetben.
1: And this elder happened to be the one speaking.
0: És éppen ez az előjáró volt az, aki prédikált.
1: And all of a sudden he stopped and he looked at us.
0: Egyszer csak abba hagyta a beszédet és ránk nézett.
1: And she said, I turned around because I figured my three boys were fighting or playing or doing something they shouldn't be doing.
0: És az anyukám hátrafordult, mert azt hitte, hogy a három fia éppen beszélget, vagy játszik, vagy olyasmit csinál, amit nem kéne.
1: And she said, I turned around and all three were just sitting there quiet, bored, but quiet.
0: És akkor hátranézett az anyukánk, de azt látta, hogy szépen csendben ülünk ott, igaz, hogy unatkoztunk, de legalább csendben voltunk.
1: So she thought to herself, what's that about? What was this about?
0: És akkor már nem értette, hogy miért néz ránk az elöljáró.
1: After the service, this elder came right down to her and my father.
0: Az istentisztelet végén ez az elöljáró odajött édesanyámhoz és édesapámhoz.
1: And he said, when I was standing there sharing the word, preaching.
0: És azt mondta, hogy ma, amikor prédikáltam.
1: I looked down at your son.
0: Ránéztem a fiaitokra.
1: And she said, and I saw your son Darko, and I saw the light of God on him, and I know that God has called him to preach.
0: És egyszer csak a Darko nevű fiatokon láttam, hogy ott van Isten fénye, és tudtam, hogy Isten elhívta őt prédikálni.
1: My mother thought, that's crazy.
0: És anyukám azt gondolta, hát ez megőrült.
1: And my father laughed. He said, that's really crazy.
0: Hát apukám meg nevetett, és ez tényleg nagy zöldség.
1: And she just shared that with me. I'm 50 years old. She just shared that with me.
0: De én 50 éves voltam akkor, mikor ezt elmondta nekem. Még 15 éves voltam, amikor történt ez.
1: I've been in ministry 32 years. You just told me that.
0: Tehát 32 évvel korábban is az anyukám elmondta nekem.
1: But as I ponder this story with Mary and the prophetic words to Mary.
0: De ahogyan elmélkedtem Mária történetén és a proféciákon, amiket ő kapott.
1: I realized that that word was for her, not for me.
0: Rájöttem, hogy ez az üzenet az anyukámnak szólt, nem nekem.
1: God gave her a word to hide in her heart that she would one day know and she would understand it would help her.
0: Isten az anyukám szívébe akarta ezt az üzenetet elrejteni, hogy egy napon majd megértse, és tudja, hogy miért történnek azok a dolgok, amik.
1: And that's what prophetic words do. They confirm, they encourage, they edify, they build up.
0: És ezt teszik a proféciák. Megerősítenek, igazolnak, építenek, vigasztalnak.
1: Does that make sense?
0: Érthető?
1: These words don't operate alone, they operate together in harmony with the other principles.
0: Nem önmagukban működnek a profétai üzenetek, hanem együttesen a többi alapelvvel.
1: Now let me just give you a few very important principles concerning prophetic words, personal words.
0: Mondok nektek néhány alapelvet röviden a személyes proféciákkal kapcsolatban.
1: Number one, prophetic words should always confirm what you're already hearing from God.
0: Először is a proféciáknak mindig megerősíteniük kell azt, amit már te hallottál, hogy Isten mond neked.
1: Okay? They should confirm.
0: Tehát ezeknek megerősíteniük kell, amit már tudsz.
1: What do you do with a prophetic word if it is not confirming what you are, God is already speaking to you?
0: Mit teszel egy olyan proféciával, ami nem éppen megerősít valamit, amiről tudod, hogy Isten már mondja neked?
1: You take the word and you put it on the bookshelf.
0: Fogod ezt az üzenetet és fölteszed a polcra.
1: Because it's either not a word from the Lord. It's either not a word from the Lord.
0: Mert lehet, hogy nem az Úrtól van az üzenet.
1: Or very likely it is a word that will not come to pass for years.
0: De az a valószínű, hogy az Úrtól van, csak néhány évig még nem fog megvalósulni.
1: So you need to put it on the shelf because God will pull it off the shelf in due time.
0: Tehát föl kell tenned a polcra, mert onnan Isten majd a megfelelő pillanatban leveszi.
1: If you remember earlier I was sharing a testimony of the I asked for a word and God gave me a word when I first became a Christian.
0: Emlékeztek arra, hogy elmondtam már nektek ezt a bizonyságomat, hogy amikor még friss keresztény voltam, akkor kértem Istentől egy üzenetet, egy rémát, és adott is.
1: Right? But it was 20 years later before God says, now, let me read you the word, and let me declare, this day is that word come to pass.
0: De 20 év telt el, mielőtt Isten levette a polcra ezt az üzenetet, és azt mondta nekem, hogy ez a bibliai szakasz most valósul meg az életedben, mostanra szól.
1: Right? One day Jesus stood up in the temple as he begins his ministry.
0: Egy nap Jézus a szolgálata kezdetén felállt a templomban.
1: And he pulls the scroll of Isaiah off and reads it.
0: És levette a polcról Ézsaiás tekercsét és felolvasta.
1: And he reads a prophetic word for the prophet Isaiah.
0: Ez egy az Ézsaiás proféta által kapott profécia volt.
1: Isaiah didn't know what he's talking about fully.
0: Ézsaiás valószínűleg nem tudta, miről beszél ekkor.
1: And what Isaiah was talking about was not going to come to pass for hundreds and hundreds of years.
0: És amit ő neki akkor el kellett mondania, az még több száz évig nem valósult meg.
1: So it wasn't a confirmation for the time of Isaiah, it was a confirmation that would come later, much later.
0: Tehát ez a megerősítés, ez nem Ézsaiás korára szólt, hanem egy sokkal későbbi időpontra.
1: So Jesus pulls off the scroll and reads it and says, this day is this prophecy fulfilled.
0: Tehát Jézus levette a tekercset a polcról, felolvasta és azt mondta, hogy a mai napon valósult ez meg.
1: Isn't that awesome?
0: Nem óriási?
1: The day Stella and I were married. The day my wife and I were married.
0: Tehát a mennyengzőnk napján a feleségem, amikor.
1: We had, I told you a little bit about God speaking to us about having a home birth.
0: Összeházasodtunk, tudjátok, már mondtam azt, hogy Isten mind a kettőnkhöz szólt, hogy a gyerekünknek otthon kell megszületnie.
1: He was also speaking to us about adoption.
0: De arról is beszélt nekünk, hogy örökbe kell fogadnunk gyereket.
1: Again, very strange.
0: És ez nagyon furcsa volt.
1: I wasn't adopted, my wife wasn't adopted.
0: Engem sem örökbe fogadtak, a feleségemet se.
1: No one in our families were adopted.
0: A családunkban senki nem volt, akit örökbe fogadtak volna.
1: In fact, at that time, I don't think I knew anyone adopted.
0: Tulajdonképpen akkoriban nem ismertem senkit, akit örökbe fogadtak.
1: You got speaking separately to her and to me about adoption.
0: És mégis Isten neki is, és nekem is külön szólt arról, hogy fogadjunk örökbe gyereket.
1: And so we said, okay, God, if this is you, I'm going to entrust it to you, I will obey you, I will not get into the, make this happen in the flesh.
0: És mondtuk, rendben van, Uram, hogyha ez tőled van, akkor mi bízunk ebben a dologban, ezt elvárjuk tőled, de test szerint nem teszünk ennek érdekében semmit.
1: And in our wedding ceremony, as we were being married,
0: És a mennyegzőnknek a szertartása alatt.
1: It was more of a charismatic service than it was a traditional wedding.
0: Igazából ez nem egy ilyen hagyományos mennyegző volt, hanem inkább egy ilyen pünkösdi alkalom.
1: We invited in some prophets and some apostolic men that were overseers of our church.
0: Meghívtunk néhány apostoli és profétai szolgálót, akik a gyülekezetünknek ilyen felvigyázói voltak.
1: And then the prayer and the blessing of our marriage. Several, two or three prophetic words came forth about our children, yet unborn.
0: És amikor megáldották a házasságunkat ezek az emberek imában, akkor 2-3 is volt közöttük, akik arról profétáltak, hogy örökbe fogunk fogadni.
1: Okay? It was a personal prophetic word. It wasn't corporate, it was personal to us.
0: És ez személyes profécia volt kettőnk számára, ez nem a testületnek szólt, vagy a gyülekezetnek.
1: And we did what you should do, we wrote these down.
0: És megtettük azt, amit ilyenkor kell, leírtuk ezeket.
1: And didn't really fully know what they meant.
0: Nem tudtuk még egészen, hogy mit jelentenek ezek.
1: We knew we wanted natural children.
0: Tudjuk, hogy akarunk közös gyerekeket, tehát akiknek mi adunk életet.
1: And we also knew that the Lord wanted us to adopt.
0: És azt is tudtuk, hogy az Úr azt akarja, hogy fogadjunk örökbe.
1: Now when's that going to happen and how is that going to happen? We didn't know.
0: De nem tudtuk, hogy mikor és hogyan fog ez megtörténni.
1: So we read these scriptures many times, read over them many times.
0: Nagyon sokszor átolvastuk, újra elolvastuk ezeket a bibliai részeket, illetve a proféciákat.
1: And eventually kind of forgot about them.
0: És aztán végül egyszer csak elfeledkeztünk róluk.
1: We had our first two children.
0: Megszületett a két gyerekünk.
1: And then my wife she couldn't have any more children after that.
0: És ezután már a feleségemnek nem lehetett több gyereke.
1: But we knew we were going to adopt. We knew we were going to adopt.
0: De tudtuk, hogy fogunk örökbe fogadni.
1: It's all God's plan unfolding. I mean.
0: Úgyhogy Isten terve volt kibontakozóban.
1: Okay. On our 18th anniversary.
0: A 18. házassági évfordulónkon.
1: We go on a ski trip.
0: Elmentünk síelni.
1: Just the two of us.
0: Csak mi ketten.
1: And we're saying to ourselves, you know, we're 8, our children are old enough where we can go on vacation like this.
0: De hát akkor már a gyerekeink elég nagyok voltak ahhoz, hogy elmehettünk így kettesben üdülni.
1: Isn't this wonderful?
0: Hát nem csodálatos? Hogy felnőnek
1: egyszer. I hear several hallelujahs.
0: Vannak itt néhány, nekik
1: meg. Fathers and mothers, parents waiting for that day.
0: Nagyon sok szülő van itt, aki alig várja ezt a napot.
1: And we start talking about what about these prophetic words? What about adoption?
0: És elkezdtünk beszélgetni ezekről a proféciákról, hogy mi a helyzet ezzel az örökbefogadás dologgal.
1: And it's like we concluded we obviously miss God.
0: És arra következtettünk, hogy biztos kihagytuk valahol Isten akaratát útközben.
1: And we just wait for grandchildren. We'll wait for grandchildren.
0: És csak vártuk az unokáinkat.
1: Now I don't have time to tell you the whole story.
0: Most nincs időm arra, hogy az egész történetet elmondjam.
1: But I will tell you that 5 weeks later.
0: De elmondom nektek, hogy 5 héttel később.
1: I'm in the waiting room waiting for my daughter to take her home.
0: Arra vártam a váróteremben, hogy a lányomat hazavigyem.
1: It will take hours to tell you the whole story.
0: Több órába telne az egész történetet elmondani.
1: And we bring this beautiful little baby that we're going to take home.
0: Tehát fogtuk ezt a kisbabát, akit készültünk hazavinni.
1: And the girl that gave the biological mother, the birth mother.
0: És a csecsemőnek a biológiai anyja.
1: When she was going into premature labor early, she called us and she called her mother to come.
0: Tehát ez az asszonyka koraszülésbe kezdett bele, és minket hívott fel telefonon meg az anyukáját.
1: And we have never talked to her, this girl's mother or father. There's no time.
0: Mi ennek a lánynak a szüleivel soha nem beszéltünk, hiszen nem volt időnk rá.
1: This all happened so quickly.
0: Mert annyira gyorsan történt az egész.
1: And my wife says, I will go to the airport and pick up your mother and bring her here. Meet her for the restaurant.
0: És a feleségem megígért ennek a lánynak, hogy kimegy a repülőtérre az anyukájáért, és elviszi hozzá.
1: We've never met these couple, these her parents. We didn't even know her, but for just 2 months.
0: Tehát ezt a lányt ismertük már néhány hónapja, de a szüleit még nem láttuk.
1: And my wife waits for her at the airport. She comes off the airplane, comes through the gate.
0: És a feleségem vár ugye erre az anyukára, aki leszállt a repülőről, és jött ugye a kijárati csatorna felé.
1: And Sherry goes up to my wife and introduces herself.
0: És aztán bemutatkozott ez az asszony a feleségemnek.
1: Is your husband, his name Darko?
0: Sherry vagyok.
1: And is he Slovenian?
0: Te férjed a Darko?
1: And does he have a brother named Boris? Huh? Right? And my wife is just like, well, yes.
0: What was the question? Igen, férjed. Aha, tehát ez szlovén eredetű, és van egy ilyen és ilyen nevű testvére, és a feleségem mondta, hogy igen, és egészen el volt képedve.
1: And she says, I've been working with your husband's brother for 4 or 5 years in the same hospital.
0: És azt mondja, hogy ebben a kórházban én a férjednek a testvérével együtt dolgozom már 4-5 éve.
1: In fact, your husband's brother Boris is known my daughter ever since she was a little girl growing up.
0: Hogy a férjednek a testvére, akit Borisnak hívnak, már kisgyerek korától ismeri az én lányomat.
1: So I thought myself, wow.
0: És arra gondoltam, na hát.
1: Now God, I need to know. See, God knows how we are all made. He made us.
0: Isten alkotott minket, tudja, hogyan vagyunk összerakva.
1: And I'm very similar in my background as Franz is. I've got some engineering background, and I'm a very science kind of guy.
0: Tehát hasonló hátterem a Franznak a hátteréhez, mivel én is ilyen mérnöki jellegű ember vagyok, ilyen tudományos, műszaki.
1: I'm very logical, very, very methodical.
0: Nagyon logikus vagyok, nagyon módszeres vagyok.
1: So this whole spirit-led kind of thing stretches me a little bit, to be honest.
0: Tehát az, hogy őszintén megvalljam, ez az egész Szentlélek által irányított téma, ez eléggé megfeszíti a képességeimet.
1: God knows how to confirm, he knows how to speak to me.
0: Tehát Isten tudta, hogy meg kell, hogy erősítse nekem a dolgokat, ő kell, hogy szóljon nekem.
1: He knew I was wrestling for weeks, ever since we get this phone call, would you like to adopt our baby? He knew I was struggling with this.
0: És tudta Isten, hogy én már hetek óta küszködök ezzel a dologgal, amikor meghallottam először telefonon azt a kérést, hogy örökbe fogadnád ezt a kis babát.
1: My wife wasn't struggling, she was.
0: A feleségem nem küszködött, ő majd repült.
1: And I'm thinking to myself, oh my, is this a good idea or is this a God idea?
0: És akkor én meg ott küszködtem, hogy ez egy jó ötlet vagy egy isteni ötlet.
1: This is not, you know, this is a commitment for a lifetime.
0: Hiszen ez egy egész életre szóló elkötelezettséget jelent.
1: Right?
0: Yeah. Így van.
1: And I need to know this is God.
0: Nekem tudnom kell, hogy ez Istentől van-e.
1: So I meet this night, here I got the little baby, and I'm meeting now Elena, she just had her baby.
0: És akkor ott ezzel az estén ott találkozunk ezzel a csecsemővel, Elenának hívták az anyukájukat.
1: Actually, she just had my baby.
0: Igazából ez a lány az én gyerekemet szülte meg.
1: And I meet her mother.
0: És akkor találkoztam a lány anyukájával.
1: My wife is there, my son is there.
0: Ott van a feleségem, ott van a fiam.
1: Her 17-year-old daughter, there's my 17-year-old son.
0: Ott van a 17 éves fiam, lányom.
1: And I say, well, when were you and your husband married, Sherry?
0: És akkor megkérdeztem, hogy Sherry, mikor házasodtatok össze?
1: We just had our 18th anniversary.
0: Férjeddel. És azt mondja, éppen most volt a 18. házassági évfordulónk.
1: So did we.
0: Nekünk is.
1: Come to find out, they were married on the exact same day.
0: És kiderült a beszélgetésben, hogy ugyanazon a napon házasodtak össze, amikor mi.
1: Now, I want to connect the dots for you here, and this is maybe a little hard, because I don't know if I have to do this with diagrams to show you.
0: Szeretném itt most valahogy így összerakni az egész képet, kicsit nehéz lesz, mert igazából diagramokkal kéne szemléltetni.
1: But catch what's just happened here.
0: De egyszerűen értsétek meg, mi történt itt.
1: I'm now driving home.
0: Vezetek haza az autóval.
1: And as you've probably gathered, God seems to speak rhema words to me when I'm driving cars.
0: És ahogy már talán rájöttetek, Isten általában akkor szokott hozzám szólni, amikor autókázok.
1: I'm driving home.
0: Tehát megyek haza az autóval.
1: Thinking about all this.
0: És ezen az egészen gondolkodom.
1: And the Holy Spirit grabs this prophecy off the shelf.
0: És a Szent Szellem leszette ezt a proféciát a polcról.
1: Starts to read it to me.
0: És elkezdi felolvasni nekem.
1: And all these prophecies on our wedding day are running through my mind.
0: És elkezdenek ott visszhangozni az elmémben ezek a proféciák, amiket a mennyegzőnkön kaptunk.
1: Then the Rhema word says to me, this day, now have I fulfilled. This day have I fulfilled.
0: És a Réma azt mondja nekem, hogy ezen a napon valósítom ezt meg.
1: And the Holy Spirit suddenly, all the dots connected.
0: És a Szent Szellem hirtelen, Szent Szellemben összeállt az egész kép, minden csörög villog.
1: And I see myself standing there on my wedding day.
0: És látom magamat, ahogy azt mondom, a mennyegzőm napján.
1: And these prophetic words are being spoken over us about our children unborn.
0: Tehát, hogy ott állok a mennyegzőmön, és hallom ezeket a proféciákat, amíg meg nem született gyerekeinkről.
1: And on the same day.
0: És ugyanezen a napon.
1: This 19-year-old couple in another part of the country.
0: Ez a 19 éves pár az országnak a másik végében
1: are saying their wedding vows on their wedding day.
0: Szintén elmondja a mennyegzője napján az ő esküjét,
1: and Sherry is fogadalmait. Pregnant, 19 years old, and she is pregnant with Elena.
0: És itt van ez a 19 éves.
1: She is 19 years old and she's pregnant.
0: És akkor itt van ez a 19 éves lány, ez az Elena, és ő meg terhes.
1: And I see this unborn child. A fetus, an unborn child in her womb.
0: És akkor szinte láttam ezt a meg nem született gyermeket, ezt a magzatot a méhében.
1: And in this unborn child's womb, a child, a little girl not yet born.
0: És ennek a meg nem született gyermeknek a méhében egy másik még meg nem született gyermeket.
1: And that seed is my daughter Michaela.
0: És ez a mag volt az én lányom, tehát amikor 19 évesen megházasodott ez az asszony a férjével, akkor ugye láttam szinte az ő méhében, hogy neki lesz egy lánya, majd akinek a méhében lesz egy lány, aki az enyém lesz.
1: So these prophetic words are coming forth on my wedding day.
0: Tehát és akkor jöttek a mennyegzőben elhangzott proféciák elém.
1: They're not just speaking to this 19-year-old girl.
0: És ezek nem csak ennek a 19 éves lánynak szóltak.
1: Not just speaking to her baby girl that's not been born yet.
0: És nem csak az ő kislányának, aki még akkor meg sem született.
1: But these are prophecies are speaking to the baby's child that hasn't been born yet.
0: Hanem ezek a proféciák már annak a csecsemőnek is szóltak, aki az ő meg nem született csecsemőjétől fog majd megszületni.
1: Then the rhema word says to me, this day I fulfill my
0: És azt mondja a rhema, hogy ezen a napon valósítottam meg ezt a szavamat.
1: Needless to say, I pulled the car to the side of the road because I couldn't drive.
0: És el kell mondanom nektek, hogy le kellett állnom az út szélére, mert nem tudtam tovább vezetni.
1: It was too overwhelming.
0: Mert túlzottan elborított engem ennek az egésznek a jelentősége.
1: But that's how much God loves us. That's how much God loves us.
0: De ennyire szeret minket Isten.
1: And that's how he wants to speak prophetically if we have ears to hear.
0: És így akar hozzánk profétai módon szólni, hogyha van fülünk a hallásra.
1: This isn't for everyone because they can't receive this, won't receive this.
0: Tehát mi nem tudjuk ezt átlátni és elég nehéz ezért befogadni.
1: But it's a very, very powerful part of God's guidance system.
0: De Isten vezetési rendszerének ez egy nagyon-nagyon erőteljes eleme a proféciák.
1: In fact, about 2/3 of the entire Bible is these kind of prophetic words.
0: Körülbelül a Bibliának 2/3 egyébként körülbelül ilyen proféciákból áll.
1: God declaring what's going to happen before it happens.
0: Így van, Isten kijelenti, hogy mi fog történni, mielőtt megtörténne.
1: So that when it happens, we give him the glory.
0: Hogy amikor majd megtörténik, akkor neki adjuk a dicsőséget.
1: So when you receive a prophetic word, it should be a confirmation.
0: Tehát amikor kapsz egy proféciát, annak megerősítésnek kell lennie.
1: What he's already speaking.
0: Megerősítésen kell, hogy megerősítse azt, ami már szól hozzád.
1: What do you do if it's not confirming what God is speaking?
0: És mit tegyél akkor, amikor nem erősíti meg a profécia azt, amit Isten már mondott neked?
1: Put it on the shelf.
0: Tedd a polcra.
1: It's probably not of God, or probably it is not for today.
0: Mert lehet, hogy nem Istentől van, de az is nagyon valószínű, hogy nem a mára szól.
1: And no one but the Holy Spirit can pull it off the shelf on the appointed day and say, this day have I brought my word to pass. Only he can do that.
0: És senki más, csak a Szent Szellem tudja a megadott napon levenni ezt a proféciát a polcra, és azt mondani, hogy ezen a napon valósul ez meg.
1: Number two.
0: Második.
1: Words should never cause confusion.
0: Ezeknek az üzeneteknek nem szabad soha zűrzavart okozniuk.
1: For God is not the author of confusion, but of peace.
0: Mert Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek a szerzője.
1: So if we receive a word,
0: tehát amikor kapunk egy proféciát,
1: it is not producing peace, it's producing confusion.
0: És ez nem békességet, hanem zűrzavart hoz létre.
1: Then you should not receive the word, disregard the word.
0: Akkor ne fogadjátok el, hanem egyszerűen dobjátok ki.
1: A couple years ago,
0: néhány évvel ezelőtt,
1: I had some young lady come to me and she said, I got a word for your son, Landon.
0: És azt mondta nekem, egy fiatal hölgy odajött hozzám, és azt mondta, hogy üzenetem van a fiat számára.
1: And it was not an encouraging word, it was not an exhortive word, it was a very confusing word.
0: És ez nem egy bátorító, vagy nem egy buzdító, valamire buzdító üzenet volt, hanem egy nagyon zűrzavart keltő üzenet volt.
1: And by the way, when you're pastoral leadership, you get lots of personal words. Everyone's got a word for leadership.
0: Egyébként, hogyha valaki pásztori vezetésben van, akkor biztos nagyon sok ilyet hall ő maga is. Nem kell mindent elfogadni.
1: And so I got this confusing word, and guess what I did with it?
0: A következőt tettem erre az zűrzavart keltő üzenetre.
1: I immediately opened the garbage can and discarded it.
0: Azonnal kinyitottam a kukát és beledobtam.
1: And I'm a pastor, I understand this was a young girl, she's immature in the gifts of the Spirit.
0: Én egy ilyen pásztori lelkület vagyok, tudtam, hogy ez a lány még fiatal, éretlen, még most gyakorolja a szellem ajándékait.
1: She has had no training on how to operate in these spiritual gifts.
0: És még nem volt semmilyen képzésben része a szellemi ajándékok működésére.
1: So you're almost guaranteed to cause confusion.
0: Ilyenkor majdnem szavatolni lehet az, hogy létrejönnek ilyen problémák.
1: So number one, please don't do that to anyone.
0: Tehát kérlek, először is senkivel ne kövessétek ezt el.
1: And number two, if anyone does that to you,
0: másodszor, hogyha valaki veletek követi ezt el,
1: and it's confusing,
0: és összezavart titeket a dolog,
1: reject the word immediately, do not receive it.
0: Azonnal utasítsátok el az üzenetet, ne fogadjátok el.
1: Principle number three.
0: Harmadik alapelv.
1: Words, these words, personal words, should not be words of correction or direction.
0: Ezeknek a személyes üzeneteknek nem szabad helyreigazító vagy útmutató, irányító jellegűnek lennie.
1: They should be words to exhort, to encourage, to build up, to edify.
0: Ezeknek építő, felépítő, vigasztaló, buzdító üzeneteknek kell lenniük.
1: What do you do if you do receive a word that is correctional or directional?
0: Mit kell tenni, amikor valóban olyan üzenetet kapsz valakitől, ami helyreigazító vagy irányító, útmutató jellegű?
1: Paul says in 1 Corinthians 14, take it to the leaders, take it to the elders, so they can judge the word.
0: A Pál azt mondja az 1 Korintus 14-ben, hogy vidd oda a gyülekezet vezetőihez, hogy ők ítéljék meg.
1: Does that make sense?
0: Érthető?
1: So if you remember of this church,
0: tehát, hogyha mondjuk ez a erre a gyülekezetre emlékeztek,
1: and someone gives you a parking lot prophecy,
0: és valaki a parkolóban profétál nektek,
1: and it's directional or it's correctional,
0: valami helyreigazító vagy útmutató üzenetet mond,
1: what do you do?
0: Mit kell tenni?
1: You come to your pastors.
0: Menjetek oda a pásztoraitokhoz.
1: And you ask, you share the word, and you ask them to help to judge the word properly.
0: És mondjátok el nekik, hogy mit hallottatok, és segítsenek ők nektek megítélni, hogy mit kell kezdeni ezzel az üzenettel.
1: You do not act on that word, respond to that word, or receive that word until it's properly judged.
0: Amíg megfelelő módon meg nincs ítélve az üzenet, ne fogadjátok el, és ne cselekedjetek annak alapján.
1: Does that make sense?
0: Érthető?
1: It's a very, very simple principles, ezek but they have to be taught.
0: Ezek nagyon-nagyon egyszerű alapelvek, de mégis valaki meg kell, hogy tanítsa ezeket.
1: Number four.
0: Negyedik.
1: We must allow the Lord to interpret the word.
0: Engednünk kell, hogy Isten értelmezze számunkra az üzenetet.
1: And I think one of the great examples of the book of Acts is in Acts in chapter 21.
0: Azt gondolom, hogy erre az egyik nagyon jó példa az apostolok cselekedetei 21-ben van.
1: And here we see one of the recognized prophetic men in the New Testament church.
0: Itt látjuk az egyik olyan férfiút a gyülekezeti gyülekezetben, aki egy elismert, igazolt, érett proféta volt.
1: We see him in many examples providing very prophetic, very accurate words.
0: Látjuk őt több esetben, amikor nagyon pontos és helytálló proféciákat mondott.
1: In fact, he's an excellent example of a New Testament prophet.
0: Igazából egy újszövetségi profétára ő egy kitűnő példa.
1: And he is in a meeting with the Apostle Paul and other believers.
0: Ez az Agabus nevű proféta ott van Pál apostollal és a többi hívővel egy összejövetelen.
1: And he gets a prophetic word from Paul.
0: És kap egy proféciát Pálnak.
1: He sees in the spirit what's going to happen.
0: Látja szellemben, hogy mi fog történni Pállal.
1: And he takes off his belt.
0: Leveszi az övét.
1: And he takes Paul and says, Paul, stand up.
0: Fogja Pálnak a kezét.
1: Oh, sorry about that.
0: Azt mondja, Pál, állj föl, légy
1: színes. Paul's notebook fell to the floor.
0: És akkor Pálnak a jegyzetfüzete leesett a földre, és Agabus összeköti az övvel a Pál kezeit, és azt mondja,
1: Pál,
0: az az Úrnak az üzenete, hogy el fogsz menni Rómába, és ott ez fog veled történni.
1: You see, he was absolutely right.
0: Látjátok, Agabusnak teljesen igaza volt.
1: But he was also absolutely wrong.
0: De teljesen rossz is volt ugyanakkor, amit mondott.
1: He did what you should not do with a prophetic word.
0: Mert azt tett egy proféciával, amit nem kéne tenni.
1: He tried to interpret it.
0: Megpróbálta értelmezni.
1: He thought to himself, oh no, this is not good.
0: Azt mondták a hívők, hogy nem, hát ez nem jó, ne menjen oda.
1: And Jesus, the Lord is saying, oh yes, this is my will.
0: De az Úr azt mondta, hogy de igen, menj el oda, mert ez az én akaratom.
1: And by the way, Paul already knew that that is what Jesus said, because Jesus told him that when he knocked him off his horse.
0: Igazából Pál már tudta, hogy ez fog vele következni, mert az Úr már, amikor leütötte őt a lováról, megmondta neki, hogy ez így lesz.
1: Right?
0: Így van.
1: So Paul actually was correct, because he used that word as a confirmation. Now, this is the time that Jesus told me about. It's coming.
0: Tehát Pál jól csinálta a dolgát, mert tudta, hogy ez csak megerősíti ez a profécia azt, amit az Úr már mondott neki.
1: I'm going to Rome and I'm going to be imprisoned.
0: Igen, valóban Rómába megyek, és ott börtönbe fognak csukni.
1: No surprise, Jesus told me this day was coming.
0: De ezzel nem lepődök meg, hiszen Jézus megmondta nekem, hogy eljön ez a nap.
1: And now it's here.
0: És itt vagyok.
1: But the problem with Agabus was, as a mature prophet of God, is he tried to interpret, and that was not his job.
0: De Agabussal az volt a probléma, annak ellenére, hogy ő Istennek egy érett profétája volt, megpróbálta értelmezni a saját üzenetét, pedig nem ez volt a dolga.
1: He was trying to give Paul and the church the impression, don't do this, this is not God's will.
0: Megpróbálta azt a benyomást kelteni Pálban és a gyülekezetben, hogy Pál, ne menj oda, ne tedd ezt, mert nem Istentől van.
1: And he was absolutely wrong, that was God's will.
0: És teljesen tévedett ebben, mert Isten akarata volt, hogy Pál oda menjen, és ez történjen.
1: Finally, principle number five as we close.
0: Most befejezésül az ötödik alapelv.
1: Be careful not to try to bring a prophecy to pass on our own efforts.
0: Vigyázz, hogy ne a magad erejéből és idejéből próbáld betölteni a proféta üzenetet.
1: And of course, the most classic example in probably all of the Bible is Abraham.
0: Valószínűleg az egész Bibliában a legjobb példa erre Ábrahám.
1: Who got a prophetic word? Réma word.
0: Aki kapott egy rémát, egy proféciát.
1: And then he tries to bring to pass that word in his own strength.
0: És utána a saját erejével próbálta megvalósítani.
1: And of course, that produced Ishmael.
0: Természetesen ebből jött létre Izmael.
1: The world has been at war ever since.
0: Azóta is háborúban áll a világ.
1: And much of the wars that have ravaged this part of the world has been that racial war going back and forth east to west. Ever since.
0: És azoknak a háborúknak nagy része, amelyek tépik azóta a világnak azt a részét, ennek a két gyereknek az utódainak a kapcsolatából fakad.
1: Hundreds of millions of people undoubtedly have died in wars over two couple millennium.
0: Az elmúlt 2000 évben valószínűleg több millió ember halt meg ezeknek az összetűzéseknek az eredményeként.
1: Because one old man
0: tried
1: to bring to pass God's word in his own strength.
0: Mert egy idős ember megpróbálta Istennek a proféciáját a saját erejéből megvalósítani.
1: Let us be careful in warning number five not to do that.
0: Legyünk nagyon óvatosak, és ne tegyük ezt. Ez a figyelmeztetés az ötödik pontról.
1: If we get the word and we know what it means and God's interpreted to us,
0: hogyha kapunk egy üzenetet, és tudjuk, hogy mit jelent, mert Isten megmagyarázta,
1: and he showed us how we are to act in that in obedience,
0: és tudjuk, hogy hogyan kell, és Isten megmutatta nekünk, hogy engedelmesen hogyan kell ennek alapján cselekednünk,
1: that's good.
0: Akkor az jó.
1: But if you don't know how to act on it,
0: de hogyha nem tudod, hogy mit kell tenned ennek alapján,
1: what do you do?
0: Akkor mit kell tenni?
1: Put it on the shelf.
0: Tedd a polcra.
1: Until the Holy Spirit pulls it off the shelf and tells you what to do with it.
0: Amíg a Szent Szellem le nem veszi onnan, és meg nem mondja neked, hogy mit csinálj ezzel a proféciával.
1: Isn't that very simple?
0: Ez ennyire egyszerű, nem?
1: Five simple principles.
0: Öt egyszerű alapelv.
1: That will greatly help you to operate in the prophetic and guard against its dangers.
0: Amelyek nagyban segítenek majd nektek abban, hogy tudjatok működni a profétai területen, és megóvnak titeket a veszélyektől.
2: Elhangzott Isten vezetési rendszere című tanítássorozat hatodik része, amelyben Darko Kreiner tanított.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Sziasztok! Áldjon meg az Úr benneteket, bocsánat, csak itt próbálom elrendezni itt a dolgokat. Örülök, hogy itt lehetek, és örülök, hogy itt vagytok velem együtt. Nagyon jó volt Isten jelenlétét megtapasztani ezen a mai napon is, és jó, hogy megemlékezhetünk a munkáról, és megemlékezhetünk az anyákról is. Hiszem, hogy Isten használja az anyákat is. Használja a dolgozó embereket is, de használja az anyákat is. És Istennek terve van veletek. Akkor is, hogyha az volt bennem, hogyha már kirepültek a gyerekek, higgyétek el, hogy ti akkor is anyák vagytok, és ha esetleg nincsen gyereketek, akkor is lehettek anyák, mert Isten, mint szellemben rátok tud terhelni dolgokat, és az ő szeretetét rajtatok keresztül meg tudja mutatni. Szóval minden nőért, minden anyáért, nagymamáért, dédmamáért nagyon hálásak vagyunk, és örülünk, hogy itt vagytok, és itt vagytok ebben a gyülekezetben is. A mai témám, aminek azt a címet adtam, hogy ne aggódj, leomlik a fal. Ezt a Biblia részt, ezt a pár tíz verset olvastuk fel, ez a Józsué könyvéből ugye a 6. fejezet, 6. verstől 16-os versig. Ugye ez a rövid kis szeletke ugye a jól ismert Jerikó történetének, hogy Izrael hogyan veszi be Jerikót, hogyan veszi be ezt a várost. Több részből szeretném ezt így felépíteni, és ami az érdekes számomra, az nem is ez a történet, hanem ez a történet, ennek a történetnek az előzménye, és az utána levő dolgok. Erről szeretnék most nektek egy kicsit beszélni, amit Isten adott nekem így kijelentésként így a mai napra. Az egyik, ami így elkezdett foglalkoztatni, hogy szerintetek Izrael népének mit jelenthetett Jerikó városa? Egy akadályt, nagyon jó, teljesen jó. Mint egy érettségiző diáknak mit jelenthet egy érettségi? Izrael népének mit jelenthet Jerikó? Kihívás, igen. A próba, igen. Aki ismer engem, tudja, hogy én a Bibliában azokat a részeket szeretem különösen így olvasni, ami így az utolsó időkről, a jövőről szól, rólunk szól, amik még nem teljesedtek be, de láthatjuk a jeleit. Nagyon szeretem a Máté evangéliumából a 24. fejezetet, nagyon szeretem Dániel könyvét, a jelenések könyvét, és a másik nagyon ilyen heppen, ami így nagyon foglalkoztat, azok meg Istennek az ígéretei. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, engem Istennek az ígéretei, mindazt, amit a családunkra kapunk, mindazt, amit a szellemi családunkra kapunk, mindazt, amit az eklézsiára kapunk, engem az motorizál és motivál, mert a része vagyok, és nem akarok semmilyen módon kimaradni belőle. Én a része akarok lenni, én ezt át akarom élni, és minden lehetőségben keresem ezt, hogy Istennek az ígéretét hogy tudom átélni a lehető legtöbbször, a lehető legjobban, a legnagyobb mértékben. Szóval ez teljesen jó volt, amit így elmondtatok. Ami nekem így megfogalmazódott, hogy mit jelentett Izraelnek Jerikó, az ígéret földjének a kapuját jelenthette. Isten már régóta kijelentett nekik valamit az ősatyákon keresztül és Mózesen keresztül, de volt ott egy akadály. Volt egy olyan akadály, sok akadályuk volt előtte is, volt akadályuk a pusztában, volt akadályuk Egyiptomban, sok akadályuk volt, nem ez volt az első, de ez egy olyan akadály volt, ami egy olyan mértföldkő, mint térjünk vissza, mint az érettségi, hogy az nem csak egy dolgozat, az nem csak egy szintfelmérő, az nem csak egy témazáró, az meghatározza és befolyásolja a jövőjét az embernek. Ez a mértföldkő, ez a Jerikó, ez egy olyan kapu volt, amely meghatározta Izrael népének a következő időszakát, hogy na, most fogtok tudni élni azzal, fogok tudni élni azzal, amit Isten rám bízott. És a jó és a bátorító az, hogy hála Istennek Izrael másodszor nem követte el azt a hibát, hogy újabb 40 évet kellett várni azért, hogy na most megint próbáljuk meg, hanem tök jó, hogy Isten adott kegyelmet, hogy bemenjem. A másik, ami engem elkezdett foglalkoztatni, hogy szerintetek, igen, hogy Józsuénak mi volt a feladata? Tudjuk azt ugye a Bibliából, hogy ugye Mózes ugye gyakorlatilag neki volt egy feladata, azt teljesítette is, ugye az, hogy hozd ki a népemet Egyiptomból. Neki ez volt a feladata, az más kérdés, hogy lehetett volna tovább is neki, én azt gondolom. De én úgy gondolom, hogy ami az elsődleges feladata volt Mózesnek, meg is csinálta. A megdicsőülés hegyén Jézus fel is vállalta, úgyhogy én abszolút azt gondolom, hogy mindennel együtt nagyon jól végezte a munkáját. És a lényeg az, hogy átadta Józsuénak ezt a szolgálatot. És mit mondott Isten Józsuénak? Mi volt Józsuénak a feladata? Csak egy kérdés. Igen, igen. Bevigye a népet, igen, igen. Légy bátor is erős, ezek nagyon jók. Mindjárt felolvasom. Józsué 1-2. Mózes az én szolgám meghalt, és most azért keljél fel, és menjél át a Jordánon, és az egész nép arra a földre, amelyet én adok neked, Izrael fiainak. Ami engem megdöbbentett, hogy Józsuénak a kihívás és a próba nem Jerikó volt. Józsuénak a próbája és az ő akadálya az már előtte volt. Neki a nagy szintfelmérő, a neki nagy érettségi az a Jordán volt. És ez az érdekes, hogy az erőpróba, az új generációnak az erőpróbája az Jerikó volt, de Józsuénak az erőpróbája a Jordán volt. És megmondom, hogy miért. Miért mondom ezt? Ez pedig a Józsué 4-ben, a Józsué 4:14. Versében olvashatjuk azt, ugye, hogy Isten adott egy útmutatást arra, hogy ugye a frigyládát Isten jelenlétének a hordozóival, a papokkal, a lévitákkal együtt vigyék be a Jordánba, és az meg fog állni, és száraz lábbal fognak átmenni. És ezt megtették, és azt olvassuk, hogy azon a napon felmagasztalta az Úr Józsuét az egész Izrael szemei előtt, és félték őt, ahogyan félték Mózest, Mózest, igen, életének minden napjában. Egészen eddig ezt nem olvassuk, és azt olvassuk, hogy amikor Mózes elhunyt, és ott volt Józsué, akkor azt olvassuk, hogy követünk téged, csak legyen veled az Úr, mint ahogy Mózessel volt. És utána itt lett a bizonyság azért, és ez volt nekem nagyon fantasztikus, hogy megértettem, hogy Józsué előre azt mondta, hogy nem az volt, hogy odament, és akkor botozott, és akkor ketté vált a Jordán, mint a Vöröstenger, hanem megmondta a lévitáknak, hogy figyelj, menjetek be, fogjátok a frigyládát, álljatok meg, és amikor megálltok, akkor meg fog állni a víz. És hogy neki ez egy nagyon kockázatos dolog volt szerintem. Ez neki egy erőpróba volt, hogy na, hogyha ez most nem jön be, akkor biztos, hogy Isten nincsen vele. És könnyen más lehetett volna, de Isten igazolta az ő jelenlétét, Isten igazolta azt, hogy aki benne bízik, az meg nem szégyenül, és neki, én azt gondolom, hogy Józsuénak az már egy Jerikó fal volt, ahogy megállt előtte a Jordán, neki az egy olyan hit visszaigazolás volt, hogyha egy folyó megáll előtte az ő szavára, nem csak Mózesre, hanem tehát nekem az egy olyan bizonyosság volt, hogy belegondoltam, hogy ugye tudjátok, biztos így a Bibliában emlékeztek, hogy persze Józsué, mert hogy állandóan az Úrral volt, meg ott volt Mózessel a sátorban, de gyakorlatilag ez volt az első olyan dolog, amiben ő lépett ki, ő vállalta fel az egésznek a felelősségét, és Isten visszaigazolta az ő hitét, visszaigazolta az ő cselekedetét, és győzelemre vezette Izrael népét. Haladunk egy kicsit tovább. Tehát az első, megfogalmaztuk azt, hogy mi lehetett Jerikó, vagy akár Jordán Izrael és Józsué számára. Egy próba, egy akadály, egy erőmérő. De Isten azt mondja, hogy ne aggódj, én le fogom omlasztani a falat előtted. Én meg fogom állítani előtted a Jordán. Az volt bennem, hogy és amire majd szeretnék kiukadni, de akkor már elővöm most, hogy ebből a történetben, amit felolvastunk, azt értettem meg, hogy minél közelebb vagyok Isten ígéretének a beteljesedéséhez, annál nagyobb lehet a nyomás rajtam. És az az érdekes, hogy fokozatosan jön. Először Izrael népének és Józsuénak mi jött? Ott volt az ígéret, ott volt az ígéret földje, elkezdtek menni, és mi volt ez a próba? Egy ellenség volt ez a próba? Mi volt? Az a Jordán volt. Az első dolog, amikor Józsué ment Izrael népével, az első próba, az egy körülmény volt. És nekem ez volt nagyon megerősítés, hogy amikor Istentől elveszek valamit, vagy Isten adott nekem egy ígéretet valamivel kapcsolatban, és én eldöntöm, hogy én lépek amellé, akkor először lehet, hogy a körülmények változnak. Az még nem ellenség. Lehet, hogy szoktuk ugye azt mondani, hogy hát nem úgy állnak a csillagok, nem úgy folyik a Jordán, nem lefele, fölfele. Na értitek, nem áll meg, de hogy ez egy körülmény. Viszont amikor az ördög nagyon megijed akkor, amikor te nem hátrálsz meg a körülménytől, és a körülménnyel ő már nem tud megállítani. Amikor a körülménnyel nem tud téged megállítani, akkor nyomja a nagy ágyút. Akkor megpróbál Jerikóval jönni. Viszont az is egy nagyon nagy bizonság ebben, nagyon jól ismertek a történetet, hogy én azt gondolom, hogy az izraeliek nem is sejthették azt, sejthették utólag, mert ugye ott volt Ráháb, de hogy gyakorlatilag előtte nem is sejtették azt, hogy a Isten jelenléte, Isten nevének ereje, az ő bizonsága, az megelőzte az ő jöttüket, és ahogy ők átléptek azon a körülményen, azon a nehézségen, azon az akadályon, ami ott volt Izrael népe előtt, annak a híre, annak a győzelme megelőzte az ő lépteiket, megelőzte az ő jöttüket, és már a nagy ágyuk, az ellenségnek minden ereje, akármilyen nagy magas falak voltak, belül féltek. Féltek és rettegtek. És nem is a néptől, ugye azt olvassuk, hogy a Jordánon, ha jól emlékszem, közel 40 ezer ember hadra fogható férfi kelt át, lehet, hogy csak aznap, de annyi biztos, hogy volt. Tehát nem milliós, de valamennyi sereg. De hogy én azt gondolom, hogy nem is a sereg száma, hanem az a természet fölötti erő, azok a csodák, azok a jelek, Istennek azon megnyilvánulásai megfélemlítették az ellenséget már előre. De ezt a hitet, vagy ezzel kapcsolatos hitet, ezt ugyanúgy meg kellett ragadni Izrael népének is, hogy meglássák az ígéretet. Tehát győzni kell először a körülményeken, és utána győzni kell az ellenségen is. Igen. Ez, ami bennem volt, ezt fölírtam, hogy egy kapu előtt mindig lesz egy folyó is. Az ígéret előtt mindig van egy ellenség, az ellenség előtt meg mindig lesz egy körülmény. Tehát az ígéretünk előtt mindig van egy ellenség, az ellenségünk előtt meg mindig van egy körülmény. És ezeket Isten annyira tök jó fej, hogy én belegondoltam, hogy tök jó, hogy nem fordítva csinálta. Nem az volt, hogy volt Jerikó, aztán a Jordán. És megmondom, hogy miért. Mert két dolog volt így ezzel kapcsolatban a Jordánnál bennem, amit Jerikónál Isten nem tudott volna megcsinálni. Emlékeztek, hogy mi volt a két dolog? Még mielőtt Jerikóval bármit csináltak volna. Igen. Tehát az egyik, a 24-es Zsoltár 10. vers volt bennem, az, hogy emelkedjetek fel ajtók. Hadd menjen be a dicsőség királya. Ki ez a dicsőség királya? Az erős, hadakozó úr. Ő a dicsőség királya. A Jordánon úgy mentek át, hogy a léviták mentek elől, nem a hadsereg, hanem a papok és az úrnak a jelenléte, és az úrnak a jelenléte vágott át utat a Jordánon. Felemelkedtek azok az ajtók, és bemehetett a dicsőség királya. Meg kell nyitnom magam, hogy a dicsőség királya, az erős és hadakozó úr az én körülményeimen áttörjön nekem. Mert sokszor csak az én ellenségeimnél igényelném az urat, mert még a körülményeket megpróbálhatom kenuval átúszni, vagy csónakkal átúszni. Egy Jerikót már nem biztos. De Isten pont azt akarja megmutatni, hogy a seregek ura, az erős és hadakozó úr, a dicsőség királya ne Jerikónál legyen fölemelve, ne az ellenségnél legyen fölemelve, hanem a körülményeknél legyen fölemelve. Az én körülményeimbe, amivel még én tudok dacolni, amivel még szembe tudok nézni, ami még meglovagolható nekem az a probléma. Ott van a matek érettségi, ott van a magyar érettségi, meglovagolható. Nagyon sok diák meg fogja írni nagyon jól, és nagyon sokan jól meg fogják írni. És ez egy bizonyság lesz számukra, és meglovagolható ez a probléma. Higgyétek el, nem világvége, én is túl vagyok ezen az érettségén. Győztesek lesztek, de fontos nektek, tudom, mert nekem is fontos volt akkor. De pont ebben számotokra ez nem ellenség, ez nem Jerikó, hanem ez körülmény például. És engedjétek meg, hogy veletek menjen a dicsőség királya. De nem csak az érettségi, csak ez most nagyon így a szívemben volt ez is, de hogy lássátok meg azokat a körülményeket, biztos, hogy széjjel tudjátok választani, hogy fú, erre van ráhatásom, ezt még befolyásolhatom, erre van erőm, van képességem, van információm, és van az, amire bármit csinálok, nem megy. Isten azt mondja, hogy engedd be, hogy hadd menjek én előre, mint dicsőség királya, engedj engem előre, mint dicsőség királyát a körülményeidbe. És amikor majd jön az ellenség, akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Amit szerettem volna olvasni, igen, ez már itt elhangzott, itt mondtátok, a másik dolog, ami volt Jordán után, hogy átkeltek, beengedték a dicsőség királyát, felemelkedtek az ajtók, és mi történt? Az ellenség területén, a vár előtt letelepedett Izrael, letáborozott Izrael, és mit kér tőlük Isten? Hát hihetetlen. Ez is. Igen, egy fél pillanat, és mondom ezt is. Igen. Ez pedig a Józsué 5-től, az 1-től az 5-ig olvasnám el. Lett pedig, amikor meghallották az amoreusok minden királyai, akik a Jordánon túlaknak, napnyugat felé, és a kananeusok minden királyai, akik a tenger mellett laktak, hogy kiszárasztotta, vagy megszárította az Úr a Jordánnak a vizét az Izrael fiai előtt, amíg átmentek, megolvadt az ő szívük, és nem volt többé bátorság bennük Izrael fiai miatt. És időben mondta az Úr Józsuének, csinálj magadnak kőkéseket, és másodszor is metélt körül Izrael fiait. És csinált Józsué magának kőkéseket, és körülmetélte Izrael fiait a körülmetéletlenség halmán. Azok pedig, amiért körülmetélte őket Józsué, ez. Mindaz a nép, amely kijött Egyiptomból a férfiak, a hadakozó emberek mindnyájan meghaltak a pusztában útközben, amíg kijöttek Egyiptomból. Mert körül volt ugyan metélve mindaz a nép, amely kijött Egyiptomból, de azt a népet, amely a pusztában született útközben, amíg jöttek Egyiptomból, nem metélték körül. Fiús dolog, de hogy tudom ezt Izrael népére, és hogy tudom Jerikó falával összehozni ezt a dolgot? Nagyon hálás vagyok, hogy mi az Új Szövetségben élünk, és ezt nekünk nem kell megtenni. És az Új Szövetségben van egy nagyon jó biblia rész, amit szeretnék nektek felolvasni, ahol Pál a római levelben egyértelműen definiálja azt, hogy mit jelent a körülmetélt állapot. Mi annak a lényege? Róma 2:28-29. Mert nem a külsőségek teszik az embert zsidóvá, vagy izraelivé. Nem az az igazi körülmetélés, ami külsőleg történik, vagy külsőleg látszik, hanem az a zsidó vagy izraeli, akinek szíve és lelke a Szent Szellem által körül van metélve. Amen. Tehát annyira jó, hogy Isten szellemi családjába, Isten örökségébe én beletartozhatok a Szent Szellem által, hit által, és ezt Isten engem az ellenségem előtt csinálja meg. Egy olyan oltalmat ad, hogy érdekes, ott volt a Jordán, ott volt egy természet, a körülmény választotta el őket az ellenségtől, és az ellenség őket pedig az ígérettől. És nem a Jordán előtt, nem a körülmények előtt metélte körül Isten az ő népét, hanem a körülményeket megugrották úgy, amikor átengedték őt, mint seregek urát, mint dicsőség királyát, átengedik, és az ellenség előtt táborozva, kiszolgáltatva Isten körülmetéli őket. A körülmetélés az fáj, mert az új szövetségben ez a szívről és a lélekről szól. És én azt gondolom, hogy gyakorlatilag ez a megigazult állapot és a megtérés. És van olyan, hogy lehet, hogy ezt többször meg kell tennünk. És az volt bennem, hogy Isten egy óriási erőt tudott ezáltal felszabadítani. Az ő oltalmát hozta az ő népére, és ahogy ők az ő szívüket, az ő lelküket odaadták Istennek, emiatt tudott Izrael népe győzni az ő ellenségén. Szóval, ami bennem volt így előzmény, hogy mire eljutsz Jerikóhoz, nagyon fontos volt ez a hétszer járjuk körbe, meg stb., meg ne beszéljünk, aztán ordibáljunk, majd arra is ki fogunk térni, de hogy ahogy Isten felépítette ezt az egészet, számomra egy óriási kijelentés volt, hogy a dicsőség királyát engedjük előre a körülményeinkbe, a szívünket és a lelkünket pedig adjuk át teljesen, hogy ő tudja teljesen átformálni, tudjon megszabadítani minden tehertől, minden nehézségtől, minden korláttól. Akár azzal az ellenséggel kapcsolatban, azzal a félelemmel kapcsolatban, bármi mással kapcsolatban, hogy semmi ne tudjon Isten és az ígéret közé állni, közém állni. Amen. Amen. Na, szóval akkor megvan, dicsőség királya, körülmények, és körülmetélés, szív és lélek szerinti körülmetélés a Szent Szellem által. Ez pedig ugye az ellenség előtt. És akkor a következő, amit szerettem volna mondani, igen, ezt alátámasztani, amit előbb mondtam, hogy ugye tök jó, hogy nekünk már nem kell ezt megcsinálni az új szövetségben, ez pedig a Róma 4.11. Ábrám a körülmetélkedés jegyét körülmetéletlenségében tanúsított hite miatt kapta pecsétül. Ez igazolja azt, hogy Ábrahám úgy lett izraeli, úgy lett Izrael ősatja, és úgy lett a mi ősapánk is, hogy ő sem volt fizikálisan izraeli. Nem így került be Isten népébe, hanem valamit hagyott, hogy az ő szívében lenyessen az Úr. Hagyta, hogy az ő lelkében valamit lenyessen az Úr. Nem volt könnyű, és őt is Isten keresztül vitte a pusztába, de már ott megmutatta neki az ígéreteit, és megmutatta, hogy mi lesz vele. Igen. Igen, a Józsué 5.8.9 pedig, miután az egész nép körülmetéltetett, vártak, amíg meggyógyultak, és mondta az Úr Józsuénak: ma fordítottam el rólatok Egyiptom gyalázatát, ezért hívják annak a helynek a nevét Gilgálnak, azaz elfordítás, elgördítés helye mind a mai napig. Belegondoltam, hogy te jó ég, tehát, hogy ott van 40 év a pusztában, Istennek az ítélete beteljesedik azon a generáción, nem tud átmenni senki, és ott van egy teljesen új generáció, és egészen addig a múlt, a hibák kísértették őket. Mindez a nehézség. Hogy senki nem tudott hogy átjönni velük. És az amikor megtörtént a szív szerinti körülmetélés is, nyilván ennek ott volt egy fizikai jegye is, de amikor ez megtörtént, Isten azt mondta, hogy jó, akkor ez most tiszta lap. Neki az volt egy vágás. Én azt gondolom, hogy szellemben, mint lehet így is mondani, mint Jézus, ahogy meghalt a kereszten, hogy a kárpit ketté hasadt, Izrael népével ott vágott egyet. Oké, sztornó, puszta, no problem, itt van tiszta lap, És itt vagytok, és Isten, az volt a kegyelem, hogy Isten a lehető legjobb időzítése, a lehető legjobb állapotba helyezte oda Izrael népét Jerikó elé. Amen. Amen. A következő. Megkapják a tisztalapot, és utána, amikor már átmentünk a körülményen, már beengedtük a dicsőség királyát, már átadtuk a szívünket Istennek, és hagytuk, hogy lenyessen belőle darabokat, lenyessen a lelkünkből is darabokat, akkor ő mit csinál? Annyira, hát egyben vicces is, de durva is, hogy megjelenik, mint hadvezér, személyesen. Itt ugye nem olvasjuk az Ószövetségbe, de én a kitem és a kijelentésem szerint, ugye általában az angyalok, hogyha volt valami angyali jelenés a Bibliában, akkor ők mindig mondták, hogy álljatok föl, én is ember vagyok. Én azt gondolom, hogy az maga Jézus Krisztus volt az a hadvezér, aki megjelent Józsué előtt, és így bátorította, és ezt mondta neki. Mindjárt meg lesz ez is. Igen. Lett pedig, amikor ez a Józsué 5 és 13-as. Lett pedig, amikor Józsué Jerikónál volt, felemelte az ő szemeit, és látta, hogy egy férfi áll előtte, kivont karddal a kezében, és hozzáment Józsué, és mondta neki, közülünk való vagy pedig az ellenséghez tartozol. És ő pedig válaszolt neki, nem, én az Úr seregének fejedelme vagyok, és most jöttem, és leborult Józsué a földre arccal előtte, és meghajtotta magát, és mondta neki, mit szól az én uram az ő szolgájának? És ő azt mondta az Úr seregének fejedelme Józsuénak, odd le a te sarudat a lábadról, mert szent az a hely, amelyen állsz. És úgy tett Józsué. Emlékeztek, hogy ez már elhangzott ez a mondat a Bibliában? Mózesnek dettó ugyanez a kijelentés mag jelent meg az égő csipkebokornál, amikor Isten szólt hozzá, hogy vedd le a te sarudat a lábadról, mert szent az a föld, amelyen állsz. Isten oda vezette addig a pontig, amikor már a körülményen átment, amikor már a szívét odaadta, amikor már elkészült teljesen, és azt mondta, hogy figyelj, itt van ez a hely, ezt a helyet én megszenteltem neked, és ezeknek az embereknek, és most vedd le a sarudat a lábadról, és lásd meg, hogy szent ez a hely. És akkor még az ellenség volt ezen a területen. Akkor még nem volt Jerikó lerombolva. Akkor még nem lehetett azt mondani, hogy Izraelé az ígéret földje. De a seregek ura, a fejedelem, ő azt mondta, hogy szent ez a föld, amelyen állsz. Az ígéret földje, amit én nektek adtam, szent. Nagyon erőteljes volt bennem ez a találkozás, hogy tényleg merjük még egyszer, nem véletlenül mondom, tehát merjük a körülményeinkben a seregek urát, a dicsőség királyát felemelni, és előre engedni, és hagyjuk, hogy ő vezessen, és akkor biztos, hogy nagyon gyorsan, sikeresen át fogunk menni a körülményeinken, és amikor ott vagyunk az ellenség előtt, és már túl vagyunk a szív, és a léleknek a megnyetszésén, vagy megmetszésén, akkor ő találkozni akar veled, találkozni akar velem, és ő biztosítani akar afelől, hogy az a hely, amit ő megígért neked, az jó, az szent, az dicsőséges. Ő már elválasztotta azt számunkra. Ő nem azt mondta, hogy hát egy elmegy lakóhelyet készítek nektek. Ő nem azt mondta, hogy hát van egy-két hibája, de ez van. Ő azt mondta, hogy elmegyek és lakóhelyet készítek nektek, ami ezt Jézus Krisztus mondja a tanítványok, meg csak így ugrálok időbe, de hogy mégis, tehát az ígéret földjére Isten nem azt mondta, hogy az elmegy majd Izraelnek, hát az pont elég lesz nekik. Nem, Izraelnek pont az volt a legjobb. Pont az volt a legjobb. És neked is mindez az ígéret földje, mindez az ígéret, amit már kaptál Istentől, az nem elmegy, az nem csak éppen jó, hanem az pontosan jó, az rád van szabva. És Isten azt megszentelte neked, és ő készítesz téged arra, hogy ezt át tud venni, és át tudjuk venni együtt is. Igen. Igen. A másik, ami bennem volt, ugye ez a 16-os és 20-as vers, ez már ugrok, ez már a 6. fejezet, tehát Józsué 6, 16 és 20, tehát az utolsó vers, amit ugye felolvastunk, hogy és lett a 7. napon forduláskor, amikor kürtöltek a papok kürtökkel, Józsué pedig mondta a népnek, kiáltsatok, mert nektek adja az Úr a várost. 20-as vers, kiáltott azért a nép, ahogy amint kürtöltek a kürtökkel a papok, és lett ugyanis, hogy amikor meghallotta a nép a kürtnek a szavát, kiáltott a nép nagy kiáltással, és leszakadtak a kőfalak maguktól, és felment a nép a városba, és minden előtte való helyen, és bevették azt a várost. Ámen. Az volt bennem, hogy amit így leírtam ide, ezt is szeretném így felolvasni, hogy amikor emlékeztek, olvastuk azt a részt a Bibliában, hogy minden nap, 6 napon keresztül körbejárták a várost. És azt olvassuk, hogy este visszatértek a táborba. És belegondoltatok, hogy egy város kör az majdhogy nem egy nap volt. Mert nem azt olvassuk, hogy délután visszamentek, hanem este visszamentek a városba. És az utolsó nap, ezt 7-szer csinálták meg, és nem 7 nap, hanem 1 nap. Én azt csak úgy tudom elképzelni, félre ne értsétek, hogy nem olyan tempóval mentek, mint a másik 6 nap. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy nem beszéltek akkor, és lehet, hogy ugyanúgy kürtöltek, lehet, hogy ugyanaz volt a sorrend, de ha 1 nap csinálták meg ugyanazt, annyit, mint az előbbi 6 nap, akkor csak úgy tudták megcsinálni, hogyha betempóztak. És nem így mentek, hanem nagyon-nagyon gyorsan. Én szeretnélek bátorítani, hogy ne csüggedjél akkor, amikor úgy gondolod, hogy most nagyon-nagyon tempósnak érzed az életet, és azt gondolod, hogy egyre sűrűsödnek a dolgok, és már nem tudod, hogy mit csináljál, nem tudod, hogy hogyan priorizáljál, és már kezdesz besokalni tőle. Én azt gondolom, hogy ez neked a Jerikónak a 7. napi körüljárása, és abban neked nem az egy köröd van benne, hanem a többedik köröd. Nem tudom, hogy Isten hány kört fog neked megengedni, nevezetes ez a 7 szám, de amit én szeretnélek bátorítani, hogy ne add föl. És hogy gondold végig, hogyha Isten adott erőt, hogy az előtte nevő 6 napot, vagy 6 időszakot végigcsináld, és nem fáradtál el, és nem álltál meg, és fel tudtál töltődni a táborba, akkor hidd el, hogy Isten meg fogja adni az erőt a 7. napra és a 7. időszakra is. Nem csak arra, hogy még egyszer megcsináld ugyanazt a kört, Isten változást fog hozni, és Isten meg fogja adni, hogy azt az erőt, amit te beleraktál az előbbi időszakba, Isten megsokasítja neked, hogy mindez a nehézség, mindez az ellenség, ami jön szembe, ami próbál megállítani, ami próbál téged megakadályozni, hogy az előtted levő fal leomoljon, ne aggódj, mert az le fog omlani. Amen. Szóval legyetek bátrak, és ne aggódjatok, tartsatok ki a körötökben. Tartsatok ki abban, hogy ahogy mentek, Isten szólni fog, hogy mikor, és akkor kiáltsatok. És az volt bennem, hogy hogyha megengeditek, volt bennem egy profétai cselekedet is, de ezt szeretném ezt a mondatot még előtte felolvasni, hogy igen. Szóval, hogy egy kérdés igazából, hogy kész vagy előre örülni és kiáltani a győzelemért akkor, amikor kell, amikor ő mondja. Az a kiáltás szó, ami ott Jerikónál van, hogy amikor halljátok a kürtöket és kiáltsatok, ott abban a jelentésben az van, hogy a győzelemért kiált. Azért kiált, és van benne öröm is. Azért kiált, mert örül a győzelemnek. Azok az emberek azért kiáltottak, amit még nem láttak. Az nem sírás volt. Azért kiáltottak és örültek, amit még nem láttak. És akkor kiáltottak, és akkor fejezték ki az örömüket, az Istenben való győzelmüket, amikor még nem láttak semmit sem leomlani. És engem ez annyira felszabadított, és annyira megbátorított, hogy amikor Isten szól, hogy bátran lépjél ki, és kiálts, És sokszor akkor kéri ezt, amikor még ott van a Jerikó fala. És nem azt mondja, hogy ugye a filmekben szoktuk látni, az ilyen háborús filmekben, hogy nem tudom, harcolnak, beveszik a várat, vagy megvédik a várat, tök mindegy, amelyiket nézed, és akkor vége van a harcnak, és akkor a győztes fél, és nyertünk. Isten azt kéri, hogy még amikor nagyon feszített a tempó, és már nagyon, nagyon nehéz, és még nem dőlt le semmi, az ellenség készen létbe áll, ott látod az arcokat, ott látod a szemeket, és monoton az egész, akkor is tud, hogy amikor ő szól, akkor kiálts, örülj Isten győzelmének, mert az fogja felszabadítani azt, hogy azok a sziklák, azok leszakadjanak. Az ellenség az ne csak megfélem legyen, hanem elmeneküljön. És hogy tied legyen ez a város, tied legyen ez az ígéret. Amen. Amen. És akkor egy profétai cselekedet volt bennem, és akkor köszönöm szépen. Ez pedig az lett volna, hogy hogyha kérhetem a dicsőítést, hogy akkor már gyertek, légy szíves. És igazából csak egy rövid ima volt bennem. Egy ilyen egymondatos megvallás, de legyetek szabadok mondani, nem mondani, ahogy érzitek, ezt felolvasom. Én ezt egyszer megtenném, és utána kiáltanék egyet. Bátran lépjél ki, és kiálts. És sokszor akkor kéri ezt, amikor még ott van a Jerikó fala. És nem azt mondja, hogy ugye a filmekben szoktuk látni, az ilyen háborús filmekben, hogy nem tudom, harcolnak, beveszik a várat, vagy megvédik a várat, tök mindegy, amelyiket nézed, és akkor vége van a harcnak, és akkor a győztes fél, és nyertünk. Isten azt kéri, hogy még amikor nagyon feszített a tempó, és már nagyon, nagyon nehéz, és még nem dőlt le semmi, az ellenség készen létbe áll, ott látod az arcokat, ott látod a szemeket, és monoton az egész, akkor is tud, hogy amikor ő szól, akkor kiálts, örülj Isten győzelmének, mert az fogja felszabadítani azt, hogy azok a sziklák, azok leszakadjanak. Az ellenség az ne csak megfélem legyen, hanem elmeneküljön. És hogy tied legyen ez a város, tied legyen ez az ígéret. Amen. Amen. És akkor egy profétai cselekedet volt bennem, és akkor köszönöm szépen. Ez pedig az lett volna, hogyha kérhetem a dicsőítést, hogy akkor már gyertek, légy szíves. És igazából csak egy rövid ima volt bennem. Egy ilyen egymondatos megvallás, de legyetek szabadok mondani, nem mondani, ahogy érzitek, ezt felolvasom. Én ezt egyszer megtenném, és utána

És monoton az egész, akkor is tud, hogy amikor ő szól, akkor kiálts, örülj Isten győzelmének, mert az fogja felszabadítani azt, hogy azok a sziklák, azok leszakadjanak. Az ellenség, az ne csak megfélem legyen, hanem elmeneküljön. És hogy tied legyen ez a város, tied legyen ez az ígéret. Amen? Amen. És akkor egy profétai cselekedet volt bennem, és akkor köszönöm szépen. Ez pedig az lett volna, hogy hogyha kérhetem a dicsőítést, hogy akkor már gyertek, légy szíves. És igazából csak egy rövid ima volt bennem. Egy ilyen egymondatos megválasz, de legyetek szabadok mondani, nem mondani, ahogy érzitek, ezt felolvasom. Én ezt hétszer megtenném, és utána kiáltanék egyet. Isten örömének, Isten győzelmének, mert én hiszem, hogy vannak olyan falak, amiket nem látunk, vannak olyanok, amiket érzékelünk, de én azt gondolom, hogy Isten ezeket képes leomlasztani. Ő képes ezeket áttörni. És ez pedig így szólna, amit így megfogalmaztam magamnak, ami gyakorlatilag ezt a témát, ezt a ne aggódj, leomlik a fal, ezt így összefoglalja egy mondatba, hogy dicsőség királya, hiszek benned, kérlek szentelj meg engem, hogy kész lehessek az ígéreteimre, hogy bevehessem azokat. Hogyha egyetértek nekem ezzel, akkor nem tudom, álljátok föl, vagy nem tudom, vagy üljetek, ahogy szeretnétek, és ezt én elmondanám hétszer, vagy aki szeretné, az elmondja, aki nem, az nem. És akkor én utána egyet ordítanék, aztán dicsérjük az Urat, és ámen, jó? És hazamegyünk, ámen, igen, jó. Szóval, dicsőség királya, hiszek benned, kérlek szentelj meg engem, hogy kész lehessek az ígéreteimre, hogy bevehessem azokat. Dicsőség királya, hiszek benned, kérlek szentelj meg most engem, hogy kész lehessek az ígéreteimre, hogy bevehessem azokat. Dicsőség királya, hiszek benned, kérlek szentelj meg most engem, hogy kész lehessek az ígéreteimre, hogy bevehessem azokat. Dicsőség királya, hiszek benned, kérlek szentelj meg most engem, hogy kész lehessek az ígéreteimre, hogy bevehessem azokat. Dicsőség királya, hiszek benned, kérlek szentelj meg most engem, hogy kész lehessek az ígéreteimre, hogy bevehessem azokat. Dicsőség királya, hiszek benned, kérlek szentelj meg most engem, hogy kész lehessek az ígéreteimre, hogy bevehessem azokat. Dicsőség királya!

0: Amen.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.